Martin Garrix a folytatásban Jax-el, ez a Told You So, aki pedig üzenne 0620-311-111, azt pedig mindenki nyugodtan biztosra veheti, hogy ebben az órában is csak igazi mai slágerek szólnak nálunk felesleges duma nélkül. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és most egy nagyon jó dalra szeretném felhívni a figyelmet. Ezt szerintem imádni fogjuk. Bibi Rexa, Faithless. A címe New Religion. Ezt indítom most a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig most a fogyadásban Hypaton jön Norma J. Martinnal Out of My Head, szenzációs a dal. Viszont nagyon fontos, hogy Balázséknál ma is lesz játék, a tavaszi nagy takarítás játék folytatódik nagyon menő ajándékokért.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az éjszakában kitartást, főleg ha melózni kell, vagy ha úton vagyunk, vezessünk óvatosan. Én viszont arra gondoltam, hogy most hát az éjszaka közepén hozok egy igazi lendületet és egy óriási slágert, nekem az egyik legnagyobb aktuális kedvencem, ezt őszintén meg kell, hogy mondjam. Rayon, Where is my husband-el? Itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is elképesztően nagy kedvencekkel készülök, köztük lesz Loi és a Gert Lucky, de hozom Regáli igazi mai slágerét, sőt David Gettától és Lady Gagától is egy nagy kedvencet. A kerzés viszont Tóth Abigail és Accent párosáé lesz. Páros, aki élőben fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, május 24-én.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, és ez az óra is olyan lesz, ami tele van igazi mai slágerekkel, és amiben nincs felesleges duma, és hogy tartsam is ez magam, már indítom is Loitól a Get Lucky-t. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer. So step to the level. Az

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már kevesebb mint 3 hét és Rádió egy születésnapi fesztivál május 24-én pünkösd vasárnap. A világsztárok Cyril Sandfeld a Swish Disco mellett érkezik Tóth Abigail és Accent párosa is, meg persze az összes Rádió egy DJ. És nagyon fontos, hogy erre a bulira ma is lehet páros belépőket nyerni, csak itt a Rádió 1-en. És ezen a bulin ott lesz

0: Ez meg a kezdés a következő óra elején. Kamrád, be mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, jó melót, aki most kezdi, meg békek most kezdenek, vagy ők már rég dolgoznak? Ezt is el lehet nekem küldeni. A minden esetre tényleg, aki most kezd, vagy aki már benne van, jó munkát, és azoknak is kitartást, akik meg a reggeli váltást várják, már 4 óra után járunk. A mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük most Joel Corey-t, a Galantis-szal az egyik legújabb, a Stay a Little Longer. Ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Balázsék Roadshow, elképesztő nyeremények minden helyszínen, de szerintem ezt már nem kell mondani. Na de a helyszíneket azt azért igen, hétfőn Győrben kezdenek, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Ezekben a városokban mennek Balázsék meg a Rádió egy DJ-k, mert hogy délután 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék délutáni Roadshow. Minden további info a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint 3 hét és Rádió 1 születésnapi fesztivál Cyrillel, a Swiss Discóval és azzal a Szemfelddel, akitől most szeretnék egy óriási kedvencet mutatni. Tényleg nagyon jó a dal, Heart Like Mine. Ez jön most, és nagyon fontos, ma is lesz játék páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Átvették megbízó levelüket a képviselők. Majdnem 700 ezeren nyilatkoztak az SZIA 1+1 százalékokról. Ástopot vezet be a gázolajra a horvát kormány. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átvették megbízó levelüket a parlamentbe jutott pártok képviselői. Azokról a politikusokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Rendhagyó módon már most megválasztják a leendő miniszterelnököt is. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról a neten. Az adóhivatal szerint 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett papírt. Erre van még idő, május 20-áig kell lesz megtenni. A hatóság azt írta, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIK és más hatóságok ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egy vármegye sem kapott, de vannak olyan területek még, ahol bőven akadt probléma. Mindenről Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő beszél.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Ástopot vezet be a gázolajra a horvát kormány. A benzinárán nem változtatnak, de a gázolaj és a mezőgazdasági úgynevezett kék dízel árát csökkentik, és be is fagyasztják két hétig. Olcsóbb lesz a csepp folyós gáz is. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre változóan felhős napos időt mondanak, délen délnyugaton eshet, majd máshol marad a szárazabb idő. A legmelegebb órákban 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Május 5-e van a Györgyék, a névnaposok. 5 óra után járunk 10 perccel, a legnagyobb kedvencek pedig Nanáut továbbra is jönnek. Most Teddy Swims és a The Door, 6 óra pedig Balázsék. Itt a Rádió 1-en.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha valamit nem mondhatunk, az az, hogy Balázsik lazsánának. Ezen a héten minden reggel játék náluk, tavaszi nagy takarítás játék, nagyon menő ajándékokért. Jövő héten pedig Rócsó, Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros, Debrecen. Ezek

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma még aránylag kellemes idő, bár egyre több felhő, holnaptól pedig egyre több helyen az országban eső is lehet, és hát ha bár a hét második felében lesz egy pici leülés hétvégére, ha minden igaz, akkor megint 22-24 fokos jó idő. Pedig pörögnek az igazi mai slágerek, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsik Beszón a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb kihívás, mint maga az ugrás.
2: Én ezt nem bírom nézni.
1: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva.
2: Ez a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
1: De. Ő a legjobb.
2: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fent a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állszok oda, azt mondja, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
3: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
1: Szerintem az, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
2: A nadrágát külön szeretném kiemelni, hogy mindezt egy comb középigérő sorban tesz.
1: Mindez egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságért utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
2: Azt hitték, hogy futár.
3: Akkor,
2: tuti,
3: igen.
2: Úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsákja, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
1: Na, múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
2: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
1: Igen. Szóval egyébként jó arca csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmászák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye hát ez gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép a Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági onnan, te leugrasz, és akkor menő vagy.
2: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
1: Folyasz Béla, mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz szabá föl, megy 3 emeleten keresztül.
2: Megint egy unikumot, gyere ki az ablakból,
1: gyere ki! Gyere le onnan. Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávó ki egy hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
2: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
1: Ezer, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra? Feri, te hogy csinálod?
2: Én most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor kész.
1: Hagyd csak, Feri, összehajtom az ernyődet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az ernyődet? Megcsinálom az ernyőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
2: Láttam valahol, láttam. Belecsomagoltam egy szendvics. Várja, ben van, Balázs, ben
1: miért
2: van.
1: Nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázisugrani? Megcsináltad az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
3: Persze, ugorjunk.
1: Szerintem

0: Igen.
1: Normális vagy, Máté?
2: Nem ő volt, nem ő volt.
1: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
2: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
0: Egy külföldi arc volt. Na, én is csak így az Instán ismerem.
2: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív, azért ehhez nagyon engedély nincsen.
0: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
2: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy a toronyra, hogy ezt engedik. Igen.
3: És ez kevéssé érdekel benneteket, hát gondolom.
0: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
2: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott? Jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
0: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
2: Besétáltál a kampuszba?
0: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
2: de
0: nem
2: lehetettem meg. De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
0: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
2: És simán feljutottál.
0: És simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
3: De amikor följutottál az ernyővel, én még itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
0: Hát azért, mert...
1: Volt egy meetingen,
2: szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
1: Nem, most küldött, Ancsus Weiber küldött egy videót. Igen, itt van,
3: Ancsus Weiber, Weiberen nézd meg. Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
0: Hát vagy 10-15 méter, az nagyon magas.
3: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
2: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
3: Hát onnan ott még mászni kell.
0: Nem, mászni kell, ott még nézd mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
2: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
0: ez
2: minek
0: rajtatok? Sokan kérdezik.
2: Mitől véd?
0: Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak.
1: Hát mondjuk lehetett volna kutyakec
0: nem az ellen van, hogy lezuhan.
1: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokot járkálni.
2: De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
0: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
2: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
1: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
2: Begyújtották a rendőrök?
1: Igen, ezt írják.
0: Ilyen, hát mi van? Van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzuljelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
2: Az mondjuk nem szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
0: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó, nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen

0: repülőeszközökkel, siklóernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
1: Magyarországon, Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
0: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40
2: nincs
0: méter.
2: Nincs nagyon idő kiíti Magyarországon... az erdőt, igen, 30 méteren
0: hát
2: nem hívik.
0: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
3: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
0: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
3: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tehát tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
0: Hát igen, az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
2: Óvatosabban ugrálgatsz.
3: És ugye konzul
0: igen,
3: lesz
0: alakítanak újra? Igen, bizonyítványt kell beküldeni.
2: Jó, hát ez most egy ugrás,
0: hát
2: de
0: utána már
2: lehet. Figyelj, mennyivel zuhansz?
0: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
2: Mennyivel zuhansz, amikor nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
0: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km/h-val is, vagy akár többel is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabad esés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
2: Akkor átránt visszafelé. Aha.
0: Igen.
3: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
0: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
2: Azért
0: ott
2: az
0: ott van
2: egy
0: késleltető rendszer. Igen.
3: És amikor...
0: kedvetek, nézzétek majd meg.
3: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
0: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
2: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
0: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
2: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
0: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
3: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
0: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
2: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrástán eszedbe jut, hogy lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
0: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebbe az a jó, hogyha benne vagy a sportba is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
2: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
3: Egy kérdés, hogy lehet-e
2: a precizitás. Igen, ez nekünk való.
3: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
2: Lerólom, én nem engedlek.
0: Az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
3: Balázs, tudom, hogy kapsz a születésnapodra.
2: Elő a kis csimpackoccot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
0: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy ilyen
3: tandembázis. Ez elég kireges, hogy mi úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
0: Azért mondtam Balázs, mert őszét el tudjuk ülni.
3: Ó, jó, és egy zsiráf.
1: Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egy hetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
2: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam Ergővel, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabades, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
0: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
2: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabades, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondod, hogy idő, állj, nem ugrom. Ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
1: Hamar leérnétek.
3: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a melkasára szikszalagozni.
2: Kit viszünk a hölgyet. Ajaj. Dupla fékező ernyő.
3: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltam, de... Hát,
0: azt tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
3: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Engem írjatok fel. Szerintem meg vagyunk.
2: Igen.
3: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
2: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
1: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
1: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: formogába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Szigorúban szabályozná a mobil használatot az új KRESZ. Egyre több gyerek kerül bajba a kibertérben. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Hallerdén Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes lesz. Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Egyre több gyereket érint szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője azt mondja, fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyereküket az okos eszközök használatára.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy a termékek mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden tájékoztatást. Tavaly egyébként 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, máról holnapra víradóra tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelmi napi tűzszünetre. Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M4-es autóúton Monornál új terelés épül ki, Budapest felé a 40-es és 37-es kilométerek között a külső sávot lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter!

0: Balázsék! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó dumát kaptunk már így kora reggel. Reggel Balázsék, este Balázsi. Hello Feri, jó reggelt, hello Eszter, jó reggelt kívánunk, 4:07 van pontosan, időben kezdünk, és az SMS is befutott időben, 45 nap, 19 óra, 45 perc és nyári szünet. Gyerekek, köszönjük szépen, hát egy kicsit el vagyunk erődve Ferkóval, nem tudom, láttad-e Eszter, valószínűleg nem nézted, ez most nekem így a fétisen, de romlik az idő a jövő hétre. Erős időjárás, romlásban vagyunk. Amikor te már...
2: Majd amikor ülsz a kitelepülésen, érted, és esik az eső, akkor szontyi leszel te.
3: Nem baj, mert szép nagyok lesznek a szamócák.
1: A szamócák azok megnőnek, jó nagyok lesznek, de szerdáig jók vagyunk, tehát nincs nagy baj. Itt a csüti péntek az egy kicsit, az már egy kicsit be. Benetesedik a szokásos májusi eső és hidegfront, gyerekek, úgy telibe veri a turnénkat jövő héten, hogy csak na. De nem baj, legyünk pozitívak. És a mindset nagyon fontos, úgyhogy meg tudjuk változtatni az időjárást. Ha mindannyian azt sugározzuk, hogy...
3: Jó, hallom, hogy most könyörögtök, hogy vigyelek át titeket, mert az egyik városban, a másikban.
2: Igen, motorajjainkkal
1: egyet. Nagyon szép a kocsit befélünk, esetleg hír a csomagtartóval függeni az agyósülésre.
3: Kényelmes nagy puha üléseket látok szemeimben.
1: Be tudnánk üldögeni.
2: És ez tényleg nem ázik be.
1: A motort majd megoldjuk, hagyjuk ott, van, nem érdekes, az sem baj, házik.
3: A fedek meg egy kicsit beteszem.
2: Zápolókat írnak csak, hát egy kis könnyű tavaszi zápor, jó jöhet.
1: Figyelj, ma is esőkabátba jöttem, mert full feketébe vagyok, ezért mindig felveszek egy sárgát, gatyám van, esővéd. Úgyhogy én meg vagyok tőlem, szakadó esőbe is mehetünk. Tehát, hogy
2: nem annyira jó benne motorozni, de...
1: Eltörődj vele.
2: Igen, az esőre meg szükség van, mielőtt megírják a mezőgazdát.
1: Így van, egyébként arra meg nagyon. Arra meg nagyon, igen.
2: Tökéletesen igazatok van.
1: Megjött az SMS, remélem szakadni fog az eső, sok felkeltőjel. Mivel smiley-el nélkül küldte egy azonnal bannolt Zsül. Értjük a humor, csak nem szeretjük. Ha valaki tényleg humorizál, azt értjük. Ha valaki rossz indulatú, azt bannoljuk. Úgyhogy ez lesz a sorsod, haver. Mi a helyzet? Ki hogy van, gyerekek? Nagyot aludtam, kipihent vagyok, úgyhogy veszélyes vagyok.
2: Akkor már ez nagyon fog
1: Veszélyes vagyok. Csak dőljetek hátra és üljetek fel a Balázs nevezetű vonatra. Nem a Balázsi nevezetű vonatra, az egy másik vonat és máshova visz.
2: Igen, de nagyot ment.
1: Nagyot ment. Sírós strómanok és oligarchák korát kezdjük megélni, gyerekek. Izgalmas időket élünk, majd beszélünk róla három mondatot, mert nem mindenki tudja, hogy miről van szó, aki.
3: Felfoghatatlan tempóban történnek a dolgok.
1: Felfoghatatlan tempóban omlik össze minden.
3: Izgalmas a közélet. Én nem tudtam ezt elmondani magamról, én feküdtem az ágyban, és próbáltam magam rávenni, hogy elaludjak. De és azt érzem, hogy volt hát egy nagyon egy izgatottság, pedig terem még sportoltam is. És lehet, hogy ez volt.
1: Hánykor sportoltál?
3: Délután. Három körül.
1: Mitől lettél izgatott? Megnéztél egy tényeket? Nem. Elolvastál egy borívócikát? Azaz. Ettél valami
2: gyerek. A gyerekkel
3: nem, volt valami. Vacsorára, a gyerekkel nem volt semmi.
1: Nassoltál egy kis epret nutellával?
3: Nem, de amúgy az rossz lenne?
1: Nem. Nem. Csak felnyomja a cukrod, és nem alszol annyira.
3: Nem, semmi ilyesmi nem történt, és egész este feküdt az ágyam, ilyen...
2: Te is érezted magadba ezt a.
3: Lehet, de nincsen teli volt meg semmi, úgyhogy szerintem lehet az, hogy majd ma este össze fog omlani, és akkor cső.
1: Jó. Omolj össze, én jót aludtam. Korán is lefeküdtem, 11-kor.
2: Ma este összeomolhatsz, mert holnap nem jössz.
1: Holnap nem vagy.
3: Miért ne jönnék holnap?
1: Holnap is vagy.
3: Én tudom, mi vagyok már, amúgy komolyan mondom, két ilyen Covingtonost.
1: Hallod?
3: Hát ez mi?
1: Work of the year. Work of the decade, érted? Az évtized.
3: Egyszer majd rajzok nektek egy ilyen csátot, jó, hogy működik ez pontosan. Tehát, hogy az, hogy minden esetben, amikor nem kell máshol is helytállnom, akkor hétfőket szerdán vagyok. Amikor jönnek a más helytállások, ugye az eredeti szakmám, ami miatt ugye felismertek engem, hogy ide, az ugye akkor, ha bekúszik ilyen szezonálisan, akkor ugye akkor muszáj logikázni. De most ugye...
2: Jó, most nem, most nincs nem más. Hétfőként szerra.
3: Úgyhogy becsétek meg magatok.
1: Letolod egybe akkor.
3: Így van.
2: Szóval akkor nem tudjuk az alvás okát? Nincs az óvodába vagy az iskolába csávó?
3: Nem tudjuk.
2: Az sincs.
3: Nem tudom. Azt kérdezi az egyik hallgató, hogy sportoltál, Eszter, és mikor fog látszani? Elmondom neked, valószínűleg soha.
1: Elmondjuk neked egy gyökér, ha még egyszer beszólsz, amit neked lehet, amit nekünk lehet, neked nem lehet. Úgyhogy
3: igen, és most felírtam a telefonszámodat, tesó, és egy olyan látásos kamerát fogom felírni a belső falára, ahol te se akarod találkozni a diákokkal.
1: Én egy meleg oldalra teszlek föl, és azt mondom, csak éjszaka hív. Ha nem veszem föl, az előjáték része. Gátlásos vagyok, halkan suttogok, este hív. Ha nem veszem föl, próbáld újra.
3: Szeretném úgy leszögezni, hogy én egy sportos, izmos kövér ember vagyok, és ez így is fog maradni. Addig, amíg meg nem halok, vagy a sportba, vagy a kövérségbe.
1: Vagy az izomba. Vagy az izomba.
3: Igen,
1: vagy
3: így,
2: izomba. Igen, ez a két lehetőség vagyunk. Egy takaró, egy védőréteget építettünk az izmaink köré, hogy megsérüljenek.
3: Ennyi. Bármi történhet. Bármi történhet. És nagyon helyes. Is van.
1: Fél kétszer megyek motoros forgalmi vizsgára, drukkoljatok, bástyák, írja valaki, ír majd meg, hogy hogy történt. Még az is lehet, hogy 10-ig itt vagyunk, úgyhogy még az is lehet, hogy meg tudod írni, de drukkolunk. A motoros forgalmi vizsga az bóckodás. Szóval tényleg. Nem?
2: Hát nem az az élet.
1: Nem az élet.
2: Azt is sokan elvéreznek rajta.
1: Mondjuk azt nem tudom, hogy lehet elrontani.
2: Magunkra büszke vagyok, mind a kettő megcsináltuk elsőre. De egyébként én azért láttam sok embert, aki ott a, vagy a rutinpályán, vagy a hogy hívják be a közlekedésbe.
1: Még a rutin megértem, mert ott izgulsz, kétszer leteszed a lábad, vége van. Slalom, kerülés, körbefordulás, de azért a forgalom, hát ott a jobb kezekben nagyon benézel, zebrán nagyon balra-jobbra körbenézel, ezeket nézik.
2: Igen, de hogyha nem vezettél előtte, mert azért nekünk van rutinunk.
1: Na, ha nincs autós vezet, és az úgy más. Az úgy más. Az adom, hogy ez nem egyszerű. Az autós rutin azért az nagyon nagyon sokat számít, úgyhogy igen. Én ma is megmotoroztam, amit meg kell a hétfokba, úgyhogy...
2: Csős vagy.
1: Egész nap motorol.
2: Elrobbant a izé, merga.
1: Nem járok autóval, egyszerűen az van, dolgom van most a városban, megyek ott értekezletre, és ilyenkor motor, tehát hogy nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó autóba ülni.
2: Jobban haladsz, ez egész biztos. Most meg 30 fok lesz délután. Éj! Na, nem örülünk annak se.
3: Én mindenek örülök.
1: Mindenek örülünk.
3: Alapvetően mindenek örülök, igen. Az, az igazság, hogy a tegnapi nagyon jó indulás után arra gondoltam, hogy ez lehet, ez a startup, ez egy átmeneti állapot volt, hogy ilyen jó kedve van az embereknek, és mindenki ilyen kedves. Hát ez délutánra kicsi elromlott, hogy őszinte legyek.
1: Na, de milyen?
2: Mivel találkozták?
3: Úgy összességében, kézzétek el, hogy kaptam egy levelet, amit hát nagyon jól szórakoztam rajta, de az egyik előadásomra reflektált ez a levél, amit nagyon jó volt a felvezetés is, mert elmondja, hogy alapvetően nem szeret engem, de mindegy eljött azért megint megnézni.
2: Miért?
3: Mindegyiket eljön megnézni. És a lényeg az, hogy hát van egy rész a műsorban, ahol egy nagyon izgalmas dologról beszélek, amiben előkerül egy férfi here, és ez egy rácsodálkozás egy ilyen szituációra, amiben hát kibontom magát hát ezt az érdekességét magának az anatómiájának ennek a szervnek, de hogy nem akarom elmondani nyilván, mert ez egy nagyon vicces része az előadásnak, és ő ezt nehezményezte, és kaptam egy levelet,
2: kézzel írva?
3: Nem kézzel írva, e-mailben írva, amiben hosszasan értekezünk erről, vagy hát nem élhető, hogy ez milyen szinten aggályos, hogy egy nő beszél ilyen így egy férfi nemi szervéről, és bezzeg ez fordítva, az mennyire sértő lenne, hogyha egy férfi beszél a női nemi szervről.
1: De ugye elment az estedre, meghallgattam, hogy megírta.
2: Igen. De azt is megírja, hogy ő nem szereti. Érted? Tehát nem szeretsz valakit, igen. Elmész az estjére, majd igen. Írsz egy felháborodott levelet, hogy miért beszél az illető a heréről. Hát te hülye vagy.
3: Nem tudom. Az a durva, hogy érted, mindenről beszéltem már. Tehát mindenről. Tehát amikor az nem vette ki a biztosítékot, amikor az apám homolynak az átszitálásáról beszéltem. Az nem vette ki a biztosítékot, amikor a terhesség alatt megváltozott fekete mellbimbókról beszéltem, vagy az orális szexről, vagy rengeteg szörnyű dologról. Az sose volt probléma. Na de itt meghúzzuk a tárcsácok. Itt
1: mert a here a szent.
3: Igen, és nem mindegy.
1: Szóval de nem is válaszol, ugye nem válaszoltál neki. Nem.
3: Az ugye, van, szeretném azt mondani, hogy nem válaszoltam
1: Isten,
3: neki.
1: Nem megírta, szabad. Megírta.
3: De kiropogtattam az ujjaimat.
2: Tudod, mi van, hogy a csávó érintett? Tehát, hogy here ügyben.
3: Hogy here, ugye? Van heréje.
2: Mert neki szerintem például szoptatásnál ugye nem volt fekete a mellbimbója, hiszen valószínűleg nem szoptatott. Mert, hogy... Az most betalált nála. Tehát ő egy igen. Ilyen here problémás csávó.
3: Igen, ez le is ki is derül a levélből, hogy ezt a sajátjának érzi ezt a problémát, de hogy erről nem tehetek, ugye, ez az egyik. A másik pedig az, hogy tudod, ezt a kapam nagyon jól megfogalmazta, hogy neki is rosszul szok a test, amikor valaki az alkoholizmusról viccelődik, de nem az illető miatt, hanem azért, mert az apja alkoholista volt. Yeah. Tehát ez nem az illető hibája, hanem az apja hibája. És hogy kicsit tudod, ez az önismeret része, hogy hiányosnak érzem ezt, hogy így nem lehet leülni pillanat és végig, hogy olyan miért érint engem? Ez az amúgy elég felszínes téma, nagyon mélyen, nagyon nehezem. Miközben amúgy én magamból folyamatosan ugye nagyon durva dolgokat dolgozok fel a színpadon. Most ez kicsit ilyen hentesesen hangzott, de engedjük el. És szún. És a lényeg, hogy az biztos nem probléma. Tehát hogy ilyen érdekes,
2: mert
3: nem?
2: Mert ez nem az ő problémája.
3: Ez nem probléma. De hogy amúgy meg a másik, hogy a testi anomáliákat, mikor fogjuk elengedni, hogy ez egy probléma? Mert, hogy tudod, ez a tested, érted? Tehát a tested néha szolgált, néha meg fellázad ellened. Vannak ilyen dolgok, de hogy ettől még nem kezdesz el.
2: Ez egy lázadó here volt?
3: Ez egy lázadó here volt, igen. Egy lázadó heréről beszélek. Mindegy, szóval nem értem azt, hogy így, tehát nem volt érzelmi töltete ennek a dolognak egyáltalán. Tehát ez egy...
2: Gondolom, hogy szar stílusba írt, tehát hogy még csak nem is úgy írt. Mert egyébként lehet egy előadásról véleményed, amit még akár el is juttatsz a művésznőnek, érted? De ezt meg lehet írni úgy is, nem?
3: Bár meg lehet írni, igen, de nem érzitek azt, hogy amikor elmész valakinek az estjére, akkor azon nagyjából sejtett, hogy milyen az ember, nem? Hogy miről szokott beszélni, vagy hogy hogyan közelít bizonyos témák felé, vagy mi az a szabadosság, amivel van. Tehát, hogy meg tudom érteni, hogyha valaki elmegy egy Varnuszszavér koncertre, ahol Varnuszszavér feláll, és azt mondja, na figyeljetek ide, srácok! És akkor előjön egy ilyen témával, hogy azt mondja, hogy azért nem biztos, hogy erre számítottam.
2: De nem azért mentél oda.
3: De hogyha elmész a Duma Színházba, vagy esti előadásra, vagy Rásko Eszter előadásra, hogy muszáj mindenféleképpen nekem megfelelni.
1: De le a kalapa, hogy még válaszolsz. Tehát azért az, abban benned van lendület.
3: Azért, mert adott neki, eltorzította azt, ami történt 30%-kal, és egy adott neki egy olyan színezetet, hogy szinte azt éreztem, hogy én egy MeToo-ban vagyok érintett.
1: De nem tudod meggyőzni. Van ez a mondás, és ez nagyon igaz, hogy soha ne birkozz a disznókkal, mert koszos leszel, ők megélvezik. És ez igen, nagyon igaz, de hogy azért mondom, le a kalappal. Ezt megválaszolom, én nekem erre már nem lenne erőm, de le a kalappal. Nem érti meg. Tudod. Aki nincs ennyire az önismeret szintjén, az a válaszra se tud mit kezdeni. Az nem most fog fölébredni, az nem ébredt még fel, hiszen tudja, hogy neki van valami testi problémája, de ezt leírod neki, azt is hárítja. Tehát nincs olyan reflexió, nem érti.
3: Ebben a rész, tehát nem az van, hanem az van, hogy van egy hirtelen kialakult szituáció, amiben nem akartam részt venni, ott találom magam benne, ezt leírom, egy leíró szituációt, tehát nem az van, hogy szóval az egészben engem
1: mindegy, engedem,
2: vissza fog írni.
1: Engedett.
3: És akkor arra gondoltam, amikor elolvastam az utolsó
2: hogy
3: levelét,
2: hogy
3: remélem, hogy amikor meghalunk, és akkor a végén ott állunk, nem tudom, Szentpéternél, hogy bárki van ott, bárki intézi az adminisztrációt a legvégén, akkor ezeket a leveleket, ezeket az agressziókat, ezeket a mikroagressziókat így fogják, így visszaolvassák, és az akkori énjével így meg kell, hogy hallgassa.
1: De nem értette hogy, meg a válaszodat, hogy nem értette meg.
3: Nem értette meg, nyilván nem
2: akkor
3: értette
2: se
3: meg.
2: Fogja Szent Péter előtt se fogja megérteni. Ő nem, úgy csak, fog
3: hogy
2: meghalni. Valaki
3: szembesítse önmagával, hogy figyelj, hogy így te ezt tetted le a közösbe, haver.
2: Ő ma is azt mondja, és Szent Péter előtt is azt fogja, hogy igen, mert nekem igazam van. Ez semmi, soha nem fog.
1: De ezt mondom, hogy aki egy ilyet ír, az nem érti a választ se. Az a baj. De le a kalappal, hogy
3: ezt megválaszol. A másik, amit nagyon felbasszom magam, hogyha most már ez kijött belőlem, amikor azt mondja valaki, hogy mondjuk szülőként viccelsz a szülőséggel, vagy pedig a feszültséggel, amit maga a szülőség kelt benned, hogy nem szereti, amikor csúnyán beszél valaki a gyerekről. De nem a gyerekről beszélsz csúnyán, hanem azt értsd meg, hanem a saját feszültségedet adod ki egy helyzettel kapcsolatban, amiben eszköztelen vagy, és ezért csinálsz egy humort. De hogy érted, tehát hogy ezek a dolgok, hogy ezt el kell magyarázni, hogy egy humorista estem a dolgokat, nem kell nettó, abszolút értékében vizsgálni, ettől kicsit azért elfáradtam. Hogy lehet, hogyha nem való mindenkinek, akkor így gondolja végig, hogy bántsa ő magát ezzel, érted? Tehát miért bántja magát ezzel?
1: Oké, ebben igazad van, de szerintem a következő lépés ebben, hogy megvizsgálod azt, hogy miért akarod megválaszolni.
3: Azért, mert tudod, beleteszem a lelkemet ebbe, tehát, hogy tudod, egy önálló est az olyan, hogy...
1: De az igazi önismeret nem válaszol már meg egy ilyet. Érted, hogy mire gondolok?
3: Nem tehát, tudom, hogy... közben azt érzem, hogy írnak neked egy személyes levelet, és akkor én most le kell, hogy hasítsam ezt magam, és azt kell mondanom, hogy figyelj, nem... Ez igaz, hogy ismered, ezt nem válaszolnál.
1: Igen, hogy amíg válaszolsz, addig benned is van valami, amit te rezonálsz rá, érted?
3: Tehát ezt akarom... ignoráljak mindenkit, akinek ezért.
1: Szerintem egy cuki építőkritika oké, de aki látod, hogy nem ébredt, és látod, hogy alszik, azt nem tudod megrázni, hogy haver, kelj föl, mert ő aludni akar, érted?
3: Igen, csak tudod, hogy engem az zavar ebben, hogy igazságtalannak érzem, amikor beleteszik ezt a fajta szorongásokat, feszültségüket, vagy agressziójukat, az én létezésemnek a tényébe. Érted?
1: De még csak ne is fog föl igazság, te inkább egyszerűen csak, hogy nem ért. Nem ért téged. És nem érti magát. Hát és akkor a kettőt megértett, hogy ez nem rólad szól, hanem a saját taromájáról, amit nem dolgozott, és nem érti, hogy te mit csinálsz.
2: Meg ráadásul te most adsz neki egy kapaszkodót, érted? Azt, amit ő nem ért, azt most rád tudja kivetíteni. Mert értem. Te egy olyan dolgot adtál az előadásodban, amiben bele lehet rugni, tehát ő ventilál ezzel, de ez nem a te problémád.
1: Én annyit ittam volna, nyugodj meg, haver, here I am. Érted? De értem, hogy válaszolsz, de igen. Szóval, hogy ha viszont még benned elindít valamit, én inkább kidolgoznám azt, hogy benned már ne indítson el semmit.
3: Igen,
1: egy
3: nem érted ezt egy pontot, hogy kapsz egy tehát, hogy kapsz egy kvázi egy ilyen támadást, és utána még te vagy, érted, a megdolgozatlan.
1: Ezért amiért, nem aludtál. Ezért nem aludtál. És most itt ülsz, és azt mondod, hogy nem aludtál. Nem, a hülye, aki bekeveredett az előadásra.
3: De most visszanyomozok azt a címet, gyere Zsűr!
1: Na jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég, Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timbers Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászfeld Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászfeld Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Átvették megbízó levelüket a képviselők, elindult az EPER szezon, tűzszünetet jelentett be Ukrajna, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átvették megbízó levelüket a parlamentbe jutott pártok képviselői. Azokról a politikusokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Rendhagyó módon már most megválasztják a leendő miniszterelnököt is. Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik. Erről Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója beszélt.
2: Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Több mint 1000 rászoruló gyerek kapott szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. Még tavaly októberben indítottak adománygyűjtő programot, az összegyűlt pénzből majdnem 1000 óvodás és iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, de két éves kicsinek is segítettek. Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapok szerint a bébi ételgyártó vállalatnál dolgozó férfit februárban bocsátották el. Állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A rendőrök a férfit a zsaroló e-mailje alapján találták meg. Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, máról holnapra víradóra tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelmi napi tűzszünetre. Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson Érdnél a 22-es és 19-es kilométerek között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. Pécs felé irányonként egy-egy sávon lehet haladni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermej.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-4-7 lesz, 2 perc múlva jó reggelt. Itt vagyunk, drága hallgatóink. Azonnal egy herehang utánzó verseny, így van, igen, ez kellene.
2: Most nekünk kopi, nagyon nehéz a
1: kopi küldte.
2: Elnézést kérek mindenkit, akire ráterheltem itt az érzelmi életemet.
1: Ne törődj vele, hát semmi baj, kicsit vissza kell gyúrni magunkat, hogy hétre visszajövünk, de nem, mert visszajövünk, megoldjuk, följövünk. Nem
3: bejött jó kedvű,
1: köszönöm, bejöttem, lendülettel, jó kedvű.
3: Olyan lendülettel jött,
2: mint hónapok óta
3: nem. Elve,
1: nem baj, gyerekek, vissza, ezért vagyunk, hogy kihúzzuk egymást, kihúzzuk egymást a gödörből. Én is vagyok ott, ti is vagytok ott, nincs ezzel baj. Nincs ezzel, boha.
2: Csak egy kis ölelése.
1: Időjárás, mondják, Ferenc, egy jó időjárás.
3: Óriási napsütések, délutántól már pici zápor nyugaton, de annak megörülünk.
1: Köszönjük szépen.
3: Most még.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: M3-as Galga Pienőtől Pest felé úgy be van állva, mint a kis nyugdíjas az Unikum Szilvától, miután MP beszélt az M1-en. Köszönjük szépen. Milyen korrekt közlekedési jelentés volt ez, igen. Iszod de még a sós vizet, Balázs? Mostanában nem halljuk a kanál kocogását. Egyébként tényleg, nem iszom mostanában
3: pedig
1: a sós vizet.
3: Pedig behozza, mindig jön, zsűri, jön, leteszi.
1: Kanálom múlik, nincs kanál.
3: Nincs kanál, igen.
1: Nincs kanál, hogy a Mártizből is megmondták. Úgyhogy nem is érdekeltiteket a Pandorfi óriás kerék? Tudjátok, milyen drágák innen az SMS-ek? Máncsi küldte nekünk, de küld, hogy működik-e vagy nem működik. Azt beolvassuk, csak én mostanában nem szoktam. De ha küldöd, akkor figyelni fogom. Jó, hogy működik a Pandorfi óriás kerék. Nézegetted jövő hétre?
3: Nézegettem. Hát az elejét megússzuk, ahova te nem jössz, tehát az jó lesz. Ahogy megérkezel,
1: megérkezik a felhő.
3: Te nekem rossz omen vagy ebbe a motorozásban, kezdem azt hinni. Nem, eddig jó volt minden.
1: Eddig jó idő
3: jó
1: volt.
3: Jó lesz, most itt kicsit, figyelj, a motorozásban benne van ez, hogy kicsit elázunk, kész.
1: Nincs ezzel probléma.
2: Odaérünk.
3: Elá. És akkor este majd más, hogy elázunk.
1: Így van.
2: Jó, de figyelj már, és mi van akkor, hogyha elásztok? Most nem lehettek ilyen nyíkhajok, hogy az ízes a bugyi, azt akkor már nem.
1: Nem, én nem is a motorozás miatt aggódom, engem a kitelepülés jobban érdekel. Tehát a motorozás meg, hogy legyen jó idő, mert a rócsónak úgy van jó hangulata, hogy így süt a nap, jó kedvünk van, játékokat játszunk, tehát az úgy a jó, azért az esőbe, szélbe csináltuk egy párszor, azért az cudar tud lenni. Az cudar tud lenni, de a hétfőket szerda meg vagyunk.
2: Tehát itt... úgyis a napos részen leszünk, ugye Győrben, Sopronban, a motorom is jobb szokott lenni.
1: Ugye... Az oké, az hétfőket ez rendben van.
2: Akkor ugye mentek az azbesztes szombathelyre.
1: Ott nem baj az eső, mert ott egy kis dálmos az azbesztet.
2: Igen, azt mondom, időszerű volt, hogy megjöjjön.
1: Igen.
2: Igen, és utána pedig Dunaújvárosban szintén jó idő lesz szerintem, mert addig már pont elvonul.
1: Igen, a proféta szólja belőle, igen.
2: Valaki nem, hát ez már gázosabb. De...
1: Az már erős lesz, igen, nem baj. Valaki megint rohadt büdös a buszon. Biztos, hogy nem én vagyok, mert a 72 órás dezodoróban még 18,5 perc van. De valaki büdös a buszon, igen. Azt mondja, hogy...
2: Szokott lenni olyan, hogy beléptek a liftbe, és valaki egy rettenetes biofegyvert hagyott.
3: Egy bombát.
2: Egy bombát hagyott, az a legdurább érzés.
1: Hogy oda fingik?
2: Belépsz a liftbe, és nekimész egy fingfalnak.
1: Igen, csak azon izgulsz ilyenkor, hogy amikor nyílik az ajtó, utánad ne szálljon be senki.

0: kocsiban azt le nem mosod.
1: Igen, hogy te
0: azt le nem mosod, azt be kell mondani, hogy nem én voltam.
2: De, tehát, nem, de nem az van, hogy ilyenkor te saját molekuláid ezt egy kicsit fellazítják, nem. Plusz belélegzed.
0: Azt nem lazítja fel. Az, aki belép friss orral, ugyanúgy érzi.
2: De mi van, hogyha belélegzed, és úgy átszűröd a saját mikroszűrőidet, úgyhogy már nem olyan szagad.
0: Nem tudsz annyi légköbmétert kiszívni a liftből. Tehát, hogy nem higul. Szerintem nem higul.
2: Te lélegzel benne a büdös liftben, vagy pedig azonnal megállítod. De hát én kibírom.
1: Igen?
0: Én sem nagyon.
2: Na, ilyenkor azonnal mindent lezárok.
0: És csak azt szugerálom, hogy ne üljön senki. Tehát most utána messze azt nem mosod le. Nem, akkor be kell mondani, ez nem én voltam.
1: Jó, de azt sem mosod le.
2: Jó, és nem. Például azt tudjuk, hogy a büdös az úgy terjed, mint a meleg. Mert hogy a meleg ugye felfelé száll.
0: Igen.
2: Nem, a büdös is ez van. Tehát a legugorsz,
1: nem,
2: ott
1: a büdös
2: is büdös
1: az
2: van?
1: Nem, ott lefelé száll.
2: Lefelé száll?
1: Mert a büdös az
0: nehezebb, mint a meleg.
1: Nehezebb, mint ahogy hívják, mint a sima levegő.
0: Így van.
3: Metán, ugye? Hát az nehezebb.
0: A büdös nehezebb, mint a meleg. Tehát a büdös lefele megy.
3: Egyébként én ezzel nagyon sokszor szembesülök, hogy bemegyek a női WC-be. Ugye 2 darab WC van. Megyek, szépen rendbe teszek magam, mentem, pisiltem, én na, ennyit így a kis anyagcserből, én itt nem szoktam így, csak pisilni.
2: Üvöltve.
3: De van, aki mást is szokott, ugye?
0: Ide, sajok ide a munkahelyre, gitte.
3: Szokta? Kell. Na most én, amikor
2: szerintem
3: kijövök... Szerintem
2: van, hogy csak ide be, nem is így dolgozik.
3: És mondom. Van egy szag, engem ez például frusztrál, hogy ugye hát nem én voltam, valaki bemegy, bármit gondolhat. A másik nem tudom, hogy rendbe hagyta a WC-t, mert én ugye magam után rendbe hagyom a WC-t, de 2 WC van. Na jó, de ha valaki bejön, nem tudja, hogy én melyikből jöttem ki, mert éppen
0: tudom,
3: mosom a kezem.
0: Tudom, ezen szoktam gondolkodni.
3: Szó szerint szarérzés.
2: Igen. És amúgy a másik, hogy amikor belépsz a WC, hogy 2 WC fülke van,
3: igen.
2: És tudod, hogy az egyik be van zárva, akkor ott már valami történt. Jaj. És hogyha be van zárva az ajtaj, akkor tudod, hogy ezt már elvették tőlünk ezt a fülkét, mert ott már nem tudsz őszintén pisilni.
3: Nagyon.
2: Igen, ez nagyon nehéz. Ugye. Igen, jaj, de szerintem van egy szardémon amúgy az épületben.
3: Van,
2: aki bejár és összecsikozza a WC-ket, ez az őszinte igazság.
0: Igen, én csomószor járok hozzátok a nőibe egyébként, mert a férfi foglalt, akkor átmegyek a nőibe.
3: Jól teszel.
2: Akkor megvan a szardémon.
0: Én simán. Úgy megy be a férfi WC-be, hogy látom az egyik ajtó csukva van és piros az ár, már be sem megyek. Nem érdekel, hogy pisil vagy kakil, nem megyek be. Nem akarom azt, hogy szinkrom a vék alatt. Ezért átmegyek hozzátok.
3: Jól teszel.
1: Ott jobb szinkromba vék.
0: Nem, ott is 2 budi van, és ott az üres. És akkor látom, hogy valaki gittel a férfi WC-be, és egy gitelő férfi, mert én nem tudok pisilni, és átmegyek hozzátok a nőibe. Én egy csomószor pisilek nálad.
3: Nagyon jól teszed.
2: Ezt nem tapasztaltam, de kíváncsennék, hogy így kicsit ilyen nyitott ajtónál, ahogy szokás ilyenkor.
0: Fücsülök, igen, fingok kettőt fücsülök. Megrázom a lábam, kicsit körbevizelem a tartályt. Igen, és átörömbölök, hogy mi van, szukat, te is fosol.
2: Imádom, hogy a szikának
0: is. Te is fosol, szuka, én csak pisilek, na mi van?
2: Amúgy ezt kéne kínál a női WC-re, szuka.
0: Szuka, ne fosoltok, szuka. Nem, én gyorsan összepisilek, hogy nem, és jövök ki. De én leasingellek titeket sokszor. Mindig megnézem, hogy tiszták vagytok-e.
2: De ez nem szokott előfordulni, bár lehet, hogy érdemes lenne tenni egy Erasmust a férfi WC-be.
3: Én volt, hogy már átmentem a férfi
0: WC-be.
3: Tehát simán át lehet menni.
2: Nincs. Ezért pisilsz a csapba?
0: Persze. Ja. Miért pisilök a csapba? Hát szerintem, kijötték kezed, most én 3-szor láttam a csapba pisilni. Mondtam, az addiktív. Nem, át kell menni. Nem, én valahogy nem megyek be. Látom, hogy egy pali ott bent van, és bezárta az ajtót, az még csak nem is pisi, úgyhogy az ott kaki van. Én nem tudok pisilni egy szaró férfi mellett. Egyszerűen nekem ez nem megy.
2: Ezt írjuk fel.
0: Nem megy.
2: Én vezetem, van egy ilyen
1: újra albumom. Kakilónő mellett tud?
0: Tessék?
1: Kakilónő mellett
2: tud?
0: Ha elképzelem a látványt, még inkább. De nekem egy kakilónő nem létezik, így van. Tehát az
1: nincs.
0: Ez nincs. Az én univerzumomban ti nem kakiltok.
2: Ez így van. Az összes többi univerzumban se. Van egy, ahol igen, de nem járunk.
0: Bőrlégzitek. Igen. Nekem az nincs. És egy nő, még virágaitok is vannak, illatosítók is vannak, nincs ilyen
2: egyszer
0: virág, meg illatosító.
2: Egyszer találkoztam egy csaj, igen, tehát arról tudtuk, hogy ő igen, és azóta senki nem beszélt vele.
1: Senki többet, mi?
2: Kirekesztett a társadalom.
1: Egyébként van illatosítónk, csak...
0: De ilyen fújó, de várjál, fújó.
1: A fújó is.
0: Neki ki van rakva, múltkor olyat láttam, hogy ki volt rakva ez a bríz, ilyen háromszögletű, meg valami be van szurkálva, ilyen, és én figyelj,
3: potpuri,
0: sokkal durvább.
1: Miért nem jár?
0: Hát ezt mondom, nekünk ilyen fújós szar
2: izé van. Az van. Hát ilyen spárgák vannak kirakva alapból a WC mellé, tudod, mert a növény
0: spárgák. Szerinted miért járok a nőibe? Egyrészt otthon érzem magam, kettő, hogy sokkal tisztább és jobb illatú.
2: Ki vannak téve a púderek mindig a tükör elé, szerintem azért jár oda.
0: Most bemegyek a férfi bért, és a falig fel van fosva, hát
1: de nincs.
0: Hadd menjek már.
1: Nem állunk jól, de nincs.
2: Hát, szerintem alacsonyan van az a WC, ez gyakran előfordul
0: vele. Cseppi, csurog a falról, mondom, haver, mi történt itt veled, haver, hétvég, hogy ilyen hadbár nyomással jött ki, hát meg a nőiből, hogy egy kedves lány pisil diszkréten, hát nem jobb ott,
2: igen,
0: érted?
2: Feri, az a fajta ember, aki soha nem ez gluténérzékeny, hanem ő csak kitartja. Azt, hogy ez teljesen normális, hogy történik vele, menjegyetek!
1: Jaj.
2: A férfiak mindig is.
0: Semmi, csak a női, persze. Sokkal tisztább. Itt van a játékosunk, jó reggel, ciao.
2: Szerencsétlen, szia.
4: Végig jó reggelt kívánok.
0: Ezt. Hogy hívnak,
4: ciao. Végig hallgattam. Ági vagyok, és én is beszoktam menni a férfi WC-be.
0: No,
2: Akkor Ági bácsi vagy.
0: Ági bácsi.
4: Hát, valami olyasmi.
0: Tanítasz, Ági, tanítasz?
4: Tanítok, igen, alsóba. Magyarvánhegyesen.
0: Aha.
4: Békés megyébe.
0: Tehát hányadikosak az osztályaid éppen
4: most? Harmadik osztályosak.
0: Harmadik, akkor még egyesek, hogy jönnek a kicsik megint. Aha.
2: Harmadikban le tudják írni a település nevét? Mert azért az a Magyarbánhegyes nem olyan egyszerű.
4: A Magyarbánhegyes, az nem olyan egyszerű, igen.
0: Az nem.
4: De tudják másolni a táblárod, aki már le tudja írni.
0: Nagyon
1: jó. Mi a nehéz a Magyarbánhegyesben?
2: Hát van benne egy J.
4: Hogy hosszú. A J, K, igen.
0: Igen.
4: Nagybetűvel írni.
2: Ferinek már évek óta nem volt gondja vele, azért érhetetlen.
1: Igen, igen, 35 éves korom óta szépen írom, hogy Magyarbánhegyes.
0: Igen. Ágy, akkor a Ferivel is játszanál, gondolom én, nem? Ha már így
4: persze,
0: meg találtátok egymást. Jól van. Egy tanítónéni játszik Ferivel, akkor legyen ez. Jó? Hallgat a csoportod? Vagy még alszanak? Vagy más suliba vannak?
4: Fogalmam sincs. Lehet, hogy hallgatnak. Hogy üdvözlöm őket.
0: Hát akkor
4: tudom.
0: Eljut az, mire beérsz, ott mindenki tudni fogja, hogy a tanítónéni játszott.
1: Ha játszott, vagy nem.
0: Balázséknál ott volt a tanítónéni. Na jó van, menjünk akkor, Ági. Jó, 3-2, tessék.
1: Ági, a suliban jársz a férfi WC-be? Azt mondtad az előbb, hogy szoktál.
4: Előfordul. Mert több részben nők dolgoznak az iskolában.
1: Pedagógus szakma az ilyen.
4: Igen, és a nagy
1: meg is vagyunk.
0: Vagyunk az igennel.
1: Tanítónéni drága. Tanítónéni drága, ez bukta.
0: Ági, ott volt egy igen, hogy férfiak dolgoznak, igen, vagy kevésbé férfiak.
4: Hát szoktam a gyerekeknek is mondani, igen, ügyes vagy, úgyhogy ez nálam.
1: Igen, Ági, nem voltál ügyes.
4: Nem, most nem.
0: Na de várjál, viszont van egy olyan ajándékod, azért, hogy az figyelj, nem tudom, hogy ezt tegnap óta tudod, de meghallgatod, megőrülsz, figyelj.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
0: Hoppácska! Na?
4: De tudtam róla, de nagyon szépen köszönöm.
0: Igazából ezért jöttél.
4: Igen.
0: Nem baj.
1: Pedagógusként meg is érdemled.
0: Hozzá vagyunk el szokva, hogyha nagy az ajándék, akkor többen akarnak játszani. Kivel mész, kit viszel magaddal?
4: Hát a Barinő meg Csillát, ketten megyünk.
0: Nagyon jó.
4: A családot.
0: Helyes, még nem is az, hogy a férjemet, az uramot, vagy a páromat, egy barátnős hétvége a Vella Mariban. Érezzétek jól magatokat, küldjük akkor
4: köszönjük
0: nektek, jó?
4: Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok.
0: Hello. Igen, ez menő egyébként. Két éjszaka félpanzió, akkor ez tulajdonképpen, ha nem nincs plusz fogyasztásod, egy forintodba se kerül, így ha nem
1: van.
0: Akarsz fogyasztani.
1: Egy úti költség és megvagy.
0: Így van, este egy kis tarhonyás hús, reggel egy kis zalafelvágó. Dehogy is, nem jó.
1: De Vella Marin egy kicsit enni,
0: jó? Nem, ez kiváló hotel gyerekek, úgyhogy nagyon jó kis ajándékunk van. Csokortatjuk a hotel dolgozóit, hogy nálunk hirdetnek és tudunk adni hallgatóknak. Úgyhogy ez nagyon jó. Ez nagyon
2: a
0: jó.
2: A Vella Marinba beengednek még téged, nem úgy?
0: Te csináltam ott valamit, amiért nem kellene?
2: Hát elég közel van ott azokhoz a területekhez, ahol szoktál tékozolni, csak kérdezem.
0: Ja, hogy Zamárdíjra gondolsz?
2: Igen.
0: Nem voltam még ebben a hotelben, mindenhol szívesen látnak.
1: Előszörre, aztán
0: mindig
1: van
0: kis
1: nem.
0: Bekészítés, mindig
2: ugyan,
0: örülnek nekem.
2: Ugyan, ilyen válságstáb, amikor megérkezel.
0: Igen, amikor becsekkolunk.
2: Igen.
0: Nem, ebben a hotelben még nem voltam, de jókat hallunk, meg nagyon jó kis ajándék, úgyhogy egész héten ezt lehet nyerni a Fekete Félig Ennemben. Ja, jól van gyerekek, menjünk hírezni, reklámozni, és aztán belevágunk.
1: Jövünk egy újabb traumával.
0: Földolgozzuk az újabb traumákat, kibeszéljük, ventiláljuk, helyre tesszük.
2: Hoztál valamit, Feri, esetleg?
0: Megoldjuk.
1: Igen, nekem mindig van, tudod.
2: Apropó Here, szeretnék is hozni.
1: Nem én írtam a levelet.
2: Azt, na, a zsűrászost ellenőrizzük, jó? Mert
0: nézzük meg, milyen e-mail címről jött.
2: Így van.
0: Igen. Azt mondja, hamar feladtátok évelején, hogy a vesztes nem kapja meg a nyereményt. Így van. Ezt, Lóri, nagyon jól látod. Ez egy egyhetes, átgondolatlan ötlet volt, és nagyon megszívtuk, mert nagyon sok adminisztratív dolog volt vele, tovább kellett vinni, egy hétre köt a kampány, másfél hétig tartott a játék, a spotokat hogy rakod be. Ez egy bonyolultabb történet, mint mi azt gondoltuk, úgyhogy visszaálltunk arra, hogy igen, játék, kimondta, na, vidd az ennékat, szavaz. úgy is tudjuk, hogy ezért jöttél. Mindenkinek sokkal egyszerűbb így.
2: De fel is szeretném neked a következő SMS-t felolvasni, én csak azt szeretném kérdezni, hogy Magyarbánhegyes csé vagy jé?
1: Csé, szerintem csé.
0: Igen. Azt mondja, hogy a nem rosszból, pedagógus és EU dolgozótól nem sajnáljuk, de nem úgy volt, hogy idén csak nyertes kap nagy ajándékot? Nem!
1: Jó van már!
0: Nem, ez így volt, elvetettük. Elvetettük, ez egy hétig tudott menni. Aztán ezt kidobtuk,
1: hát,
0: az ablakot.
1: Gyakorlatilag ránk dőlt. A kiválóan fölépített, igen, kiválóan fölépített rendszerünk az egy másodperc alatt, igen, dőlt össze, mert rengeteget dolgoztunk vele.
0: Ugye itt azt kell megérteni, hogy ha a szponzor megveszi 5 napon keresztül, akkor ha azt tovább lógatjuk a következő hétre, ott már lehet, hogy egy másik szponzor van. Ő 5 napot fizet ki, de 7 napot megy, jövő héten már másik szponzor. Szóval ennek vannak azért különböző ilyen reklám, meg spotbéli, meg eladásbéli dolgai, úgyhogy nem olyan egyszerű ezt itt. Komoly terhelés alatt vagyunk, kérem szépen, ami a reklámokat illeti. Úgyhogy...
2: Szerintem el kellene kezdeni gondolkodni azon, amit valójában szeretnék reklámozni, hogy esetleg, nem tudom, te a nőklapját be tudnád hozni valahogy.
0: Én vagy... nagyon szívesen, most meglepetés címlapon leszek, csak szólok.
2: Feri a kolonoszkópiát, hogy tudod, hogy olyan dolgok jönnek, amik így igazából rárimelnek az életünkre.
0: Igen.
2: Hogy állsz most így a tavaszi kampánya?
0: Mondom, meglepetés címlap.
1: Nagyon
0: én
1: jó.
0: Végigmegyek most. Meglepetés, nőklapja,
1: kiskegyet. És belül a tartalom mi lesz?
0: Tessék?
1: A receptek után most mi jön?
0: Horoszkópot olvasok egy ilyen karosszékben, egy lobogó tűz mellett.
2: De én azt hiszem, hogy a rántás és a habarás közötti különbséget
0: elemzem. Igen. A nyok és a tájátelle közötti tészta bekeverési módszereket elemezzük a meglepetés újságírójával.
2: Illetve az ecettől 9 féle nagyon izgalmas felhasználása.
1: Igen. Ecet a konyhán túl.
0: Igen.
2: Biomarkerek nélkül.
0: Igen. Na jó, vagy gyerekek, jövünk mindjárt. 3 perc, a 7 óra, írjatok, ha van friss közlekedés. Mi pedig itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
14: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Jön a 10. jubileumi Total Dance Club Rio.
18: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
17: Június 13-án a Budapest Parkban.
18: Captain Jack,
17: Peace Hunter,
18: Rocco,
17: Alice DJ,
18: Fun Factory,
17: Master Blaster
18: és az összes hazai kedvenced.
17: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
19: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
20: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb bobiban!
21: Szia!
22: Hello!
21: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
22: Bonjour!
23: Hola!
24: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
21: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
24: A Vitagin C vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
1: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
13: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
22: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
23: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
16: Rádió 1, Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
25: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
26: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: Hírek a Rádió 1-en.
27: Átvették megbízó levelüket a képviselők. Majdnem 700 ezeren nyilatkoztak az SZIA 1+1%-okról. Ástopot vezet be a gázolajra a horvát kormány. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átvették megbízó levelüket a parlamentbe jutott pártok képviselői. Azokról a politikusokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Rendhagyó módon már most megválasztják a leendő miniszterelnököt is. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról a neten. Az adóhivatal szerint 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett papírt, erre van még idő, május 20-áig kell lesz megtenni. A hatóság azt írta, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egy vármegye sem kapott, de vannak olyan területek még, ahol bőven akadt probléma. Mindenről Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő beszél.
28: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
27: Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Ástopot vezet be a gázolajra a horvát kormány. A benzinárán nem változtatnak, de a gázolaj és a mezőgazdasági úgynevezett kék dízel árát csökkentik, és be is fagyasztják két hétig. Olcsóbb lesz a csepp folyós gáz is. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
16: Közlekedési hírek.
27: Az M7-esen a Velencei tó térségében a burkolaton dolgoznak, az 50-es és 60-as kilométerek között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most! Rádió 1!
17: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó étvágy
2: egyébként. Hello.
1: Csak akit focakodom a reggel kis étel. Jaj, de jól látni.
2: Már be kell vezessük a 7 órás kétzenés szünetet.
1: Igen, 7 óra kétzene.
2: Itt kapkodások vannak reggelikben. Még nem tudta lenyelni.
1: Még tele van a szája.
2: Lenyeli.
3: Hütyül tapsol.
1: Igen.
3: Láttam az előbb, ahogy Feri.
1: Igen.
3: Kamuból agresszorkodik, és Zsül kiabált.
1: Ne, ez történt. Én egy 5 percre hagylakott benneteket.
2: Egymásnak feszül. De munka, úgynevezett munkahelyi villongás volt.
3: Akárkinek kell tanúskodni, biztos, hogy a Zsül mellett fogok, de hogy a...
2: De jó, ugye szeretlek én is.
3: Így is van. De hogy nagyon ijesztő, amikor egy nyugodt ember kiabál. Sokkal ijesztőbb, mint akkor...
1: És mi volt a serszlim, vagy a...
3: A kolbász, igen.
1: Ja, a kolbászom, vagy a babtálom, mint sikerült összeveszni.
2: Igen, a paradicsomos babon ugrottunk.
1: A paradicsomos babon, azt tudom, hogy nagyon szereted. Na jó van.
3: Hát ez van.
1: De megoldódott a dolog, mert mire kiértem addigra, ti már nagyon nagy táplálkozásban voltatok.
2: Szerintem el tudtuk simítani.
1: Ült 5 ember, és néma csendben táplálkozott gyerekek.
3: Így van.
1: Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hír. M3-as Galgapi Jenőtől Pest felé beállva, igen, ezt olvastam reggel, mint kisüngdíjas az Unikum Szilvától, miután MP beszélt az M1-en. Egyelőre ez a legfrissebb, úgyhogy ez van csak. Nekünk így ebben a formában, nyugalomban és békesség az utakon.
2: Ez soha nem fogjuk megérteni, de megint bedobom. M7-es autópálya Balaton,
1: igen.
2: Budapest. Miért most?
1: Hát valószínűleg itt a választások miatt ez most egy kicsit így.
2: Ja.
1: A fiúk levonultak, mire az újak felvonulnak.
2: De jó, de nem van, tavaly nem volt választás, akkor is szezonra
1: igen.
2: Kezdték.
1: A visszafelé jövőt csinálják most meg, és ott a 60-as kilométernél az 50-es kilométerig van valami kis szerteldobás és ágazás. Az ugye elkészülhetne nyára vagy májusra, igen. Tehát, hogy az vasárnap azért ott meg tudja fogni a forgalmat egy picit. Ezt nem érted ezeket az időzítéseket, hogy ez miért van.
3: Igen, mert télen nem köt úgy a beton.
2: Ezt tudjuk, de március vége, április eleje. Tehát már most olyan forgalom volt egész hétvégén a Balatonon oda-vissza, mint az
3: láttam,
2: állat.
3: Láttam, pokol volt.
2: Na,
3: pokol volt.
2: Most kell főtúrni.
3: Ez a legdurvább, amikor így jössz, úgy van, hogy tehát, jössz az elterelő sávon, és mellette van az a, hát ilyen olyan árok, és ugye ott beszokott ültetve lenni ilyen bokrokkal, ez a, tudod, ami úgy van, hogy a középen elváltja két irányt egymástól, és akkor átterelnek a másik oldalra.
2: Aha, megvagyok.
3: És akkor átterelnek a másik oldalra az egy sávba, és most pont ahogy jöttem az M1-esen, ott úgy van, hogy így a beton mellett, tehát a maga az autópálya mellett le van, tehát nincsen semmilyen növényzet, hanem ilyen mélyen, mert 30 centire van egy
2: segítség
3: föld.
2: Kicsit.
3: Föld
1: én most messed, nem tudom.
3: Bocsánat, az a lényeg, igen. Hogy magasan van az autópálya, és alatt a 30 centivel van, tehát hogyha lecsúszik a kereket,
2: ja,
3: akkor
2: leesel.
3: Nem, hanem hogy lecsúszik a kereket, esetleg ugye nem vagy elég figyelmes, és hogy akkor utána az milyen következmények jár, egy leszűkített egysávos két beton közötti izén. De mindegy, akkor ez csak az én fejemben van.
2: Salzburgig fog állni az M1-es.
1: És meg!
3: Egyez nekünk, srácok! Ez ma nagyon jó nap
2: lesz! Hogy nincs föld,
1: hova esik a kereket?
2: Beesel a
1: mész az M1-en és leesel az árokba?
3: Majd meglátjátok.
1: Én vigyázok. Igen, valaki szerint mit mond a nő?
2: Én pedig az elején nagyon figyeltem.
1: Én is, én mindig ráfűzök és próbálok, de ezt most egy a felénél lezuhantam. De valószínűleg beestem az árokból, a beton mellé.
3: Árok van a beton mellett.
2: Jó,
1: igen. Igen, augusztus 19-ig legyen kész, a többi nem érdekel. Ez a beszéd egyébként, igen. Augusztus 19-20, ennyi. Már nagyon a nyár vége, azt most még ne kezdjük el említgetni, mert ha már arról beszélünk, hogy mindjárt az augusztus 19-20, az azt jelenti, hogy már mindjárt a nyár vége. Most ugye éljük meg a nyarat, meg legyen jó idő, meg sok jó esténk, meg napunk a nyárban, nem? Szóval, hogy nem, de ezt azért így várjuk meg.
3: Azt hittem neki, hogy kezdek eljulisodni.
1: Itt van néhány gondolatmeneted, amire viszonylag nehezen tudok ráfűzni.
3: Akkor ez már a menopauza.
1: ez már a kiszáradás éve.
3: Ez már, igen, eljött.
1: Száradsz, anyukám, száradsz.
3: Nem baj, utána egy nagyon kedves nyugdíjas leszek. Azonnal. Nem lesz
1: közt a nyugdíjassal egyetértek, a kedvessel lehet, hogy a kedves meg tudom óvni.
3: Gyere csak ide, fiacska.
2: Tudod, milyen zsörtölődő öreg az, hogy leszel.
3: Biztos, hogy nem leszek. Nagyon jó fej, kicsit mindig részeg. Leszek.
2: Na, részeg leszel és zsörtölődő.
3: Nem fogom már számítani a mikrobiomom, most majd iszom. Egyszer gondoskodtak egy idős nénére, aki mindig a sütőromat itta, és úgy hívta, hogy Nyali. Úgyhogy, na, ezt nekem hozzám egy Nyalit a kocsmára, egy Nyalit hozzá. Igen, és akkor lejött, és azt nyalogatta.
1: Valaki csak annyit, hogy miről beszél a Spini? Miről beszél a Spini?
3: Nem vagyok ma a toppon, jó srácok, van ilyen.
1: Jó, tegnap érted, nekiálltál birkózni valakivel, látod, odaadtad az energiádat. Ezért mondom, kíméld magad, nem adunk oda ilyen energiát magunknak, másokban.
3: Nem hiszem, miatt a történt.
1: Ő csak elindított ezen.
3: A lejtő.
1: Na de akkor nézzük meg, hogy mi történik a svájci székelyű Hip Baby gyártónál, gyerekek. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen? Ausztriában elbocsátott alkalmazottat gyanúsítanak a következővel, hogy mi történt itt valójában. Őt kirúgták, ugye? Ausztriában dolgozott, ez a Hip gyár, ez ugye csecsemő ételeket csinál. Tudod, ez a kis konzerv, túl vagyunk a gyerekes időszakon.
2: Kis üveg,
1: bementél, megvetted a tökfőzeléket, megvetted neki a babfőzeléket, a sárgarépa főzeléket, megfogtad, kihúgapokoltad, benyomtad a gyerekbe, és boldog volt, mert evett és aludt. Ezek a kis Hip Baby ételek.
3: Tetszik nekem.
1: Sótlan, íztelen, szarizmű.
3: Azt mondani, hogy szerintem nem annyira jók amúgy.
1: De nekünk, a gyereknek akkor még jó 6 hónaposan, meg egy évesen, meg hozzátáplázni.
2: Hát, de még ugye úgy anya nem főz, akkor muszáj valamit ennie.
1: Igen. De kirúgtak egy szlovák férfit, aki bosszút állt, figyelt, hogy át bosszút, és azt csinálta, hogy patkány mérget juttatott a gyártó soron keresztül a baby konzervekbe. Na azt aztán hogy csinált a gyerekek? Ezt próbáljátok megfejteni.
2: De ha miután kirúgták, hogy ment vissza?
1: A bébi étel bűnöző. Tessék?
2: Kirúgták, és utána állt bosszút. Hogy ment vissza?
3: Nem, hát nem
1: tudod,
3: azonnali volt.
1: Az ügyről most fogjuk felderíteni az első kérdést.
3: Felmondtak neki, és még volt gondom, amit le kell dolgozni.
2: Igen. Fölmondási.
1: Lemérgezte a bébi ételeket, és azt csinált, Ausztriában vették észre, és ott is vették őrizetbe. Elvesztette az állását, és azt csinálta, hogy patkány mérget rakott a bébi ételbe. És nem egészen tudják, hogy, mert azért ez egy zárt rendszeren keresztül megy ugye maga az, hogy belenyomják az üvegbe a kaját. És azt mondta a férfi, megzsarolta a hibgyárat, és azt mondta, hogy elmondom, hogy melyik tételt mérgezte meg patkánymérege, hogy ne kelljen kidobni nektek egy hónapi hibpadagot, viszont akkor fizessetek ki engem, vagy adjatok végkielégítést, vagy adjatok valamiféle...
3: Hát, jó, hogy ostoba voltam úgy, mert...
1: Kártérítést.
3: Összességében. De nem csak az, hogy ezt kitalálta, hanem az is, hogy tudod, ilyenkor nem az van, nem az a protokoll, hogy akkor persze elhisszük neked, hogy csak ebből 10-be raktál, hanem ilyenkor az egészet így is úgy is meg fogja semmisíteni.
2: Hát, hogyha bevallod, akkor...
1: Na, de hogy jön rá? Várjál, szólt egy szülő, hogy patkányméreg van a kajában?
2: Nem,
1: ez
2: ő
1: hogy...
2: megmérgezte, igen? És azonnal értesítette a gyárat, hogy méreg van a hibben, vagy hobban, és ha nem fizettek, akkor igen, nem mondom el, hogy melyikben, tehát meg kell, amit Eszter mond, meg kell semmisíteni egy hónapnyi termelést.
1: Iszonyat durva. Na most várjál, ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébi ételben. Azt nem mondták, hogy ennek a mennyisége elfogyasztása milyen hatása lenne a kisbabára.
3: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánymérgből. Azt gondolom.
1: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos, hogy
3: erős. Nem
1: biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól, és azt mondja, figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed? A hülye telenyomta patkánymérgel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszorták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj komplet gyártósor patkánymérgel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keresik, vagy keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz egy kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
2: Bekeverésnél.
1: bekeverés.
2: De mondjuk is, hogy viszel be egy kiló patkány
1: mérget? Hogy viszed be? Ezt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkány mérget, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
3: Nem annyira ez zárt rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem, a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Nem
1: és akkor ott ő kicsit csipetnyitóval.
2: Így egy kis kanál, mindegyikbe tesz bele.
1: Hát ezt gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg
3: rámegy. Nem, de hát van mellette minőség ellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja ezt szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
1: Ezeken a gyártósorokon már nagyon kevés van. Gondolod, de jön az üveg, én láttam egy gyártósor. Jön az üveg, belenyomja a dzsuvát, ráteszi a kupakot, rányomja a matricát, kész, és következő. Kész. És ilyen százasával dobja ki.
2: Tehát, minőség ellenőrzés meg úgy van, hogy kiveszel x darabot belőle. Tehát legyártasz ezret, akkor abból kettőt kivesznek, szúrópróbaszerűen és vizsgálnak. Az pont átment, a többi meg...
1: És egyébként az jó kérdés, hogy a szülő hogy jött rá, hogy a 8 hónapos gyerek azt mondta, hogy patkányméreg íze van. Kóstold meg, mondom, ez nem finom, mondta az egyéves gyerek, aki egyébként ette a sárgarépa főzeléket.
3: Utána még elénekelte a lecsó betétdalát.
1: Igen, a kedvenc mesém a lecsó, igen. Hogy jött rá szülő, hogy ebbe patkányméreg van?
3: Valószínűleg a tetejére rákerült, mert ezeknek úgy van, hogyha oxidálódik a tetej, akkor nagyon megváltozik a színe, és attól már ijesztő. Tehát, hogy lehet úgy csinálni, lecsavarta. És ugye gondolom, elkezdett dolgozni a patkányméret, az így habosodik meg ilyen, mert ugye ez egy
2: átmarta
3: ilyen...
2: Átmarta az üveget.
3: Ne, az is lehet meg az, hogy ebben vannak fehérjék, és ugye amikor a fehérjéhez hozzáér valami, ami kémiai reakciót vált ki, akkor az ugye elkezd valamilyen állaggá válni ott a tetején, és gondolom, hogy gusztustalan volt.
1: Ja, hogy rájött a szülő arra, hogy akkor ennek a tetején valami úszik. Nem jó, ha megváltozott az állaga. És akkor kiderült, hogy a patkányméreg úszik a hípnek a tetején.
3: Igen, meg amúgy szerintem. Sok ilyen szitu van, hogy tudod, kibontod, átkanalazod, mert azért nagyon sok sztori volt, hogy mit találtak már ilyen ételekbe. Tehát ez nem az első ilyen eset.
2: Most várjátok, én ráolvastam erre, az érintett üvegen, amit lefoglaltak, egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján. Tehát a csávó megjelölte.
1: Hát akkor felejtsd el, az akkor annyira nem zárt rendszer. Tehát akkor a mamák, a nagymamák, mint a befőttes, hogy a baraszlekvárt berakják.
2: Oda ment, és egy krumplit.
1: Gyártósoron, egy 4000 négyzetméteres ipari telepe gyártósoron, ő megjelölgette az üvegeket, hogy ebben van a patkányméreg alulról?
2: Hát ezek szerint itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda, kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami aha, egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kis kanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
1: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon inog, nem?
3: Azt írja valaki, hogyha a tartályba keverné bele,
1: akkor az nem tűnne föl senkinek.
3: Nem, az feltűnne, mert hogy ott vannak különböző ellenőrzések, ilyen kémiai, biológiai. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy a több alapanyag van, bármelyik aha, alapanyag lehet szennyezett, úgyhogy gondolom a végén az elkészült terméket azt letesztelik ilyen csíkokkal, meg mindenféle dolgokkal, és utána pedig, tehát amikor elkészült az üveg, akkor azt már valószínűleg nem tesztelik le, hiszen ugye már ott letesztelték, úgyhogy ennyi. Akkor
2: szerintem a kézterméknél is biztos, hogy kivesznek kettőt.
1: Biztos, hogy van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés,
2: tudod,
1: megnézik az állagát.
2: Jó a vákum, jó zár, az akármicsoda, ott még egy kört biztos, hogy ráfuttatnak, de mindegy, de akkor ezek szerint ő egyesével követte ezt el.
1: Kiskanál is belecorta, igen. De akkor a szülő rutinos volt, tehát akkor a szülő jött rá, hogy itt, és akkor aztán fölemelő az üveget, és meg van jelölve pirossal. Na azért az úgy már egészen gyanús egyébként, igen. Aha, tehát én nem kóstoltam meg ezeket a bébi ételeket, csak akkor, amikor melegel. Tehát amikor megmelegíted neki, akkor úgy megkóstoltad. Meg rájöttél, hogy a tök egy kicsit szerintem megsózva nem olyan rossz. A tök főzelékük nem volt rossz. Én azt mindig megsóztam, egyébként az a bevertem egyet én is.
3: A paradicsomos tészta volt.
1: De melyiket szeretted? Apró darabos tészta
3: a
1: volt. De meg kellett sózni mindig, mert baromi sótlan.
3: Igen, az a tészta volt az egyetlen jó.
1: Én a tököt szerettem.
3: Komolyan?
1: Igen, én nekem a tök főzelék volt. Kicsit tejfőbe, egy pici kanál, tejfő, pici só. Figyelj, olyan főzeléket. Olyan főzeléket csináltam belőle, megőrültél. És voltak ilyen gyümölcs konzervjeik, amiben körte volt ledarálva. Elmondom neked, nem voltak rosszak.
3: Abból nem a maga gyümölcs, neked nagyon savas volt, hanem azt tetszett, hogy volt egy kis gríz. lehet kapni gyümölcs plusz grízt.
1: Gyümölcs plusz grízt, tényleg, igen, tényleg,
3: az,
1: tényleg.
3: Mert ennek jobb volt, ilyen sejmes volt az állaga. Szinte pudingos.
1: Igen. Igen, és egyébként a csávó mire gondolt, hogy akkor ő kifizetik a 2 millió eurót, ő megmondja, hogy 2-es karton 6-os Bécsben ő szállítmány, azt levonják, és vége?
2: És tehát, utána nem fogják elkapni.
1: És nem kapják el, átutalják a 2 millió eurót, és azt mondják, hogy köszönjük, Jürgen, hogy elmondtad, itt a 2 millió euró, boldog nyugdíjas éveket,
2: nem is szevasz. Értem.
1: Tehát az egészet nem értettem, hát, hogy gondolkodnak
3: nem ezért,
1: emberek.
3: Nem az irodában dolgozott.
1: Valószínűleg ezért nem volt, igen.
3: Igen, igen, tehát hogy lehetett dönteni, több döntés is volt előtte, de ő végül is nem az irodát választotta.
1: Azt mondják, én ezt nem tudtam, hogy minden ilyen üzemben van kihelyezett üzemi patkány. Méreg, tehát, hogy még csak azt be se kellett neki vinni, hanem a rágcsálók miatt kötelező kitenni, tehát, hogy ott vitte be, nem is vitte be, hanem onnan vette el a patkánymérget és szórta bele valahogy. Felbosztogatta
3: magát, felvette a patkánymérget és bele.
1: Beszórta, viszont... és megjelölte az üveget valahogy.
3: Jó, de akkor a protokollal így is baj van, mert miért elérhető a patkánymérreg a dolgozó számára egy ilyen helyzetben?
2: Hát az ott van a sarokban.
1: Most megvagytok. Elkaptunk mindenkit. Lesültünk rátok.
2: Jó, de akkor az is nagy kérdés, hogy mennyire zárt ez a gyártási lánc, érted, hogy valaki oda megy egy ilyen patkánymérges zacskóval, és így belerázza.
3: Szerintem, ahol emberek dolgoznak, ott bármi ezt hozzá lehet férni.
2: Persze meg lehet oldani minden.
1: Bizony. Na írjatok, drága hallgatóink, apró...
3: Miben mit?
2: Igen.
1: Miben mit? Kit hogy ölnétek meg, de hogy is nem.
3: Ebben van nagyon kompetensek.
1: Milyen mikrodózisban adagolnátok kinek, mint nem? Tessék, írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Ha most ti lennétek ez a szlovák vendégmunkás, és megfenyegethetnétek a saját cégeteket, hogy megzsarolnátok, mi lenne az az egy-két sor, ami hát hogy is mondjam csak, tulajdonképpen a fejetekben van, és azt szívesen elküldenétek a főnökötöknek, a főnökötök feleségének, a tulajdonosnak, a vezetőknek, amivel egy kicsit meg lehetne őket zsarolni. Mit tudtok a saját állásotokról, főnökötökről, cégetekről, munkaadótokról?
3: Én erre felkészültem.
1: Felkészültél?
3: Igen.
1: Nem írhatsz levelet.
3: Nem írhatok levelet? Pedig tudom, hogy lehetne bántani téged.
1: Tárvadék vagy, és miért akarsz engem bántani?
2: Hívd meg azt a levelet.
1: SMS-be küldel, hogy észreveszem, hogy ezt te küldted. Írj egy SMS-t a falra, jó? Nem tudom a számodat fejből.
3: Meg a ti számotokat nem tudom.
1: Jövő mindjárt. De milyen ne nekem írd a falra
3: írt. Nem tudom, mi a száma. Mindjárt megnézem.
1: Jövő mindjárt 8 pontosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
9: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Erre nem lehet dolgozni!
1: Ezen a héten a 89.5

0: Rovácsával. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: No ne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton a JP Autónál a Fehérkő út 4/A szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
7: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
6: Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Május 24.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Szigorúban szabályozná a mobil használatot az új KRESZ. Egyre több gyerek kerül bajba a kibertérben. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. Hunev Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Hallerdén Nagyon Ikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes lesz. Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Egyre több gyereket érint szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője azt mondja, fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyereküket az okos eszközök használatára.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez ott nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
2: Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy a termékek mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden tájékoztatást. Tavaly egyébként 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, máról holnapra víradóra tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelmi napi tűzszünetre. Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: Az M6-oson Érdnél a 22-es és 19-es kilométerek között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. Pécs felé irányonként egy-egy sávon lehet haladni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: 3-4-8 lesz pontosan 5 perc, majd időjárás pattintsa ide nekünk, Ferenc, így a reggeli
5: már
4: után.
5: Már javulunk, jövő hét, hétfő, Győr napsütés.
4: Köszönjük szépen!
0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Segíts egy kicsit, hova javulunk, mert a hétvége 23 fok volt. Tehát mihez képest javulunk? A jövő hét javul, a mostanihoz képest?
5: Igen, még azt mondtuk, hogy ugye Győr már lehet, hogy esős. Most az már nem esős.
4: Ja, nem, azt mondtuk, hogy hétfőkedd az rendben van.
5: Mi az Isten kötözköd?
4: Semmi, senki.
5: Megtámogattad?
4: Meg, senki. Azt mondta, hogy hétfőked, oké. Okay. Szerdát nézd.
6: Ferinek leesett a cukra.
5: Nem esett le, jó ez, van
4: ez
5: a cukrom.
4: Ez a herés csávó tehet mindenre. Ez idejött reggel, belerongyolt a reggelünkbe, és azóta kész, érted? Ez a csávó, ez magával rántott mindenkit.

0: Vendégmunkásról, aki megzsarolta a hippet egészen fura módon, patkánymérget rakott a bébi ételekbe, és 2 millió eurót kért, hogy elmondja, hogy melyek a szennyezett üvegek. És hallgatóink írtak a saját cégüknek, főnöküknek, vállalatuknak egy-egy zsaroló levelet, hogy mi az, amit tudnak. És ő ott tartja a vitaminokat akkor nagyban, a kékszínű vitaminokat. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mi kórházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna a fejedben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és csütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak, és majdnem elcsöppen sokszor. Legyen csodás napot, csak okosan.
1: Ez egy csodás
0: zsaroló levél.
2: Igen. De miért kell udvarolni a kukásoknak?
0: Hát ez egy jó kérdés, mert az, hogy kárba hanyagolva valószínű.
2: Miért hát ott pedig az van, hogy valami sunyászkodás van. Van itt még egy plusz kuka, amit el kéne vinni, srácok, itt hátul, de gyere, gyere.
0: Nincs ott plusz kuka, ott egy másik kuka van, ott egy bozót van, amit le kéne vágni.
2: Azt mondod, hogy ízé.
0: Miért udvarol az asszony a kukásoknak? Egy kis plusz motyú elviteléért?
2: Szerintem a lehető legnehezebb műfajt választottam, mert a kukások mindig annyira sietnek, hogy ott nincs ilyen nagy idő.
0: Tehát
2: én még nem láttam fizikai munkásokat ennyire sietni. Olyanok az egész, mint egy ilyen gépsor.
0: Rohan, szedik. Ott nincs olyan idő.
2: Nincs
0: elkapni idős milfeket, akik kicsit kiéhezettek, igen. Személyi sofőr voltam május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom.
1: Yeah.
0: Jött egy ilyen is, köszönjük szépen. Annó nálam volt a főnököm céges telefonja, jött egy SMS a szeretőjétől, akinek férje is volt, sőt, ismertem is a mai napig a csajt, csak én tudom ezt két oldalra. Mindenhogyan tudtam volna zsarolni. Jóska, szerintem tedd ki az esőbe, hát ha nő még. Nagyon rád férne, puszi Kinga. Hát én 16 ezer nyers tejhez öntenék fél liter hipót, ha nem kapnék béremelést. Tudod? Ő is hozzáfér, és hozzá tudja önteni.
2: De a hipótól a tej, az mi lesz, túró?
0: Az egy jó kérdés. Az egy kicsit összerántja, igen.
2: De mi fog történni? Vagy a szaga megváltozik? Lehet érezni a szagán?
1: Nem. Hát a hipó elég büdös.
2: Igen, de csak fél liter hipó, 16 ezer liter tej.
0: Igen.
1: Nem tudom, mit indít be, milyen folyamatot.
2: Mi lesz akkor? Szerintem kicsit olyan turós lesz.
0: Betúrosodik, igen. Te kis pöcs, ha elküldeném a kedves párodnak a közös kóbor percénkről készült fotókat, lehet, hogy előbb-utóbb megadod a több mint 5%-os nyomorult fizetés emelésemet. Vagy betolom a képeket a közös munkacsoportba. Tuti zabálnák a sztorit. Utóirat, nálad kisebb pöccsel sosem volt dolgom. Tedd ki az esőbe. Hát, ha még nőni fog Puzi Kinga, aki most fejtette ki az SMS-t. Hoppá!
2: De most akkor az történt, hogy amit gondolunk, hogy történt, hogy összefeküdtél vele
0: a
2: fizetésemelésért, és aztán nem adta meg.
1: Nem biztos, hogy azért szerelemből is összefekhetett,
2: de
1: érted?
2: De az egy másik SMS volt, amit előtte írtál.
1: Hát utána kért, és nem adta meg. 5%-ot, és azt mondta a főnök, hogy nem adja.
2: Időarányosan csak 3,5% tud lenni.
1: Vagy hogy szóval van egy jó áresünk.
2: Így van. Segít. Ez nehéz kérdés amúgy.
0: Igen, kérdés. Abszolút. De hogy ez valószínűleg az volt, hogy nem adta meg a fizetésemelést. Lefeküdtek, és utána nem adta meg a fizetésemelést. Igen. Az M1-nél voltam valaha tudósító. A kérdés inkább az, mivel nem zsarolhatnám őket. De szép, igen. Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibehúgyozzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Eszer, videó felvételem van róla, hogy titokban gyászolsz. A követeléseim 2 darab Duma Színház a Herés műsorodban, kép meg 2 darab 500 forintos CBA utalvány.
2: Jó, először tegelj be a videón, hogy meglássam, hogy ez az el,
0: mennyire veszélyes.
2: Mennyire veszélyes.
0: Simán lehet, hogy vállalhatod
2: ki. Jól érzek ki rajta? Makulátlan fehér, de mi van rajta? Mi a helyzet?
0: Igen. BRFK bűnmegelőzési osztály 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek? Pirítani azért a levesben, vagy aprítani. Zsarolásképpen.
2: Arra lenne kíváncsi, hogy a technél például milyenek a hétköznapok?
0: Hát most egy kicsit szomorúbbak.
1: Kevesebb lesz a meló.
0: Igen.
2: Hát fogják őket csoportosítani, úszómesterek lesznek idéntől, vagy mi lesz?
0: Nem tudom, hogy mi lesz egyébként a tekkel, megtartják,
1: leépítik. Hát a tekkel a funkciója az nem elsődlegesen az volt, hogy a közjogi méltóságukat védte, azt csak rájuk testálták.
2: Igen.
0: Ugye? Egy csomó terrorelhárítás, egy csomó rendezvény biztosítanak, egy csomószor ott vannak civilben, úgyhogy nem is tudod, hogy mondjuk egy szigetkoncerten, ahol van 50 ezer ember, ott is vannak tekesek, akik civilben vannak, és figyelik a rendet, vagy hogy ne történjen baj. Tehát egy csomó dolguk van még.
2: De
0: ezen
2: ez nem
0: kívül.
2: Úgy van, hogy ilyenkor, amikor tudod, megüresednek ilyen pozíciók, hogy akkor őket kirakják a marketplace-es, vehetsz magadnak saját tekest.
0: Az menő lenne egyébként.
1: Mit csinálnál egy saját tekessel?
2: Ja,

0: Szeretném a tekesemet.
1: Ott áll.
2: Lenne
1: egy saját
2: sofőröd, vigyázz rád, menne, és hát átmenne.
0: Nem, nem, mindig a csomagtartóban feküdne hasán. És akkor az, hogyha van valami is, akkor így kiúrja. Tehát nem lehet, nem tudhatják, hogy tekesem van.
2: Ja, tehát nem feltűnően tehát követne valahol, hanem lopakodna és ülne a kocsiba.
1: Például a reggeli e-mail íróra ráeresztenéd a tekest?
0: Nem, oda anyámat ereszteném rá. Édesanyám, egy hosszú beszélgetés, egymás szemében nézős. De az igazság, hogy szerintem a tekesek, hányan lehetnek? Sokan vannak?
2: Sokan vannak, persze.
0: Na, most Feri, 4-5 tekes. Beépíted őket a saját éttermedbe, az lesz a legbiztonságosabb étterem a Liszt Ferenc téren.
2: Még jó veszélyben van az étterem, ez veszélyben.
0: A nokedli tolvajok ellen teljes mértében fel van szerelkezve, és utána pedig esténként hazaviszed őket békának, hogy balalajkán játszol nekik a
2: babusgasság.
0: De nem lehet jó, hogy elalszol egy nagy darab tekes ölelésében?
2: Én el tudok aludni anélkül.
1: Nekem is megy.
2: Én el vagyok anélkül, de személyvédelmet egyébként vállalnak, meg hát csomóra átmennek majd a polgári foglalkozásra. Intézek neked tekest, kell egy?
0: De akkor legyen kettő, ne legyen magányos.
2: Kettő tekest, nem vagy ennyire veszélyben.
0: Nem, az van, hogyha egy van, akkor elmagányosodik. Ez olyan, mint a tengeri malac. Hogy két tekes kell, hogy mindig legyen társasága, neki legyenek szomorúak, igen, tudjátok, hogy
1: a tekesek téged elvisznek mondjuk a izére a fellépésre, és amíg te fellépsz, addig ők tudnak beszélgetni.
0: Például.
1: Vagy tök hát, jó, ugye, tehát igen, tényleg két tekes
0: két,
1: kell.
0: Két tekes kell. Meg a macskában is úgy lenne jó, csak már Péter nem engedte.
2: Na gyerekek.
1: Van szava.
0: Látod.
2: Gyorsan, még van egy telefonos interjúunk, mert hogy itt folyamatosan rémizgetnek bennünket, és mondtuk, hogy ilyen 2-3 hetente ránézünk erre a történetre, hogy mi a helyzet, benzin, kerozin, nyári repülés ügyben, tudunk menni, nem tudunk menni, lesz benya, nem lesz benya, lesz kerozin, nem lesz kerozin, mi a fene van most? Ugye, mert hogy itt a légitársaságok kolompolnak, de közben azt látod, hogy gépek indulnak, jönnek, mennek, de közeledik a nyári repülési szezon, és hát egy kicsit utána nézünk most gyorsan ennek, hogy mi várható nyárra, lesz-e kerozin hiány, kell-e félnünk attól, hogy nem tudunk repülni, egyáltalán mi lesz az üzemanyaggal, mi várható. Egy gyors kis gazdasági kitekintés, Holoda Attila energetikai szakértő itt van velünk. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Hello.
2: Engem már ez a nyugodtság megnyugtat. Ez a kimért kedves nyugodtság. Én azt gondolom, nincs itt semmi
1: félelem. Én egy kicsit inkább azt érzem, hogy minden mindegy.
2: Igen,
3: nem.
2: Na mi a helyzet, Attila? Hogy áll? Nézzük először a kerozin repülés, hogy lesz ez a nyárra. Itt most azért kongatják a vészharangot a légitársaságok. Mi van? Nagy a baj tényleg, vagy egy kicsit el van túlozva?
3: Egy nagyon picit el van túlozva, de nyilván azért nagyon komoly problémát jelent ez, hiszen Európa, úgy, mint az összes többi energiahordozóból, ebből is elég erőteljes importra szorul. Nagyjából az európai kerozinfogyasztás az körülbelül 30%-ban importból van biztosítva, de vannak olyan területek Európában, olyan országrészek, ahol a kerozin import még nagyobb mennyiségű, tehát ott nyilván okozhat feszültséget. Tagadhatatlan, hogy ez a mostani hormuzi szoros részleges lezárás körüli téma, ez azért nagyon feszülté teszi úgy általában a világnak a kőolaj és kőolaj termékellátását. Ebből adódóan valóban elképzelhető olyan, hogy a különböző légitársaságoknál csökkennek a járatszámok, összevonnak járatokat egymással, de nem gondolom, hogy olyan drasztikus kerozin hiány lehet, hogy most akkor hirtelen leáll a teljes légi közlekedés. Erre biztos, hogy nem kell számítani, ugyanakkor nyilván a hiányt sokkal nehezebb pótolni, ráadásul az árak nagyon erősen fölmentek, ugye az elmúlt időszakban, mióta a hormuzi szoros lezárása előjött, azóta nagyjából 70% és 110%-kal nőtt a kerozin ára. Ez nyilvánvaló, hogy meg fog jelenni a turizmusnál is, azaz utólag, hogyha már valaki régebben lefoglalta a repülőjegyét, utólag nyújthatnak be például áremeléseket, és ez bizony 15-20%-os áremelést is jelenthet akár.
2: Tehát akkor nem azt jelenti, hogy nem fogunk tudni repülni, csak lehet, hogy jóval drágábban, mint mondjuk az egy évvel ezelőtti ár.
3: Így van, ez nyilván minden ilyen esetben, amikor a kínálat az nagyon erősen szűkül, akkor mindig nagyon erősen föl is nyomja az árakat, ebből következően megpróbálnak a légitársaságok ennek elébe menni, már van is ennek nyoma, jó néhány olyan légitársaság van, amelyik korlátozta vagy szűkítette a saját járatszámát, összevonnak járatokat, hogyha kevesebb a járaton utazók száma, akkor esetleg kisebb gépeket alkalmaznak, így kisebb lesz vagy kevesebb lesz a férőhely is, tehát mindenképpen valamilyen lépést fognak tenni, és ezt meg fogják érezni azok is, akik a turizmusba nekilódónak. Nagy valószínűséggel azok, akik sokkal inkább árérzékeny turisták, azok kevésbé fognak nagyon messzi desztinációkba utazni, hiszen egy ilyen hosszú úton azért nagyon erősen megnőhet az árkülönbözet, amit esetleg utólag kérnek tőlük, de nem gondolom, hogy teljes egészében leülne a turizmus, inkább valami fajta korlátozás vagy visszafogottság lesz tapasztalható.
1: Hát ugye a tengeren túli járatok, illetve hát ami a Dubajt érinti, ott még mindig nem állt helyre a rend, úgyhogy az európai turizmust fogja leginkább. Most mindenki azt mondja, hogy aki megy nyaralni, az nagy átlagban most Görögország, Törökország, Olaszország, tehát az ide induló desztinációk, vagy ezek a desztinációk lesznek az izgalmasak. Ezek viszonylag rövid repülőutak, és a fapadosok nagyon sokat nyomnak ebben alatban. Őket jobban érinti ez a veszély? Tehát egy nagy cég, mondjuk egy KLM vagy Air France tudja azt mondani, hogy ezt kibekkelem, míg a kisebbek, akik ugye jobban a penge élén táncolnak, azokra ez veszélyesebb?
3: Hát sokkal veszélyesebb abból a szempontból, hogy egy kis cég, egy fapados járatnak nem nagyon vannak azért olyan repülő készletei, hogy akkor jó, akkor most egy kisebbre lecseréljük, és akkor kevesebb utasszámmal indítjuk el. Nekik egy típusú repülőjük van, azokat szokták általában reptetni, annak megvan az utasszáma, és nem biztos, hogy annál az utasszámnál megtérül, főleg ilyen rövid úton is akár ennek az útnak a finanszírozása, tehát ők felléphetnek például azzal, hogy erőteljesebben emelik az árakat. A nagy légitársaságok nyilván amiatt, hogy sok a repülőjük, amelyikből tudnak válogatni, kisebbre változtatnak, kevesebb fogyasztásúval összevonnak járatokat, és kevesebb járatot indítanak ugyanabba a desztinációba, ők sokkal inkább ki tudják ezt bekelni. Na de hát sok gép az azt is jelenti természetesen, hogy a háttérben rengeteg munkavállaló is van, már pedig azok akkor, hogy mondjam, az ő fizetésük akkor van kitermelve, hogyha működnek ezek a járatok, tehát nekik sem túl egyszerű a helyzetük. Ugyanakkor én azt gyanítom, hogy sokkal inkább népszerűbbek lesznek például a buszos túrák, például, amit te is említettél, Görögország, Olaszország és egyéb desztinációkban, ami könnyebben elérhető, sokkal többen fognak menni például vasúton, hogyha ez megoldható, illetve a gépkocsis közlekedés az nyilván sokkal intenzívebb lesz, és kevesebben fognak utazni a távol-keletre, mondjuk úgy, hogy ilyen egzotikus helyekre turizmus célból, mert ott bizony nagyon erősen várható az, hogy emelkedik a repülőjegyek.
2: De az lehet, hogy megveszem a jegyet, és utána még rám terhelnek plusz költséget?
3: Hogyne, ilyen könnyedén lehet.
2: Igen?
3: Hát egy ilyen extrém helyzet.
2: De már kifizetett nyilván repülőjegynél?
3: Hát persze, kifizetett repülőjegynél is mondhatják azt, hogy ez egy extrém eset. Nyilván meg kell nézni a szerződést, de a szerződésekben általában vannak ilyen kitételek, hogyha hirtelen drasztikus növekedés áll be, akkor utólag kérhetnek be 10-15, akár 20%-os többletköltséget is. Ez nem szerződés szegés, hiszen a szerződéseknél gondosan ügyelnek arra, hogy ezeket az apróbetűs részekbe elrejtsék, de nyilván ilyenkor, hogyha valakinek szólnak a légitársaságtól, hogy akkor fizessen már be még plusz 15%-ot, az bizony nagyon meg tud ütni mondjuk egy 4-5 fős családnak az utazási költségét.
2: Ez nem is annyira korrekt, értem, hogy emelkedik, de akkor vagy gazdálkodja ki, vagy építse bele az árba, de utólag egy megvett jegyre még rákérni, az azért felvet bizonyos piaci kérdéseket.
3: Nyilván felvet etikai kérdéseket is, és nem az egészet fogják ráterelni, és megpróbálják igazdálkodni, de ez azt fog járni, hogy például akik most vásárolnak jegyet, most, amikor már ismert ez a feszültség a világpiaci ellátásba, akkor ők viszont drágábban fogják, mint amennyit mondjuk csak önmagában a kerozin áremelkedés indokolna. Tehát nyilván megpróbálják rajtuk beszedni azt az árkülönbözetet, amit másik helyen kiesett, mondjuk egy korábban megvásárolt repülőjegy miatt.
2: Mi a helyzet az itthoni üzemanyag dologgal? Ugye a barátságvezeték elindult, töltjük a készleteket, stratégiai készletek, hogy állunk, mi lesz nyára szerinted, mi várható? Meddig marad az árstop, mit jósolsz?
3: Hát ugye ez két különböző dolog, tehát ez a védett ár és az, hogy lesz-e üzemanyag, az két különböző dolog. Ugye jelenleg azért folyik a nyersolaj ellátás, mind a barátságvezetéken, mind az adrivezetéken érkezik kőolaj. Ebből következően a finomítás is működik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a százszalombatai finomító a tavalyi eset óta nagyjából olyan 60-65%-os teljesítménnyel képes működni, tehát kisebb a kapacitása, mint amennyire szükség lenne. De nem gondolom, hogy üzemanyag hiány lenne, sokkal inkább nehezen tartható az, hogy hogyan fogjuk finanszírozni ezt a védett árat. Ugye ennek a védett ár bevezetésének a hátterébe az állt, hogy volt egy stratégiai készlet, ahol még olcsóbb áron beszerzett üzemanyagok voltak letárolva. Ezeket bedobták ebbe a, mondjuk úgy, hogy ebbe a politikai kampány intézkedésbe. Ezzel azt eredményezték, hogy nagyjából olyan 100 forint különbség van a piaci ár és a védett ár között. Ez csak addig tartható, amíg a stratégiai készletnek az a része tart, amelyik olcsóbban volt letárolva. Egyébként a stratégiai készlet visszapótlása az folyamatosan történik. Az információim szerint már megint nagyjából olyan 60-65 nap körüli tartalékkal rendelkezünk, viszont ez már az új a drágább üzemanyagból lett letárolva. Ebből következően az nem nyújthat fedezetet a védett tárnak a biztosítására, feladja a leckét nyilvánvalóan a magyar nagy kereskedőnek, a MOL-nak, hogy hogyan tudja ezt ellátni, hiszen ugye volt már egyeztetés a leendő kormány fő és a MOL között, amelyben azt kérték, hogy tartsuk fönt ezt a védett árat. Ez nyilvánvaló, hogy azzal jár, hogy a MOL-nak a saját nyereségéhez, a saját nyereségtartalmához kell nyúlni. Ezt meg senki nem szereti, ugye a tőkések azok alapvetően nem szeretik, hogy a zsebükből pénzt szednek ki, és a MOL azért mégiscsak egy tőzsdei tőkés vállalat.
1: De egy rövid kérdés, rövid válasz, hogy a Battai finomító tavalyi balesete az pénzkérdés, vagy technológiai kérdés, hogy ezt még mindig nem sikerült megoldani, hogy 100%-os kapacitással menjen?
3: Nem pénzkérdés, nyilván pénzkérdés esetén, a MOL esetében nem beszélhetünk ilyenről, hogy a pénz bármilyen szűk keresztmetszet lenne, hiszen bármekkora forrást el tud érni, inkább az, hogy ezeknek a megsérült eszközöknek az újbóli legyártása az időt vesz igénybe, és nyilván ez húzza el az időt, és nagyjából olyan ősz környékén várható vissza.
2: Attila, nagyon köszi, egy gyors kitekintés volt csak. Köszönjük szépen, csörgünk még úgyis, ha van aktualitás. Jó munkát, köszönjük szépen. Köszönjük szépen Holoda Attilának, köszönjük energetikai szakértőnek. Hát gyerekek, akkor azért óvatosan, az csúnya dolog, hogy azért megveszel egy repélyet valahova Majorkára, augusztusra, kifizeted, és még rákérnek akkor egy 20-30%-ot akár, nem?
1: Benne van a szerződésben, hát amit senki nem olvas el, ugye?
0: Az igazság, hogyha ezt mondjuk egy munkavállaló csinálna, akkor nagyon felháborodnának. Tehát, hogyha mondjuk te elkezdeni a dolgot, és azt mondod, figyelj, sokkal több az emeló, mint amit mondtál, sokkal nagyobb feszültség, úgyhogy akkor ezt túl szeretném számlázni, nem hiszem, hogy bárki megengedni.
2: Igen. Na ez érdekes. Na mindegy, hát legyünk óvatosak. Jó kis Balaton kiszáradva.
1: Jó lesz az.
2: Verencei tó átsétál.
1: Nagy gyalogtúrák lesztek.
2: Nagyokat sétálunk, így van. Na jó, vagy gyerekek, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: Megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Fáj a fejem.
11: Hamar elfáradok.
12: Nem szeretek este vezetni.
13: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Hága. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Hága üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
15: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
18: Száz méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNG-val.
10: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
11: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
19: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
11: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
19: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
11: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
19: www.citytaxi.hu.
20: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
21: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
22: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
23: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
22: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
23: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Reklámot hallottak.
25: Hírek a Rádió Egyen.
26: Átvették megbízó levelüket a képviselők. Elindult az EPER szezon. Tűzszünetet jelentett be Ukrajna. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átvették megbízó levelüket a parlamentbe jutott pártok képviselői. Azokról a politikusokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Rendhagyó módon már most megválasztják a leendő miniszterelnököt is. Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik. Erről Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója beszélt.
27: Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
26: Több mint 1000 rászoruló gyerek kapott szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. Még tavaly októberben indítottak adománygyűjtő programot, az összegyűlt pénzből majdnem 1000 óvodás és iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, de 2-2 éves kicsinek is segítettek. Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapok szerint a bébi ételgyártó vállalatnál dolgozó férfit februárban bocsátották el. Állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A rendőrök a férfit a zsaroló e-mailje alapján találták meg. Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, máról holnapra víradóra tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelmi napi tűzszünetre. Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre változóan felhős napos időt mondanak, délen délnyugaton eshet, majd máshol marad a szárazabb idő. A legmelegebb órákban 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk 8 óra után 10 perccel. Hello, drága hallgatók! Na, mi lesz a matekon?
3: Hát ha olyan lesz, mint a tegnapi magyar, akkor bukta.
2: Ezek a kis rendszerváltó fiatalok, na majd most na, megtanulják, majd akkor most megkapjátok azt a magyar érettségét. Arra még rádobunk egy matekot, szerdán megfüggöttünk törődből. Ez a mi bosszunk. Ezt most megfüggjátok, rohadt kis genyó.
5: Hogy rájuk túltak egy ilyen ipari érettségét, egy ilyen nagyon nehezet.
3: Hát, és szerintem akkor ez utána... már választás előtt meg volt a tétel.
2: Igen, valószínűleg a tétel sor meg volt, igen, de hát mondták, hogy sokaknak. Sokaknak okozott problémát az érettségi. Gátyá lett egy kicsit a magyar, nem volt könnyű.
5: Igen, nagyon sok helyen is olvastam, hogy erre nem számítottak azért.
2: Hát most figyelj, most nézzük meg a matekot. Tehát mert nekünk mondjuk minden nehéz lesz, tehát nem mi legyünk a viszonyítás rendszer, de hogy mit mondanak majd róla a tanárok, meg ugye ezeket mindig szokták értékelni, megcsinálják. Ha az is gatya, akkor itt aztán lehet összeesküvés elméleteket gyártani.
5: Szerinted mi a funkciója?
2: Kellett aztán itt nektek aztán itt ugrabugrálni, mi? Na majd most az érettségi megkapjátok, ti kis rohadékok.
5: Milyen hatás van a gazdaságra, hogyha kibabrálnak egy csomó érettségizővel? Ezt szeretném megkérdezni. Hogy
2: hát a gazdaságra nem tudom, inkább szerintem az egyetemek számát lehet ezzel eredukálni, hogy ne akarjanak annyian egyetemre venni, mint amennyien akarnak, mert nincs annyi hely. Meg hát ugye tudjuk, hogy nem is támogatták annyira, hogy egyetemre menjünk. Nem volt az jó, ha ott okosak ezek a diákok, meg nyelvet tanulnak. Hát aztán később a gazdaságra is lesz, persze. Hosszú távon nyilván van hatása annak, hogy ki hova jelzik. El, meg milyen munkát találva a munkaerőpiacon.
5: Amúgy az érettségit, hogy ha valaki nagyon elrontja, akkor lehessen szépíteni.
2: Hát a szóbeli egy szépítés effektíve.
5: Igen. De hát ott már azért szerint, hát még végig is lehet.
2: Írsz egy kettes szó, írásbelit, írsz egy ötöst, és akkor valahogy lehozod egy hármas, három és félre. Kilenckor kezdik? Kilenckor jön a matek?
3: Igen.
5: Igen. Aha. Most már szerintem mindenkinek, figyelj, a matek a legnehezebb szerintem mindenkinek, nem?
2: Hát kinek mi, nem tudom. Ugye, ha humános vagy, ha reálos vagy, szerintem is van, aki meg tökre kirázza a matekot, és szenved a magyartól. Tehát, hogy azért ez egy ilyen nehéz történet, hogy ki mibe van, tudod.
3: Én tegnap megcsináltam egy ilyen kvízt, hogy menne most a magyar érettségi.
2: És? Kapaszkodtál?
3: Hát, ha beviszek még egy fél disznót, akkor kettes.
2: Akkor valószínűleg kettesen megírod, igen.
3: Na, mi a műfaj az Rinyi Miklós Szigeti Veszedelem című művének? Tessék.
5: Nézd meg,
3: elbeszélők, hogy verses eposz, vagy verses regény?
2: Szerintem verses eposz.
3: Verses eposz. Egyetértünk?
2: Van jó válasz, vagy nincs jó válasz?
5: Én már a kérdésre hallottam.
3: Nincs. Melyik irodalmi mű szereplője Bence a hűszolga? Petőfi Sándor a helységkalapács, Arany János Toldi, Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde. Bence a hűszolga.
2: Figyelj. Hát azt szerintem az Toldi, nem? Hülyék
3: maga, vagyunk. Maga jó. Maga jó.
2: Toldi?
3: Maga jó.
2: Na!
3: Sebestyén,
2: na!
3: Maga jó.
2: Hoppácska! Írom a magyar érettségét.
3: Na, akkor most kapaszkodj. Az alábbiak közül melyik mondat tartalmaz főnévi igenevet? Nem alhatok sokat, nem szabad sokat aludni, ne aludj sokat.
2: Nem szabad sokat nem aludni, szabad főnévi igenévni.
3: Nem szabad... Sokat aludni.
2: Aludni. Alszik, aludni, a főnév igen év.
3: Jó. Melyik költőjük?
2: Jó, bocsát, jó.
3: A végén fogom megtudni az eredményt, Sebestyén. Ne ugráljon a rohadt életbe, mert elveszem
2: jó,
3: a papírt.
2: De mondom, jó.
3: Milyen költői kép a fehér illatokkal alkonyul? Metafora, szintézia vagy hasonlat?
2: Hasonlata mint, metafora.
3: De nem áll te ilyeneket?
2: Olyan szép vagy, mint az a hasonlat. A metafora, meg a megszemélyesítés, igen, az hasonló. Mi, szintézia szerinted?
5: Szerintem szintézia, mert amikor más...
3: Mert benne van a fehér, és az meg szín.
5: Nagyon nehéz ma Felit elviselni, azért az akarom, tudom, hogy nekem a rossz napom, de mégis Feri az, akivel nehéz együtt lenni.
2: Olvasd még egyszer, olvasd még egyszer.
3: Tehát, milyen költői kép a fehér illatokkal alkonyul? A metafora, B, szintézia, C, hasonlat.
5: Azért szintézi, mert másik, tehát úgy írja le az érzéket, mint tehát másik szóval.
2: Jó, szintézi, adjuk meg. Adjuk meg.
3: Oké. Igen? Na, az alábbiak közül melyik mondat tartalmaz minőségjelzős szószerkezetet? Sándor helyes fiú. Rengeteg tervem van, ő itt Petra a tanár.
5: Sándor helyes fiú.
3: Minőségjelzős szerkezet.
5: A helyes. Helyes?
2: Nekem minden Sándor helyes fiú.
3: Az alábbiak közül melyik kategóriába sorolható Ady Endre Új vizeken járok című verse? A. Istenes versek, B. Arszpoetikák, C. Szerelmes versek.
5: Arszpoetikák.
2: Ajajajajaj, ezek a Ady különböző korszakai gyerekek. Nem könnyű, nem könnyű. Arszpoetikák? Főnök asszony.
3: Beírtam.
2: Igen?
3: Már csak három kérdés van.
2: Igen.
3: Melyik két földrajzi név hiányzik az idézetből? Eddig pont-pont-pont földjén termettek, csak
5: vagyok.
3: A könyvek, s most pont-pont-pont is ontja a szép dalokat.
2: Aha.
3: A válasz Pannónia, Itália, B válasz Itália, Germánia, C válasz Itália, Pannónia. Eddig pont-pont-pont földjén termettek, csak a könyvek, s most pont-pont-pont
2: engedjük
3: el,
2: jó a kettes.
3: A szép dalokat.
5: Nem az A Pannónia, Itália?
2: Jó, jó a kettes.
3: Hát elő eddig csak ott, és most itt is.
5: Ja, azt nem, ezt tegeztet illetve idézeteket nézzük.
2: Eddig vagyok.
3: Az alábbiak közül melyik alárendelő összetett mondat? Alárendelő összetett. Elmentem iskolába, és megírtam a dolgozatot.
5: Ez mellé rendelő.
3: Nem mentem iskolába, így nem írtam meg a dolgozatot. C. Akkor mentem iskolába, amikor nem írtunk dolgozatot. Anyátok.
2: Ezt a mindenségit neki.
3: Alárendelő összetett.
2: Az derék volt ez. Derék volt ez.
3: Tehát elmentem iskolába is, megírtam.
2: Engedjétek el, gyerekek.
3: De most már csináljuk már meg, hogy átmegyünk.
2: Jelöld be a hármast.
3: Melyiket mond?
2: C.
3: Ráskó, mit mond? Ráskó, erre nincs időnk.
5: Hát, hogy a B vagy a C, de most...
3: Jó, C.
2: Engedd a C-t. Nincs ennyi időnk, gyerekek. Engedd a C-t.
3: Melyik nem igaz a barokkra, kedveli a hatáskeltést, emberképe a humanizmus, jellemző rá a körmondatos szerkezet.
5: Az emberképe a humanizmus
3: szerintem. Úgy van, az nem jellemző rá. Okos.
2: Ennyi, gyerekek. Hányasra írtuk a magyar érettségit?
3: Kettes.
2: Kettesen? Azt akkor még azért nem vagyunk túl. Akkor még azért nem
3: Hello!
2: Vagyunk túl. Na.
3: Hello!
2: Na.
5: 9 helyes válasz.
3: 9 helyes válasz. Jó, vald be, hogy te friss érettségiző vagy, netán épp tavaly végeztél. Akárhogy is, irodalmi tudásod széles körű és napra kész. Gratulálok.
2: Hoppá, gyereke! Hoppá!
5: Köszönöm szépen, bekapcsolódtam a felénél azért.
2: Ketten összehoztuk a felénél egy 9 jó válasz.
3: Tök jó. Na most azért azt mondd meg. Ez nagyon, nagyon parádés.
5: Ez mennyi haszontalan dolgon a fejemben.
2: Mennyi haszontalan dolgot kell nekik tudni?
5: Igen.
2: Igen. Mennyi haszontalan dolgot kell nekik tudni? Na, Istenem.
6: Bocsánat, tudod, hány pontosat írtatok meg? Tehát ez a zéró.
3: Ez a
6: jó,
3: semmi.
6: Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy köszönjük a gatya az érettségi, tehát, hogy nem emiatt gatya, amit ti most megcsináltatok, hanem mondjuk a 40 pontosnak, ha nekiveselkednétek, megköszönöm.
2: Jó, nem biztos, hogy adásra fogjuk meg. Hagyj egy kicsit, miket 50 évesek vagyunk, hát ahhoz képest ez jó.
6: Sziasztok, érettségiző lányom van, nagyon nagy méreg van benne.
3: Érzem. Érted, a két diákomat lehúzott, pedig a olyan szépen
2: várjuk előre. Várjuk meg a matekot, és aztán kezdjünk összeesküvés elméletek egyáltalán. Ha ma nagyon hárdot kapnak matek,
5: akkor kimegyünk tüntetni.
2: Kellett volna itt aztán rendszerbontó koncertet.
6: Ennyi. Kellett ezt csinálni?
2: Kellett ezt. Ugribugrizni, ugribugriztatok, akkor most megkapjátok az
6: írjátok
2: érettségét.
6: Írjátok a 800 szavas eszét.
2: Ez az utolsó kis, és összeretünk nektek, akkor ez a mi bosszunk, megírjátok azt a kis eszét 800 szóból, úgy kell nektek. Kellett aztán itt nektek itt aztán ide-oda szavazgatni. Na jó, vagy gyerekek, mi történik most? Volt egy Hogy vagy magyarunk, ugye április 13-án hétfőn.
3: Igen.
2: De az csak egy gyors állapot felmérés volt.
5: Igen.
2: Viszont április vége van, vagyis május eleje.
3: Csitultak
2: már május eleje
3: az érzések?
2: Van. És elmaradt a hónap végi hónapzáró. Spontán rácsörgünk, már azt mondja a Laci, hogy januártól ugye mindig a hónap elején csörögtünk, hogy érzi magát a delikvens a másik oldalon.
3: Ezt a fizetés környékére időzítettük, hogy akkor jobb a kedve?
2: Hát, ha jobb a kedve.
3: Szép munka.
2: És ugye április közepén csak azért lehet ismerős, hogy gyors közel volt, amikor csináltuk, mert hogy 13-án reggel itt új világra ébredtünk, és hát ugye megnéztük, hogy van a magyar 13-án. Jó volt tiszás, fideszes, szomorú, bánatos, csalódott, fiszás, minden volt. De most nem tudjuk, hogy két héttel a választások után, hogy van a magyar.
3: Azt mondja már, hogy juhé!
2: Azt mondja már, hogy juhé. Hogy igen, Bence mondja... már megint a szarul. Úgyhogy most akkor megint rácsörgünk. Laci legenerálta itt a kis szerencsejáték ZRT által készült kis saját számait, és megnézzük, hogy vagyunk. Csak hogy ezen a hullámon legyünk, úgyhogy ma még most senki nem veszi föl. 9-kor hazamegyünk, lekapcsoljuk a lámpát, és teljesen vége van mindennek.
5: A MediaWorks-et hívjuk.
7: Igen.
2: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt!
2: Zavarhatunk egy pillanatra? Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. A másik oldalon. Élő adásban tetszik lenni a Rádió Egyen.
7: Igen.
2: Csak szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni ma reggel, milyen a május, hogy áll a hangulat?
7: A május teljesen jó, májusban van a szülinapom.
2: Hoppá!
3: Na, nekem is.
2: Egy keresztnevet kaphatunk?
7: Kitty.
2: Kitty, hello Kitty, merre vagy, hol találtunk el? Merre vagy Kitty?
7: Tatabányán dolgozom.
2: Tatabányán dolgozol. Tatabány. Mi dolgozol, Kitty?
7: Bíróságon.
2: Kitty bíróságon dolgozik.
5: Judge Kitty.
2: Igen, bíróságon. Na és milyen a májusod? Májusban van a születésnap, azt kezdted elmondani, akkor jó a május.
7: Így van.
2: Hangulatilag hogy vagy?
7: Most egész jól. Ahhoz képest, hogy reggel van, egész jól.
5: És milyennek érzed ezt a hónapot amúgy? Tehát voltak most nagy történelmi események, hogy könnyebb lett, nehezebb lett, mit érzem, milyen az atmoszféra?
7: Semmi változást nem érzek.
2: Nem érzel egyelőre változást? Aha.
5: A bíróságon nem lettek jó kedélyesebbek a bírók?
2: Igen,
5: hát, nem. Padján nem énekelnek? Semmi nincs?
7: Semmi.
2: Igen. Balázsiben van már nálatok? Nem? Még nem mindegy, hagyjuk. Jól van, akkor jól... Igen, akkor jól vagy, jól érzed magad, ez a lényeg.
7: Így van.
2: Melyik nap van a szülinapod? Lehet, hogy egy nap van Ferivel.
7: 11.
3: Nekem is!
2: Ne csináld!
3: Istenem, májusiak, május 11.
2: Mindeket a május 11-e vagyunk. Hát akkor előre egy boldog születésnapot kívánunk neked.
7: Nagyon szépen köszönöm.
5: Látod, mennyi változatosság van ugyanazon a dátumon, hogy itt van, és sok... Kitty egyáltalán nem idegesítő. Ezeket a feljegyek meg?
3: Nem
5: bírsz,
3: nincs ma bírás, ahogy szoktam
5: mondani. Hogy alakult ez így vajon?
2: Jól van, Kitty. Jó munkát akkor neked, köszi, hogy felvetted. Jól vagy, akkor egy valakit elértünk, az jól van, jó a kedve. Ez már mindenképpen pozitív volt hallani. Jó munkát neked a bíróságon. Köszi, Kitty.
7: Köszönöm szépen.
2: Ciao. Hello, hello, hello, hello, hello.
5: Letett a telefon, és tudod, hogy egy teljes ilyen terem ülne ott.
2: Igen, a bírónő elnézést.
5: Bocsánat, csak Balázsik hívtak. Na, térjük vissza. Hol van a gyanúsítod?
2: Kiloptál azt a biciklit. Miért lopott maga a biciklit?
5: Óriási lenne. Kicsit hiányzik a Katalin bírónő.
2: Én szerettem. Elkaptunk valakit, aki jó kedvű, aki jó hangulat. Van. Jó. Kicsit marcona, öreg, morgós hangú férfi tippelek.
5: Uh-huh. Szerintem Rottweiler.
3: Wow.
2: Jó, egyelőre ő nem vette föl, jöhet a következő elfoglalkozám. Én érzem a május gyereket. Jó kedve lesz itt a magyarnak, itt nem lesz baj. Rátok nézek, ezt nem értem, nem érdekes, majd legalább. Kint a monitorát menedő elmarul, üdeges tekintető, a gyerekek nem hiszitek el, majd én miben ülök itt.
3: Egy kicsapó teszterrel. Te pörgött túl.
2: Én nem, én próbálok titeket felhúzni.
5: Nem, látok, hogy Feri mindenkit hibázott.
2: Két választásom van, vagy lemegyek a szintetekre, vagy ti jöttök az enyémre. Én nem vagyok hajlandó leugrani most oda, ahol vagytok, úgyhogy ti nektek kell oda felkapaszkodni, ahol én vagyok. Halló!
7: Tessék,
2: fog, Erika! Ez a lendület, Erika. Kezdj csókom. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, Erika?
3: Erika már nincs jól.
2: Erika már nincs jól. Szerintem a Ráskónál tette le, nem a Rákóczi.
5: Ez a húra. Itt van.
2: Erika, itt tetszik még lenni? Vagy itt vagy, Erika? Szia!
7: De honnan már meg a telefonszámom?
2: Hát generáltunk telefonszámokat, Erika, képzeld el, mi generálunk számokat, teljesen véletlenszerűen felhívunk embereket egy rádióműsorban reggel, hogy hogy van ma a magyar. Ez nálunk egy rovat, és nagyon érdeklődünk, hogy aki a másik oldalon van, az hogy érzi magát, mond-e két mondatot, jó kedve van, rossz kedve van, mindenre nyitottak vagyunk, és neked dobta ki a telefonszámodat a gép.
7: Hát én elnézést szeretnék kérni, mert dolgozom. Egyébként jól vagyok, de ne haragudjatok most.
2: Dehogy haragszunk, nem Erika.
3: Haragszunk. Hát,
5: csak azt mondom, hogy mit dolgozol,
2: mit
5: és hogy jó kedved van, és utána békén ennyi hagyunk.
7: Hát én könyvtáros vagyok, és én jól érzem magam.
5: Most képes vagy minket könyvtárosként lerázni? Ne haragudjál meg! Azért azt mondom, hogy orvosok vagy, érte, vagy sebész.
2: Az egy zenkert, hát az egy buddhista központ. Ott nyugalom van, békesség
5: és
2: van.
5: És te ott vagy ott a serif.
2: Igen, te vagy a helyi serif.
5: És jó kedved van. Ilyenkor? Miért nem lehet beszélni? 8-23-kor.
7: Az a helyzet, hogy várom egy kollégámat, mert kiállítási anyagot fogunk visszaszállítani egy vendégünknek, tehát ezért.
3: Milyen kiállítás volt? A kultúrát nagyon szeretjük.
7: Igen, Ez egy fotókiállítás volt.
2: Fotókiállítás.
3: Ó, aha. Természetfotók, avagy épületfotók, vagy emberekről.
7: Szociófotók, mondom.
3: Szociófotók, akkor fekete-fehér, ugye?
7: Hát, nagy része, igen.
2: Nagy rész, aha.
7: Ezek ilyen mobilos fotók.
2: Mobilos fotókat adtok vissza, jól van. És a kedved jó, május van, érzed a tavasz, jön a nyár.
7: Igen, tavasz van, igen.
2: Nagyon jó. Örülünk. Oké, okay, jól van, Erika, nekünk már ez is nagyon elég. Köszönöm, hogy beszéltél velünk. Vigyázz
7: minden
2: magadra.
7: Minden jót nektek. Sziasztok.
2: Ciao. Hello, hello, hello, hello. Van, aki még könyvtáros 2020-ban? Még van ez a munka, hogy könyvtáros?
5: Sülyök Tamás most viszi vissza a festékörképet.
2: Igen, ma mindenki hirtelen vissza, felajánl. Igen, visszaadják a festékörképet, hogy mondtad, igen, visszacolgáltatnak. Jelentkeztek magyar oligarchák, visszaadják a bazilikát.
5: De amúgy az a durva, hogy rögtön lerázott valaminket. Érzetek, mondta, hogy hát nem tudom, beszélni, dolgozom.
2: Na, de aztán megfűztük be.
5: Én ilyen munkerőszer, ha lenne könyvtárs, ilyen könyvtárosokat akarok.
2: Résnyire nyitott az ajtót, mi betettük a kis praszlinkat, és tágra nyitottuk a könyvtár ajtaját.
3: Tényleg mit csinál a nappaliba? Olvas. Egy könyvtáros, nem?
2: Nem gondolnád, hogy olyan nagy a kapkodás. Igen,
3: igen. Egy ember bejön, azzal megkeresnek egy Csehovot.
2: Igen, olyan nagyon nagy, igen. Nagyon nagy munka azért nincs. Már idézőjelesen, nyilván van. Na?
5: Szerintem ugyanazt a számot hívjuk véletlenül. szerintem...
0: Igen,
2: jó reggelt kívánunk! Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, zavarhatunk egy pillanatra? Élőadásban vagy egy rádióműsorban?
0: Hát egy kicsikét meglettél.
2: Nem akartalak meglepni. Zavarhatunk egy pillanatra?
0: Csak egy pillanatra.
2: Hogy valami hívnak, hol értünk el, és milyen a kedved? Csak ezt szeretnénk tudni itt a bujavágyak.
0: Hát a kivételnek hívnak, és fantasztikus a kedvem. És telefonon keresztül értetek el.
2: Így van, telefonon keresztül. De hogy hol, jó, nem volt telefonon.
5: Egy kérdés, például most egy macsétel valász az ajtó mögött, mert kicsit olyan csendes a
0: egy
5: háttér.
0: Egy hatalmas nagy lándzsával, és van rajta egy fütyegő.
2: Igen, helyileg hol vagy, csak így ezt szeretném még tudni. Hogy hol. Melyik község, város, falu?
0: Kecskemét.
2: Kecskemét. Milyen a kedved, így érdeklődünk, random hívó.
0: Fantasztikus, és nagyon jó a kedvem.
2: Igen.
0: Kirobbanó vagyok, igen.
2: Mibe vagy?
3: Kirobbanóban.
2: Most vagy kirobbanóban. Nagyon jó.
3: Most formában van.
2: Tudhatjuk, hogy mit dolgozol, mit csinálsz, mi a foglalkozásod?
3: Nem.
0: Gyakorlatilag ma céget vezetek, vagy cégtulajdonos vagyok alapjába véve, és jogászként dolgozom.
2: Jogászként dolgozol.
3: És baj, van most, hogy csuktogunk.
2: Tárgyaláson vagy mit csinálsz?
5: Mit csinálsz, Péter?
0: Nem, most keltem föl.
2: Ja, most keltél föl? Nagyon jó. Köszönjük, aztán megzavartunk valami munkába.
5: Magadat.
2: Nagyon jó. Rovatunk lényeg, hogy teljesen random regenerálunk telefonszámokat, és felhívjuk a másik oldalról lévő embert, hogy van, hogy érzi magát ez a hogy vagy magyar, amikor is hallgatóink vagy nem hallgatóink elmondják, hogy milyen a közérzetük, mit csinálnak, és milyen hangulatba kaptuk el őket. De akkor te is jól vagy így májusban tulajdonképpen.
0: Én mindig jó vagyok májusban is.
3: Mert áprilisban. Májusokban nagyon.
2: Kedved kiváló, és egész egyszerűen. Aha, és cégtulajdonos vagy?
0: Igen.
2: Vissza kell majd adnod a választások után?
0: Nem olyan területen. Nem.
2: Szóltak már, hogy ad vissza lehetőleg, vagy eljönnek és visszaveszik? Nem volt ilyen.
0: Elég provokatív volt, de
5: köszi. Péter, és milyen a hangulatod Kecskeméten? Hogy így érzel változást? Vagy milyen az atmoszféra?
0: Fantasztikus. Naposka. Teljesen naposka van, úgyhogy süt a nap, hát most ennél jobbat nem kell.
2: Nem, nagyon szomorkodjunk.
0: Ennél jobb nem kell. Okay. Most hova?
2: Jó kedved van.
0: Minden a fölkedvünk, jó kedvedünk, ez kész.
2: Szeretem, így kell csinálni, persze.
5: Live coachot keresek, és azért tudom erre segíteni.
2: Kell, hogy coacholj minket heti egyszer.
0: Nem tudom egyébként, hogy mindig jól nyomjátok alapjában.
2: Igen. Teljesen véletlen hívunk most, direkt nem az SMS falról, Laci generálja a telefonszámokat. Oké, jól van, akkor...
0: Hogy kerültem be a telefon? Nos,
2: legenerálunk számokat, teljesen van egy telefonszám generáló ilyen appunk tulajdonképpen, ez legenerál minden számot, és teljesen véletlenszerűen felhívjuk ezeket az embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak. Van, aki beszélget, van, aki ránk teszi, van, aki jókedvű, aki szomorú. A lehető leglehetetlenebb élethelyzetekben kapunk el embereket.
5: Korábban ez pártérsésen
0: azt mondtuk. Jó koptatok, mert felkeltem.
2: Péter, felkeltél. És csináltad a reggeli rutinodat.
0: A reggeli rutinomat, így van.
5: És mi a reggeli rutinat, hogy kérdezzem már, mert most el akarom tudni.
0: Elmények megmosakodni, most mit mondja az ember?
2: Cicamosdás, egy kis szapkása, egy kis tojásrántott a 10 fekvő, és irány dolgozni. Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, örülünk, hogy jó a kedved, jó munkát ott Kecskeméten, vigyázz magadra.
0: Köszönöm szépen, kellemes napot nektek, és nagyon jókat tudok. Jó, folytok, sziasztok.
2: Köszi, ciao, ciao, hello, hello, hello, hello. Gyerekek, kifejezetten jó. Jó hangulat, nem teszi le, kedves, beszél, kommunikál, nevet, jó kedvű. Mi van?
5: Egy kicsit ott feküdtünk most vele a nagy ágyban, nem?
3: Én nem akarok vele feküdni. Egy
5: kis, puha volt ott abban az ágyban, ott feküdtünk, jó volt.
2: Nem volt ott még cicamosdás, más történt ott még. Igen, de jó arc volt, jó arc volt.
5: Jó arc volt.
2: Fia, mennyire fura lehet, hogy veszed fel a telefonot korán reggel, és egy rádió műsor őrjön a másik oldalon, te meg ott fekszel.
5: Ez tudom, milyen érzés. Már mellem is megtörtént, és szörnyű érzés.
2: Igen, igen. Azért, aki Laci a telefonból hívd a barátaidat. Ez jó volt.
5: Azok nem is szokták felvenni, azok ebből a jelszót mondják.
2: Igen, igen, igen. És hát kinek milyen a lelkiismerete? Ki mennyire óvatos, ki mennyire fél, hogy mit akarunk, miért hívtatok?
3: De
2: honnan van meg a számom?
3: Mert emlékez vissza régen, az volt, hogyha valaki nem akar, paf, már le letette. Is tette. Hát igen. Most a könyvtáros hölgy is elutasító.
2: Van egy ilyen hangulatváltozás, aztán... vagy egyőre mindenki jó kedvű. Igen.
3: Négyből három fölvette, és jó fej volt.
2: Abszolút. Valami van, gyerek.
5: A legtöbben arra gyanakodnak, hogy a Gyulának volt a rokona.
2: Igen. Jó, egyébként teljesen jó. Igen. Így, hogy jól van, kezd értelmetlen lenni ez a rovat. Nem, jó ezt néha hallani. Nem kell mindig szomorúnak, meg depressziósnak lenni. Jó ez, hogy most egy kicsit jól van a magyar. Nincs ezzel baj. 8:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után.
8: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
12: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
14: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
15: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
16: Autóüveg Pilkington.
17: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
28: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. Négy csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
29: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
30: Csendből csinálok pénzt.
31: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
29: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
32: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
33: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
34: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
33: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
34: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
9: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
35: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Dél-Pestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autoparasdelpest.hu.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
7: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton, a Jépi Autónál, a Fehérkő út 4 per A-szám alatt, vagy a jepiautó.hu oldalon.
10: Indítsd a fesztivál szezon Gyulán, a történelmi fürdővárosban. Kocincsunk együtt a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 22-e és 24-e között. visitgyula.com.
11: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
18: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
19: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
20: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
19: Irány az Osam. Spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak.
21: Hírek a Rádió Egyen.
22: Átvették megbízó levelüket a képviselők. Majdnem 700 ezeren nyilatkoztak az SZIA 1+1 százalékokról. Ástopot vezet be a gázolajra a horvát kormány. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átvették megbízó levelüket a parlamentbe jutott pártok képviselői. Azokról a politikusokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Rendhagyó módon már most megválasztják a leendő miniszterelnököt is. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról a neten. Az adóhivatal szerint 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett papírt, erre van még idő, május 20-áig kell ezt megtenni. A hatóság azt írta, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIK és más hatóságok ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egy vármegye sem kapott, de vannak olyan területek még, ahol bőven akadt probléma. Mindenről Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő beszél.
23: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
22: Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Ástopot vezet be a gázolajra a horvát kormány. A benzinárán nem változtatnak, de a gázolaj és a mezőgazdasági úgynevezett kék dízel árát csökkentik, és be is fagyasztják 2 hétig. Olcsóbb lesz a csepp folyós gáz is. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre változóan felhős napos időt mondanak, délen délnyugaton eshet, majd máshol marad a szárazabb idő. A legmelegebb órákban 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Luciferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3-9 lesz pontosan 6 perc múlva. Milánóban szakad az eső, gyerekek, 13 fok. Tehát ez nem, mintha nekünk ez bármit számítana.
2: Elázik a makaróni.
1: Így van, azt nem más mondasz. Jövő héten jó idő, remélhetőleg. Győr-Sopron már biztosítva, látjuk az időjárás. Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, majd meglátjuk, mit dob a gép, de indulunk, úgyhogy jövő héten turné, hétfő Győr, Széchenyi téren kezdünk. Este 5-kor. Ez fontos. Nem reggel vagyunk.
3: Igen, de 4-től már van DJ-nk.
1: 4-től már játszik egy DJ, és 5-től érkezünk mi, hogy 8-ig lejátszuk azt a halomjátékot, ami van, hogy adjunk egy csomó nyeremény, meg
2: éhesen
1: pénz.
2: Gyertek.
1: Éhesen gyertek, szomjasan gyertek, üres zsebbel gyertek, hogy megtöltessük 100 000-nyi KP-k gyerekek, nagy nyeremények. Minden lesz, úgyhogy sok mindent lehet nyerni. Jó, felborult egy autó az 52-es út 28-as kilométernél, fél pályán halad csak a forgalom. Köszönjük szépen.
2: Telefonálgassunk!
1: Jól van a magyar gyerekek!
2: Hívogassuk őket!
3: Majd most mindjárt.
1: Majd most?
3: Na nyugi. Nyugi, most mindjárt? Nyugi. Eddig jók voltunk, 4 hívásból 3 jó volt.
1: Jó.
3: Most figyelj.
1: Oké. Okay. Kilenc Szobolási Gyula sírás utánzó verseny, jó?
4: Jó.
1: Hangok vagyunk, ha nem csináljuk meg.
2: Jó, és utána pedig Ferrari gyorsuló hangverseny.
1: Igen. Hú vagy magyar? Most már?
2: Calling me, calling you.
1: Na most aztán ezt elkiabáltuk, hogy túl jól van itt a magyar.
3: Várjál még, csak dolgozik, most futott.
1: Nem, aki eddig, azt ismerem, tesa. Aki ezt az nem veszi föl, az nem veszi föl. Az már nem akarja fölvenni. Jó? Úgyhogy az nincsen. Szörpékézés lesz a rócson. Lesz, gyerekek, annyira lesz, hogy sehova nem vezetünk már aznap délután,
2: belőlem
1: vagy aznap este.
2: Belőlem ki kell üzni a démonokat. Tehát nekem most erre van szükségem. Hónapok óta nem ittam, de hónapok óta. Úgyhogy hétfőn gyere.

0: És az volt, hogy jól érzi magát talán ebben az évben eddig a legjobban. De tényleg? Szóval itt valami megváltozott, valami más lett.
1: Mondd, hogy hosszú volt a tél.
0: Hosszú volt a tél?
1: Aha, én azt éreztem, hogy most a tél igazán jó idő, és azért most a május van. A délután be kell tolni.
0: Na most. Halló?
2: Halló?
0: Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Kezdi csokolom, zavaratunk egy pillanatra?
2: Igen.
0: Kezdi csokolom, jó reggelt, itt a Rácskó Eszter, a Rákóczi Feri, meg a Sebestyén Balázs. Egy rádió műsorból telefonálunk, zavaratunk egy pillanatra, csak néhány kérdést szeretnénk feltenni.
2: Én nem hallgatok rádiót.
0: Az nem baj, az a legjobb, ha nem is tetszik rádiót hallgatni. Keresztnevet kaphatunk?
2: Erzsébet,
0: hát örülünk Erzsébet, nagyon örülünk. Szeretném megtudni, milyen a május, hogy érzi magát Erzsébet, hogy van, hogy telnek a napok. Egy ilyen kis rövid közvéleménykutatás csak, hogy ki hogy van.
2: Jó, érzem magamat, örülök, hogy május lett.
0: Ugye? Itt a jó idő.
2: Igen.
0: Mivel foglalkozik Erzsébet, mit csinál, dolgozik, még vagy nyugdíjas?
2: Tehát dolgozok.
0: Mit dolgozik?
2: Hát gyári munka.
0: Gyári munka.
1: Nem hangzik idősnek,
0: nem hangzik idősnek. Igen, akkor rosszul hallom, azért magázódok, de akkor tegeződhetünk is, Erzsi. Gyári munka, és merre dolgozol? Merre vagy?
2: Merre? Hát Jászberény.
0: Jászberényben vagy gyári munkám. Aha, délutáni műszakban, igen. Tehát most a délelőtt a szabad.
2: Igen.
0: Aha, és mivel telik a délelőtt? Mit csinálsz?
2: Hát takarítgatok, főzök. Hát a szokásos.
0: Takarítás és főző.
1: Mi lesz az ebéd ma?
2: Pörkölt.
0: Valaminek indult, aztán pörkölt lesz a vége. Valami vagy lesz belőle. Aha. És érzed kicsit a változást? Érzed, hogy jön a tavasz? Jobb a hangulat? Így május közelettével? Vagy hogy már itt a május?
2: Hát igen. Érzem, hogy meleg van, jó idő, süt a nap.
1: Mit vársz a legjobban a nyárban?
2: Mit? Hát, hogy meleg van, nincs olyan.
0: Meleg van is.
3: Nyaralni mentek valahova?
2: Nyaralni? Hát, szerintem nem.
3: Nem, de meleg van itthon is, ugye?
0: Igen. Meleg van is, jó idő. Jól van, Erzsi. Oké, ennyi
3: volt. Pár kapcsolat, gyerekek. Jó van, akkor meleg van. Semmi.
0: Egyszerűbben. De van egy gyereked, azt kérdezte a Feri.
2: Ja, nincs.
0: Na, látod, ilyen egyszerű engem. Erzsi, csókoltatunk, puszilunk, jó munkát neked délután, munkát, és köszönjük, hogy beszéltünk.
2: Ja, viszlát.
0: Viszlát. Most már nem magázódjunk vissza. Most egy Erzsi hangutánzó verseny azonnal, dobd el a tessék.
1: Nem tudnám megugrani. Én ma kevés vagyok ezt. De azt szeretem az Erzsiben, hogy ő racionális.
3: Nem? Igen, tehát a melegnek örül nem, is nem,
0: meleg van, jó idő.
1: Ezt úgy hívják, hogy mindfulness. A jelenben kell jelen lenni.
0: Így van, délelőtt főzünk, délután dolgozni megyünk. Ennyi a történet.
4: Halló,
0: jó reggelt kívánunk. Zavarattunk egy pillanatra?
4: Tessék, parancsolni.
0: Jó napot, üdvözlöm, jó reggelt. Egy rádióműsorban telefonálunk, de Rácskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, csak néhány kérdést szeretnénk föltenni, hogy indult a reggel, hogy érzi magát.
4: Köszönöm, jól.
3: Na, ez
0: nem hasonló energia, ez essen lesz egy hosszú beszélgetés. Kaphatunk egy keresztnevet?
4: Zoli,
0: ha illek, hol kaptuk el, Zoli? Merre van?
4: Most álltam meg a kocsival, már telefonálok.
0: Hát azt tudom, hogy telefonál, Zoli, egyszer mi
1: hívtuk.
0: Ezt tudjuk, de hogy helyileg, merre? Községileg, városilag? Tatabánya.
4: Igen.
0: Mivel telik a délelőtt, Zoli?
4: Hát bevásárlás, ilyenek, apróságok.
0: Bevásárlás apróságok.
3: Milyen ős nap.
0: Kedvileg hangulatilag milyen a május?
4: Hát közepes.
0: Na miért? Egészség problémák a nyaki, vagy mi a nehézségben?
4: Az is, mind a kettő, igen.
0: Mind a kettő van egy kicsit. Na hát akkor bízunk benne, hogy akkor ugye a május második fel az egy kicsit talán könnyebb lesz.
4: Reméljük, igen. Bizakodunk mindig.
0: Ez a beszéd.
1: Így van.
0: Ez
1: így
0: a beszéd.
1: Van. És milyen a családi hangulat?
4: Hát minden közepes, de nem nagyon tudok így beszávolni.
1: Jó.
0: Jól van.
3: Jó, ez jó nekünk.
0: Köszönjük szépen akkor, jó egészséget. Köszönjük, viszont hallásra. Köszönjük. Most kapcsoljuk össze Zolit Erzsivel.
3: És dumágassanak nagyokat.
0: Erzsi feltette kérdez Zolinak, Zoli Erzsinek. Tessék?
1: Meglepődni, mert sokszor van az, hogy a hasonló amplitudói emberek el tudnak szabadulni együtt. Tehát, hogy csak ugye mi vagyunk más sávon.
3: Igen, más sávon, mi máshol rezgünk.
1: Más frekvencián vagyunk, és ezért nehéz nekik.
0: Ugyanaz az éra, ugyanaz a telefonhoz a generálás, Laci, ugyanúgy a 90.
1: Most a közös képviselőt hívjuk.
0: Most, igen, Hogy és itt van István, a közös képviselő. Első ilyen szólik, közös képviselője. Szia István, hogy

0: Amúgy is beszélgetnék egy jóték közös képviselővel, rengeteg kérdésem van. Tehát a közös képviselő és a BKV ellenőr, ők szerintem ugyanabban az iskolában tanulnak, és szeretném tudni, hogy pontosan mi vezetett idáig.
1: Igen, Béla Miskolc rázza az áram. Szia Béla! Írja valami. Laci, ebből nem lesz új tévé. Na Laci számgenerálását imádom. Teljesen lehetetlen helyeken csörgünk be. Tehát én,
2: de ahogy milyen az ország, hát nem lehet csak mindig friss, fiatal, jó.
1: Imádom, imádom. Nagyon jó. Teljesen váratlanul generál olyan számokat.
3: Halló!
1: Jó reggelt, kívánok, tessék jött! Jó reggelt kívánunk! Zavaratunk egy pillanatra? Egy rádióműsorból telefonálunk. Eszter, Balázs, Feri van itt.
3: Milyen ügyben telefonálunk?
0: Egy rádióműsorból telefonálunk. Ez itt Sebestyén Balázs, csak szerénykedik. És ez itt a rádió egy. Azért telefonálunk, mert meg akarjuk tudni, hogy hogy van a lakosság.
1: Hangulat felmérő rádió telefonhívásokat bonyolítunk.
3: Köszönöm szépen, de nem kérek ebből.
1: Nincs jó hangulatban.
0: Nincs jó hangulatban.
1: Nem.
0: Mocos.
1: Mi azokat? Nem tudhatjuk, nem tudjuk meg. Jó egészséget kívánunk akkor.
3: Köszönöm szépen.
2: Jó, elviszél napot.
0: Viszont halása.
1: Laci, nem lehetne, hogy a szaknépsor...
2: De Laci, nem tudod az előző fél órát hozni?
1: Nem lehet, hogy a Vörösvári úti eszték a telefonkönyvéből esetleg
0: Laci,
1: fiatal
0: a,
1: nincs egy
0: a kicsit. A DPK listákat már megmondtuk, hogy azt át kell szalálni, mert...
1: Ezt a Kubatov listát nem akart egy kicsit átszalálni, Laci. Mégis, hogy én miért? Azért vannak fiatal szavazók is, érted, hallgatnak. Szóval mi az nem is ebből kell? Számogat. Ezt elhiszed, Laci, mit csinálsz?
2: Olyan ügyes volt a kezed egy órája, Laci.
1: Fél kecig, olyat mentünk, Laci, de most váltottál.
0: Vissza a szaunás haverjaithoz.
1: Mi történik? Elfekvőket hívunk, vagy mit csinálunk?
0: Hívj fel Zoltán Erikát, Zoltán és meg Erika is.
1: Jó, oké.
0: Na?
1: Na most.
3: Halló!
1: Zseniális. Kezd csokkolom, jó reggelt kívánunk. Zavaratunk egy pillanatra?
2: Szerintem nem.
1: Dehogy nem, adjuk fel. Csokkolom, mit tetszik lenni? Halló?
0: Halló?
1: Halló?
0: Halló?
1: Ne tegy elő!
4: Halló, itt vagyok, mondja.
2: Mondan egy keresztemet?
4: Halló?
1: Adjatok már a Lacinak egy 1900-on kezdődő telefonkönyvet, mert 1825-ből telefonálunk. Amikor Bell föltalálta a telefont...
0: Magával meg nem beszélek.
1: Magával meg nem beszélek. Hát ez a rovat imádom, úristen. Ja, Istenem. Hát itt tényleg csak DPK szavazók maradtak már, gyerekek. Halott. Na most ez jó lesz. Figyelj. Remélem nem egy
2: közkor. Ő vagy férfi?
4: Kórház.
3: Igen, tessék.
1: Kezdj csokolom. Jó reggelt kívánunk. Egy rádió műsorban telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Rásuk Eszter, meg a Rákóczi Ferenc. Zavaratunk egy pillanatra?
3: Igen.
1: Jaj, de jó. Beszélgetünk velünk egy kicsit, keresztnevet kaphatunk?
3: A kislányom úgy lehet, hogy te jobban
5: beszélgetünk.
1: Szia. Szia. Itt a bácsi. Mondasz nekünk egy keresztnevet?
3: Angelika.
1: Angelika, otthon vagy éppen a gyerekkel?
3: Igen.
1: Nagyon jó, hogy csak gyorsan nem zavarunk sok, meg tudjuk, hogy ez így megterelő. Milyen a május, hogy érzed magad, milyen a kedved?
2: Most már
3: szállt. Igen.
0: Adod a gyerekünk a telefont, beszélek vele.
3: Igen.
0: Ha adod neked a telefont, én megnyugod, és suttogok fel. Figyelj.
1: Ő egy nagy suttogó.
0: Mi a neve a gyereknek?
3: Lorka.
0: Dorka vagy Lorka?
2: Lorka.
3: Lorka.
1: Ő egy gyerek suttogó, te még nem tudod, hogy egy nagyon nagy suttogó. Bárkit
0: megmutatok nagyon hamar. Lorka, én vagyok...
3: Mert rendesebb is.
0: Én vagyok a Mikulás felesége. Most beszéltem anyával, Lorka. Azt hallottam, hogy szeretnél sok ajándékot kapni a Mikulástól. Akkor ezt azonnal fél!
1: Nagyon sokan vannak otthon gyerekkel, hogy azért a kedved az úgy jó mondhatni. Hányadik gyerek? Elsővel küzdesz éppen?
3: Második.
1: Ó, hát már rutinban, itt akkor már rutinból hozod. Mekkora a nagyobbik? Ő oviba, a suliba? Mekkora nagyobbik?
3: Ő meg oviba, igen. Ő már 5 éves lesz.
1: Ó, hát akkor kitartás neked, ez nem könnyű.
0: Hány Magne B6-os gyerek ez a második?
3: Hú, nagyon sok. Nagyon sok, igen.
0: És amúgy az első, a másodiknak könnyebb a természete?
3: Hát, a kislányom lepipálja nagyobbat, úgyhogy gondoljuk itt azt, hogy a második könnyebb, de nem azért.
0: Akkor az első volt a promóciós gyerek.
3: Igen.
1: Na jó, van, hát kitartás.
3: Cukik, nagyon cukik.
1: Cukik, mekkorával küzdesz? Mennyi idő még elmegy bölcsibe, óviba? Mekkora?
3: Hát ő most 2 éves, most töltötte a 2-t.
1: 2? Aha, még egy év, ha otthon, akkor 3 évbe indul majd az óvi. Igen.
0: Terrible too.
1: Hát kitartás akkor neked. Ettől függetlenül a kedved hangulatilag, így májusban, hogy vagy?
3: Hát nagyon jó hónap.
1: Jó hónap?
3: Már láttuk a jó időt, igen.
1: Na, ki tudtok egy kicsit szabadulni. Kitartás, ez egy kritikus szakasz, de 4-5 év is könnyebb lesz.
3: Igen, hát még megszorozott erről, de Igen.
1: Hamar
0: de milyen energikus vagy, egy ilyen stabil asszonynak hangzó, úgyhogy előre, végtelenben és tovább.
1: Igen, van segítséged?
3: Köszönöm.
1: Van pár, meg segít, van segítséged.
3: Persze, mindenki nagyszülők is. Mert a legtöbbet együtt vagyok, és ez így a jó.
1: Jól van, kitartás. Na, akkor jó. Neked, jó?
3: Köszönöm,
1: ciao.
3: Szép napot mindenkinek.
1: Hello. Felüdülés volt valakivel 80 alatt beszélgetni.
2: Szép volt, Laci, a vége.
1: Ez az, Lackó, az aranykezed oda pattintotta így a végére. Na, generálj még egy utolsót.
0: Szerintem nem kéne egy gyerekműsort csinálnom valahol?
1: Szerintem nagyon jó voltál. Csak itt egy gyerek. Támadod a lányát! Gyere csak ide egy kicsit, mondjon neked valamit.
0: Hogy hívták azért? Milyen rita volt?
1: Kölyök klub. Tudod, hogy utálta a gyerekeket? Paprita, persze.
0: Jónás
1: rita.
0: De utálta a gyerekeket.
1: Gyűlölt
0: őket. De oka?
1: Hát te vezetni egy ilyen műsor gyerekeket, szeretnéd a gyerekeket.
2: Te is utálnád.
0: De amúgy azok a gyerekek megvoltak a trip. Na jó, beszéljünk egy kicsit erről a műsorra, nagyon sok kérdésem volt. Voltál castingon? A Kölyök klubban?
1: Nem, csak hát RTL-es hallottuk. Nem volt egyszerű annyi gyerekkel ott együtt forgatni. Tehát még ha nagyon szereted a gyerekeket és megutálod őket, hogy ott van körülbelül 100 visító, őrjöngő, síró, ortúró, fikazabáló gyerek. Hát ez...
2: És ha fölvette, és te pont azt mondta, ja nem.
1: Nem veszik
0: fel. Ehhez képest a rádió nem egy nagy váltás, nem? Figyelj már, és azokat a gyerekeket megfizették, hogy ingyen csinálták.
1: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom.
2: Hát lehet, hogy kaptak napi díjat.
1: De látik egy kölyökklubot. Ráskó Eszterrel kölyökklub.
0: Egy ketaminos orspréve befújjuk, ezt átszoljuk.
1: Jó, gyerekek. Oké, megvan a magyar, a fele jól van, a fele nem veszi fel ez az összesítés.
2: Több, mint a fele jól van. Ne legyél ilyen.
1: Több, mint a fele jól van. Így van.
0: Igen.
1: Több, mint a fele egyébként jól van.
0: Nem adjuk fel, vagy feladtuk?
2: Hát, én egy kicsit igen.
1: Hogy megtettem. Állsz, Laci,
2: van még egy varázsszámod?
1: Minden megtettem, amit mindent megtettem.
2: Van még egy varázsszámja,
1: figyelj. Egy utolsó, tessék, na. Gyere, Május. Gyere, Ica. 52 éves, szepszissel, kórházban fekszik, nagyon szomorú.
5: Volt előfizető, letiltotta a bejövő hívásokat.
1: Amputálták a fél lábát, nagyon szomorú, a másik is veszélyben van, kórházi fertőzés miatt csak egy vesekővel ment be. Szia, Erika!
0: Egy tepsis, szepsis. Szepsis, szentgyörd.
1: Laci, jó, az arany kezeddel egy utolsót generálhatsz, egy nagyon rövidre, akkor még beköszönünk neki, jó? Marika, süket!
0: Nem, azt kell csinálni, hogy így megpörgetni a Lacinak a telefonszámait, a saját telefonja, és egyre rábökni, és felhívni.
1: Érzem a csöngést. Ezt most érzem. Ezt most... Anna! Kinyomod. Na. Jó van, itt a vége. Oké, viszont...
0: Laci megengedte, hogy feljövünk valakit a telefonjára.
1: Ja, Istenem, az gyerekek, az kemény.
2: Ne!
1: Jó, én között...
0: Ugye, tehát csak az... Ádámból van 45.
1: Azért mondom, hogy ez szerintem...
0: Egy hívát se látok.
1: Az bujavágyak. Az bujavágyak lesz az a telefonhívás.
0: Jó, már három szó pörgetés, hogy mindig Balázsok van.
1: El kell mondanom közben, hogy porszívós játékunk. Tehát erre lehet jelentkezni, drága hallgatók. Porszívós játék. Gyertek, mert lehet nyerni egy takarító, porszívó, felmosó kütyűt. Különböző hangokat kell, és annak a hangoknak az eltakarítását kell kitalálni. Úgyhogy jelentkezzetek SMS-ben. A játékra adunk egy nagyon szép porszívót. Itt mindenki bele van szeretve ebbe a cuccba. Tehát a hazavitte, kipróbálta, a Zsül egyszerre most takarít.
2: Oda... Gyulus már Bartók Béla utat fölmosta vele.
1: Micsoda, körülutat föltakarította, igen. Úgyhogy...
0: Beselgeztem neked egy üzenetet, ami lehet, hogy fontos lehet.
1: Nekem?
0: Na, az SMS
2: falon. Neki semmi nem fontos.
1: De hogy sok sárga van az SMS falon, ha rámegyek a sárgára.
0: Az utolsót.
1: Igen, úszni indultam, befostam a parkolóba, és hazajöttem. Köszönjük szépen. Hát szerintem ez is
0: egy közlekedés hír, igen, hallottad, hogy...
1: Egy gyors közlekedés hír. Úszni indultam, befostam a parkolóban, ezért hazajöttem. Köszönjük szépen, írta egy hallgató. Na, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk. Mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
8: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
9: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
9: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a te

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Már megint a Premier Outlet bementek.
7: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
8: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Mit olvassunk ma?
11: A láthatatlan kincset.
12: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
15: Fáj a fejem.
16: Hamar elfáradok.
15: Nem szeretek este vezetni.
17: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
18: Brutál jó árak újra a hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
3: Vásároljon Ariston Velis vízmelegítőt májusban, töltse fel a vásárlást igazoló számlát, és visszanyerheti a teljes vételárát. Részletek a www.arisztonnyereményjáték.hu oldalon.
9: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
1: Indítsd a fesztivál szezon Gyulán, a történelmi fürdővárosban. Kocincsunk együtt a Gyulai Pálinka Fesztiválon május 22-e és 24-e között. visitgyula.com.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: Itt vannak az Alza napok!
21: Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
0: Itt minden az élmények körül forog! Rotonda! Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában! Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Farm, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
22: familypark.at.
23: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
0: Rádió 1. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
24: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
25: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: A Rádió Egyen.
26: Szigorúban szabályozná a mobil használatot az új KRESZ. Egyre több gyerek kerül bajba a kibertérben. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes lesz. Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Egyre több gyereket érint szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője azt mondja, fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyereküket az okos eszközök használatára.
27: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja egy gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
26: Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy a termékek mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden tájékoztatást. Tavaly egyébként 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, máról holnapra víradóra tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelmi napi tűzszünetre. Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre változóan felhős napos időt mondanak, délen délnyugaton eshet, majd máshol marad a szárazabb idő. A legmelegebb órákban 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
4: Rádió
0: folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatók. Napsütés, jövő héten pedig Győrben kezdünk Széchenyi tér délután 5 óra. Rengeteg ajándék, KP, nyeremény, pénzgyerekek, minden lesz. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, és ugye délután vagyunk, ez fontos, tehát hogy senki ne délelőtt keresse minket. Győr, Széchenyi tér. Ez a kis helyszínünk, ott leszünk először. Jó, hétfőn 5 órakor.
2: Csomó játékkal, 4-től már DJ van.
1: Így van.
2: Tessék jönni szórakozni.
1: Majális.
3: Igen. Azt szeretném kérni mindenkitől, aki hétfőn találkozik Ferivel, hogy jószorosan ölelje meg, mert születésnapja van.
2: De drága vagy, hát tudtam, hogy szerettem én.
3: Egy nagy ölelés, az mindenkinek jár, akinek születésnapja van. Jó puszit is adhatok a nyakára, azt mondja. Nyakára szereti, ha kapja.
1: Happy birthday táblák, nagy torták, nagy sütemények, nagy gyertyák, nagy zabálások és ital.
2: Így
1: mert
2: van.
1: Hogy csütört onnan mi már este nem megyünk sehova, tehát szabad a szörp, szabad az ital.
2: Szabad a szórakozás.
1: Ott aztán minden lesz, gyerekek? Most aztán minden lesz, intézted a helyet utána?
3: Minden el van intézve.
1: El van sikálva?
2: Minden. Ündér vagy.
3: De emlékezz vissza.
1: Minden fel lesz fegyezve, minden el lesz intézve.
3: Minden lesz intézve. És
2: mire panaszkodtam?
3: Hogy ilyen későn ősztéket enni? Jó,
2: igen, 8 után, fúj.
1: Micsoda, hogy ott a kis kövön ott majd így süldögél. Jó lesz az. Jó lesz az.
3: Az adás közben kéne sütnünk amúgy a forró köveken.
1: De nagyon várom.
2: Szeretnének a hallgatók, hogy ott tennénk.
3: Sercek még a forró kövön.
2: Jó, és minden idők legkellemetlenebb.
1: Hajózás a Rábán borkaival. Ja,
2: az igen. Is, meg még az 5 nap alatt, ugye? Igen. Hát a fellépőket keresünk. Hát ez
1: ja.
2: Tehetségkutatás van.
1: Angattalan, ugye? Igen. Boldogat neki. Feri, ráfér még bármi. Boldogat neki. Látod, már most kapod. Már most kapod.
2: Pedig még ráértek.
1: Még hétfőn. Majd hétfőn, gyerekek. Hétfőn. Szóval, hogy mi lesz? Mit mondasz? Hogy, ja, hogy tehetségtelenség kerestetik?
2: Igen.
1: Hát ha,
2: öt napon keresztül.
3: Hát ha valahol vannak tehetségtelen emberek, akkor az a stúdió, úgyhogy...
1: igen, a zséfaktor.
3: ez szerintem működni fog.
1: Igen. Ja, Istenem, kanyón bozótlan?
2: Mi?
3: Ezt szerintem tőled kérdezik, Balázs.
1: Ez az, hogy készülsz a születésnapodra, hogy bozótlan-e a kanyon.
2: Bozótlan, gyertek, bozótlan, ez mindent elbír.
1: Bozótlan-e a kanyon, ez nagyon fontos, hogy bozótlan-e a kanyon.
3: Kíváncsi vagyok, hogy a következő játékos milyen, hogy is mondjam, füllel bír, mert úgy láttam, hogy nagyon nehéz lesz a feladvány.
1: Úgy már meghallgattad?
3: Látod, leírva egy papírra.
1: Tényleg? Uh-huh. Na, ugye azt kell kitalálni, hogy mi az, ami történik, és hogy mivel takarítjuk el. Ugye ez egy ilyen nagyon összetett kis játék. Erika, szia Erika, jó reggel, ciao.
4: Hello, szia, hello, sziasztok.
2: Hello, Erika.
3: Hello, Erika.
1: Honnan hívtál minket, Erika?
4: Szia, Eszter, Jászapátiról telefonáltam.
1: Jó kedv, jó hangulat, minden van ott Jászapátiban.
3: Le vagy
1: ott
3: Jászapátizva.
4: Igen.
1: Igen. Mi a kitörőre oka?
4: Nem hiszem el, hogy hívtatok, komolyan mondom, rendesen reszketek az izgalomtól.
1: Nem kell.
3: Hát kérdezem meg, hogy neked volt ez Z+-os időszakod, és ha igen, akkor ki volt a kedvenc műsorvezetőd?
4: Nem volt, Eszter, bevallom.
2: Nem néztem azt a szart.
3: Jó, de, akkor kérdezem, hogy a krémet lehetett. Nézted-e Ábelánytával és Rákóczi Ferivel?
2: Stannál inkább.
4: Nem.
2: Televízió néző.
1: Mikori vagy, Erika? Mikor születtél?
4: 73-as vagyok.
1: Jó, de hát akkor lehet egy Z+-os korszakod. Azt hittem, hogy
3: fiatal.
4: Lehetne, de nem volt be, valami őszintén nem volt.
1: Nem baj, Erika, ne törődj el. Régen volt az már. Erika.
3: Jó, a füled, Erika?
4: Remélem, igen. Nagyon fülelek.
3: A szükséged lesz rá.
4: Nagyon szükségem lesz most erre a porszívóra, mert pont a hétvégén romlott el, ha hiszitek, ha nem.
1: Ne csináld, mi történt?
3: Szétvettem egy kalapáccsal.
4: Megadta magát, egy 17 éves porszívón volt, még az a hagyományos porszívó, úgyhogy ilyen, amit most lehet nyerni, ilyen, nem rakéta, de hasonló, de ilyen, amit most lehet nyerni, ilyen porszívón még soha nem volt, úgyhogy erről csak álmodtam.
1: Na, látod?
3: De most 17 évig valami a családtagja, akkor azt a végén eltemetitek, vagy hogy volt?
4: Hát nem tudom, ezen még nem gondolkodtunk. Szerintem kidobom.
1: Szakrális porszívó búcsúztatás. Jó, de akkor most itt van az új lehetőség, úgyhogy akkor próbáld megfejteni.
4: Nagyon fülelek, és nagyon izgulok.
1: Mi történt a konyhában, és mivel takarítottuk fel? Jó, figyelj, itt van. Ez komoly.
4: Ezt jól hallom?
1: Jó. Ez, figyelj, ez minden jól. Idők játékon lesz, ha ez így folytatódik, ez még csak a kezd. Végre igazán bátrak vagyunk. Végre valami kicsit, ami nem annyira komfortista. Nagyon jó.
3: Nem tehát... annyira kedélyes, nem annyira jó.
1: Hát ezt hallgassuk meg még egyszer.
2: Ez az? Gyereki?
3: Ez Feri, ezt te vagy.
2: Távozz belőle. Én szoktam hányni, kislány.
3: Nem szoktál hányni?
2: Miért?
3: Nem éltél még igazán, Feri.
1: De várj, utána valami csobbanod, nem az, hogy először hány, és utána ráül a WC-re? Figyelj, hallgass. Most hány. Figyelj, megfordul. Ferék odara.
2: Még ez jön. És jön az új.
3: Nem, ez nem.
1: Egyszer, akkor
3: nem,
1: és fosol nem, egyszerre. Ez az a kalici vírus,
3: nem,
1: tudod.
3: Nem, ez epehányás volt, amikor előtt már rég kihányított magad, és most még öklendezve, a végén még...
2: És szerintem nem. Pedig a takarítási zaj van.
1: Szerintem nem.
2: Takarított föl?
1: Még nem volt takarítási zaj. Itt még csak az akció. Összehányja magát, megfordul, és brutális. Figyeld? És oda.
3: Nem olyan kalitövet meg.
1: Figyeld? Érzi, hogy jön. Fordul. És ott van. És kirakta.
3: Én soha nem láttam Lacit ilyen boldognak.
1: Lacival ebben mi nagyon
2: egyek. Végre egy játék, ami tetszik neki.
1: Lacival mi ebben nagyon egyek vagyunk. Órákig tudnák hallgatni. Laci balra jobbra dőle.
3: Kacag a kis arcával nézek, kacag.
1: Ez egy orális hasmenés, írja Péter, és igazad van, ez egy orális hasmenés.
3: Na, tényleg itt van még a játékos is.
1: Ja, szia Erika, te még itt
4: hallgatom.
1: Vagy.
3: Erika, szerinted mit hallottál?
1: Ja, várj. Úgy azt mondod, Erika, hogy nem hallottad elég jól.
4: De hallottam elég jól.
1: Hihetetlen, nem hallottam.
3: Na, még egy utolsó esély.
1: Fordul!
4: Ilyet még nem kellett feltakarítanom úgy.
1: Fossa magát. Fossik még egyet.
3: Ne.
1: Na, mi történt?
4: Ez egy hányás volt? Ez egy
1: úgy gondolod, Erika?
4: Vagy egy betegség utáni, de ez egy brutális nagy hányás.
3: Nézd
4: egy
3: pillanat. Juli, gyere! Juli!
1: Várjál, jön a Juli, kapsz egy kis segítséget.
3: Juli!
2: Gyere
3: meg kicsit léces, azt meg kell hallgatnod, mert szerintem minek lehet a hangja, gyere, vedd már fel.
1: Gyere, ha Juli nem tudja, miről nem van szó, csak erre nagyon érzékeny. Hallgass meg, várj itt a Juli.
4: Jézus.
1: Ugye, hogy oda fosik?
3: Nem.
1: Hát miért? Először összeállja magát, ráül a WC-n, és egyből kijön belőle.
2: Alul fölül.
5: Nem, hát nagyon magasról hány, és
2: később magasról hány.
5: Száll, repül, és megérkezik. Igen. A földre.
1: Juli, ugye hányás allergiás.
4: Mivel lehet feltakarítani?
1: Igen, azért a teszte rá füles, mert Juli hányás allergiás, és ha ő hányással, ő is elhányja magát, és ezt akarta, de úgy látszik, hogy az effekt hányás most nem jött.
5: Szerezte engem.
1: Igen. Na és mivel takarítsa el, Erika? Mivel takarítsa el?
4: Ezt hallani kellett volna már?
2: Hát utána, ami van, amit Balázs...
4: Szerintem ilyen hagyományos vizes felmosás, ilyen felmosós vödör.
1: Hagyományos vizes felmosás, jó?
4: Felmosós esetleg.
1: Elfogadjuk.
4: Bár én még ilyet nem takarítottam fel, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy ezt mivel lehet feltakarítani.
1: Nem volt még ilyened? Egyszerre, hogy nem?
4: Nem, szerencsére nem. De még csak a családban sem.
1: Ez addig nem hiszel benne, hogy ez létezik, amíg el nem kapsz egy ilyen vírust, ez megtörténhet. Hogy egyszerre mindenedből jön ki minden. Az tényleg nagyon durva.
3: Én a Fazekas Mici nevű betelefonál, hogy írónak kell szeretném felolvasni az esetét. Aki ezt kitalálta, az hallgassa 24 órán át.
1: Erika, mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, megvan.
4: Nagyon köszönöm.
6: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
4: Nagyon köszönöm, de azt megígérem, hogy nem ilyennel fogom kipróbálni.
3: Akkor nem küldjük el.
1: Nem vagy a mi emberünk, hanem ezt akarított föl először, Erika.
4: Ne, ez kelljen.
1: Na jó. Hát
3: nem kellenek a finnyás hallgatók, Erika, ezt te is tudod.
1: Így is van.
3: Én erős gyomor kell.
4: Jó, igyekszem akkor majd valahogy pótolni.
1: Küldjük akkor köszönöm. Neked, jó, Erika?
4: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Hello. Ciao. Gyerekek, itt holnap mi lesz? Szerintem végre egy játékor az üzemi hőmérsékletet elérjük. Ez kell, de ugye összki, zabot önt ki, meg zizit szór szét, érted? Oda csandázik egy durvát, és te még össze is fossa magát. Ez a mi játékunk, gyerekek.
3: Miért mutatjátunk be, hogy múlt héten még itt irodalmárok olvasták a Rinna oldalakat, és most
1: van is honnan visszajönni.
2: A kultúra.
3: Igen. Nagyon kíváncsiak, mi vár még ránk.
1: Ez a mi terepünk. Ez, de ebbe fürdünk. Ezekben vagyunk jók.
3: De egy közelebb léptünk egyet a Júliának az idegrendszeréhez, tehát a kamuhányásról nincs rosszul.
1: Nem, ezt én is azt vártam, hogy ráteszed a fülest, és így valahogy...
2: Vége lesz.
3: Igen. Igen. De a palacsintevés még nem bírja. Nem hogy van ez? Hogy van ez kitalálva?
1: Igen. Palacsintás Robi, mikor itt volt, érted, majdnem rossz, mert nem a Robitól, de majdnem összeállítom magát. Fülesen meg jól bírja a hányást. Igen. Holnap legyen azt írja, hogy hallgatod, egy gőzborotvás forsás. De egy olyan, amikor így egy 6 bar nyomással kitör belőled. Tudod, amikor az, hogy vagy hazaérsz, vagy
2: összefosz. És ő nem ért haza.
1: És nem ért
2: nem haza, értve hazaért a nappaliig.
1: És ott 8 bar nyomással gőzborotvaként kis spriccel a ferekedből a fors.
3: És aludhatnék is ebben az idősában, csak mondom nektek, és én ezt választottam. hogy a Balázsnak...
1: Hogy a Balázs... Herékről stand-up-olsz, meg lila melbimbókról...
3: Oda szúrtál, ahol legjobban fáj!
1: Lila melbimbókról, meg herékről
3: stand-up-olsz egy
1: hagyjad már! Ezt az elszentséget azért nem bírom. Ezt hallod, de
3: nézd, ködös tekintette néz a távolba, és a gőzborotvás fosásra átrádozik.
1: Befejezhettem volna a bűn és bűnhődés Dostojevszkitől, ami pár napja már az éli szekrényben, hagyjad már lila melbimbókról, meg duzzadó herékről stand-up-olsz.
3: Fekete melbimbókról, és lila herékről, és tudod, ez az...
1: Zavar a fosás.
3: Mindent elmond a párkapcsolatunkról, Balázs, hogy ezt tudod megjegyezni.
1: Altesti poénokból hegyezed a stand-upodat, és elborzadsz egy kis te. Fosástól, gőzborotvás fosástól.
3: Három év is nem tud különbséget tenni egy fekete melbimbó és egy lila herék között.
1: Hát szeflőse fosod a budi, de a stand-upjaidba érted, így egy hallgatok.
3: Micsoda? Soha nem beszélnék ilyesmivel.
1: Hát ilyenek, soha. A stand-up, azt ne boruljál már ki egy ilyen, hogy ez a játékban, adjad már.
3: Tudom, miről beszélek? Mozart, Bach?
2: Persze.
3: Mi a különbség a rokokó és a reneszánsz között? Ilyesmiről van szó.
1: Igen. Hányás hangutánzó verseny. Egyébként elmondom,
3: hogy van... Helikobakter hangutánzó.
1: Helikobakter hangutánzó verseny. Igen, és a hányás hangutánzó verseny, igen. Most zseniális a játék, megjött kedvem, holnap én is játszani akarok. Jó, és bejött a szokásos reggeliznék, köszi című. Na jó, én most reggeliznék,
2: köszi. Nem kell ilyen enni.
3: 10 órai van már most amúgy is ilyenkor.
1: Amúgy is 10 órai van. Na jól van, gyerekek, oké. Okay. Sűrű reggel, hogy vagy magyar, hányás a rádióban, mindenféle
2: volt
1: dolog
2: kultúra, történt. Kultúra, magyar érettségit megcsináltuk, hát azért, na.
1: Írják a matekot, tudjuk a matekot, gyerekek, mi van? Lesújtott pártus kormányunk utolsó bosszújával a fiatalokra? Megbosszulja ezt a rendítés magatartást egy olyan matek érettségével, hogy a názába is ráncolják a szemöldöküket? Most ugye jó kedvük van a magyar érettségidől, oda pirítanak nekik még matekból?
3: Szerintem igen.
1: Már de... elemzik majd a Telex, meg mindenki, nézzük meg, mert arra azért kíváncsi vagyok. Már nem így, hanem majd az elemzéseket. Aha, vár, figyelj. Exponenciális függvények és gráfok. Itt vannak az első feladatok matek érettségi.
2: Gráfok is vannak.
1: Megkapták ezek a gráfokat. Te oda rakták neki, kellett aztán itt a rendszert bontani.
7: Vannak a terembe, mint amit az előbb mutattatok. Ott már olyan hangok vannak.
3: Stefi gráfam. Aha. Jó, Istenem. De akkor miért nem segítenek a tanárok? Legyetek tökösek tanárok. Sugjátok le az összes megoldást.
1: Edulány beszámolója szerint az idei feladatról első részében exponenciális függvényes és gráfos feladatot kaptak a diákok. A portál szerint medián számítás és kvartilis számítás is a feladatok között
7: van. Kis ujjából, ott hogy közele akarina, a kis ujjából.
1: Egy kis kvartilis számítás.
7: Ennyit tudtok.
1: Ezt? Erre vagytok képesek? Hát ez egyszerűtek. Halmazok és köregyenlete is felmerül a rövid feladatok között.
7: Nem is értettek, csak egy rövidet.
1: Messze neked egy kis Vasalbert után, oda vágtuk nekik a matekot, hadd szóljon nekik a matematika. Kis...
7: Aztán még szerdán történelem.
1: Nagy pofájú kis rendszer, bontok. Na most üldögéljetek ott aztán.
7: Most törüljetek a farkötőnek.
1: Most törüljetek a vádrisba, a boldogok voltatok.
3: Hogy azért volt rendszerváltás, mert ilyen buta lett a fiatalság. Ez idegen, ezt meg fogják írni. Hát az érettségén is látszik.
1: Igen. Hát gyerekek, na az, hogy még a magyarhoz csak, de hogy a matekhoz, na azért az ott. Majd én csak a beszámolókat elolvasom, hogy közepesen nehéz nyilatkozta egy matematikusnál, a 4 éves átlaghoz képest általános aha, nehézség, neki. Ezeket így tudom nagyjából értelmezni, de hogy mennyire volt nehéz, ezt nem tudom. Hogy álltok, gyerekek? Most, ha itt kellene egy ilyen gyors kvartilis számolást csinálni, egyszer hova? Ha melyik nyomon indulnál el a kvartilis számolásban?
3: Nem, van stratégiám egy ilyen helyzetre.
1: Tessék, hogy a kvartilis számolásban. Hogy az gyerünk. Első két sort vezess le
2: ott
1: nekem, légy
2: szíves. A harmadik padban bal oldalon.
1: Egy ilyen kvartilis megkaptam. Számítás, hogy indítod el?
3: Ugye, akkor be lehet vinni magaddal egy Balaton szeletet.
1: Egy azt... hotdogot, két hamburger.
2: Igen, azt elmajszol, nem is hazamennék.
1: És egy nógrád jópit.
3: Nem, rohadtul nem. Fog nem, és próbálnám nagyon hegyesre faragni a Balaton szeletet, hogy ilyen fegyvert készítsek belőle.
1: És torkon szúrd a szomszédot, ha nem súgja le nekem a kort.
3: Az előttem ülőnek oda tartanám a gigájához. És azt mondanám, hogy most vagy cserélünk.
1: Igen, vagy megöllek.
3: Vagy meg...
1: A torkod.
3: Ha ez nem működik, akkor mi fejegni a talált, nem akarom végezni magammal.
1: Neki futál az ablak, neki.
3: Kiugrott,
1: ugye, ez kiugrott, ez tényleg kiugrott.
3: De azt látjátok azt a módszereséget, hogy a drágabb körbabáltam szeretnek a végét, hogy hegyes legyen.
1: Én imádnám. Mit csinálsz? Élezem a Balaton szeretemet. Torkon szúrlak, te rohadék, ha nem mondod meg a kvartili számítást.
3: De azt beszéljünk egy kicsit azokra az emberekre, akik ugyanúgy izgulnak előtte, mint te. Nem is készültem, sosem ment jól a matek, és ahogy leül, elkezd füstölni a papírra tollal.
1: Csak ilyen osztálytársai voltak. Én nekem volt olyan sokszor elmondtam, hogy segítsél, mert eltakart, és aztán már hagyjál már, én se tudom. És a negyedik oldalt írta. A hagyjál már, én se tudom, az milyen mondat, úgyhogy te még a ceruzádat hegyeződő lapot kért. És azt mondja neked, hagyjál már, én se tudom.
3: Édes Istenem.
1: Fúj, de ganék voltak azok.
3: Igen, ők pokorra kerülnek mindegy esélye.
2: Mégis megcsináltad, megírtad, itt vagy.
1: Én a kvartili számolást egyébként azt hoztam. Van sok nehézségem, de a kvartili számításban nagyon
3: ez a gráfok, ez mindig
1: meg. A gráfok is a kvartili számításukban arra azért, hogy az benne van. Halmazó gráfok.
3: Tudod, mi történne, hogy és elérdeknek ezt az érettséget, annyit ránéz, és azt mondod, hogy ilyen megalázóan alacsony színvonalú feladatokkal nem mutatnám saját magam. Neki pöckölni a tanárnak, és kijönni a teremből, hazafelé végig sírna.
1: De ebben a pillanatban kapnék egy kihegyezett Balaton szeletet a hátam. Hülye, ne engem! Mondom, hogy fingom nincs! Mindenkinek pusztulni engem! Mindenkinek a helyben! És azt láttam, hogy te már torkon szúrtad az osztálytársaságot.
3: Csak 8 hely van az állami támogatásos egyetemet.
1: Halál! Veszetek rohadékok!
3: Ez a...
1: Azt a minden segít neki. Nagyon
3: vigyázzatok magatok.
1: Az első részben 12 rövidebb feladat szerepel, a második részem kisebb egységből álló, amelyet 135 perc alatt kell megoldani. Te jó Isten, 3 darab egyenként 13 pontos, és 3 darab egyenként 17 pontos feladat.
7: Egy órán írják. Délután 9-től 1-ig. A magyart is addig írták. 9-től 1-ig. Na jó, tehát könnyű volt. Ne harmi, le lehet hozni. Kell erre 4 óra, Ferenc? Önnek?
2: Nem, azért ez kell 1 óra alatt megvan.
7: Azért mondom. Szégyen, hogy
3: ott ülsz, és az utolsó 15 percben rájössz, hogy az utolsó lap is kétoldalas.
1: Az milyen?
2: Igen, már megvagyunk.
3: Minden is megvagy, és...
1: És akkor már csak elsírod magad, és kész, igen.
3: Fú, figyelj. Hát basszus,
1: én nem emlékszem ilyen nehéz feladatokra, de most komolyan
7: nem
1: mondom.
7: Nem is volt nekünk.
1: Gyerekek,
7: ennyire.
1: Kaptunk a zöld könyvből 6 darab feladatot.
3: Neked odaadták az ablak zsiráfot.
2: Meg kell mondani,
3: melyik a másra hangzó, melyik a magánhangzó, azt megoldta.
1: Nem viszem a zöld könyvet. A
2: zöld könyvet nem lehet bevinni most.
7: Nem, de van egy ilyen függvénytábla.
3: Sárga, a sárga könyv, nekünk sárga volt.
1: Sárga vagy zöld, abból kaptál 6 feladatot, és megcsináltad. Nem volt ilyen, hogy A feladatla, B feladatla. Kvartil is, meg gráfok, meg nekünk ez egyszerűbb volt.
3: De nem is már volt neked nagy. Is eltél van a gatyádban.
1: De miért azóta okosodtak, vagy
7: igen,
1: több lett a tanter?
7: Igen, sokat okosodtak. 2020-ban vezették be a NAT-ot, neked meg nem volt NAT. Azt ennyi, azt kussolgassák. 2024-től van ilyen érettségi.
1: Meg NAT nélkül
7: ez a harmadik ilyen erős érettségi. Ami nem erős, ezt tudni kell, Sebestyén.
1: De hát azért ez igen, és ez jó nekik, hogy egy szegények...
7: Hogy ne lenne, ott ül a lányom. Hogy ne lenne jó?
1: Úgy kell neki írja meg, azért tanultad 4 évet.
7: Szegények, nem, de hogy is?
2: Érettségizett volna 10 éve, akkor ennyi. Nem volt ilyen nehéz.
7: Pontosan, vagy jövőre.
1: De akkor emlékeztek? 5 darab feladat a zöld könyvben, megoldod a csókomat. Nem volt A sor, B sor, feladatlap.
7: Pontosan így van. Ez 3 éve van így. Ez a harmadik ilyen érettség.
3: Tanárok, álljatok át! Segítsetek ezeknek!
1: Nem mi tényleg egyébként, igen.
7: Szaktanárt a terembe! Szaktanárt
3: igen.
7: A terembe!
3: A szaktanárok üljenek be a női meg a férfi mosdóba, és akkor kimegy valaki pisilni, akkor gyorsan diktálja neki a képletet.
1: Igen, ez szegénykém. Na jó van. Hát reméljük, aztán majd már jövőre könnyebb lesz. Jövő mindjárt 9:30.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: One. Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
6: Autóüveg Pilkington!
7: Nagy bevásárlás olcsón! Próbáld ki most a Tesco-házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a HuffPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HuffPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HuffPrice. Great Brands.
12: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
13: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepén sem! Wow, Dom Pepe!
14: Ikonikus legó készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a Lego Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things grill házat, a Star Trek űrhajót vagy a Lego Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha Lego, akkor Lego Store Budapest vagy bravostore.hu.
15: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán őt. Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
16: Jön a 10. jubileumi Total Dance Club Rio.
17: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
16: Június 13-án a Budapest Parkban.
17: Captain Jack,
16: Peace Hunter,
17: Rocco,
16: Alice DJ,
17: Fun Factory,
16: Master Blaster
17: és az összes hazai kedvence.
16: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
18: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
19: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
18: Irány az Osan! Spórolj okosan!
16: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
20: Reklámot hallottak.
16: Hírek a Rádió 1-en.
21: Átvették megbízó levelüket a képviselők. Elindult az EPER szezon. Tűzszünetet jelentett be Ukrajna. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átvették megbízó levelüket a parlamentbe jutott pártok képviselői. Azokról a politikusokról van szó, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Rendhagyó módon már most megválasztják a leendő miniszterelnököt is. Jön a szigorítás a mobil használatban, a jövőben például nem lehet majd a zebrákon és a vasúti átjáróknál nyomkodni a mobilokat. Ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik az átkelésre a gyalogosokat, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik. Erről Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója beszélt.
22: Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
21: Több mint 1000 rászoruló gyerek kapott szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. Még tavaly októberben indítottak adománygyűjtő programot, az összegyűlt pénzből majdnem 1000 óvodás és iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, de két éves kicsinek is segítettek. Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapok szerint a bébi ételgyártó vállalatnál dolgozó férfit februárban bocsátották el. Állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A rendőrök a férfit a zsaroló e-mailje alapján találták meg. Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, máról holnapra víradóra tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelmi napi tűzszünetre. Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Ma esni nem fog, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütés, délután akár 26-27 fokban is bízhatunk. Holnap már több helyen megjelenhetnek a gomoly felhők az égen, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön keleten már több helyen eshet, az enyhe reggel után napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Péntekre változóan felhős napos időt mondanak, délen délnyugaton eshet, majd máshol marad a szárazabb idő. A legmelegebb órákban 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
20: Rádió 1!
16: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
20: Rádió 1!
23: Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Hogy vagy magyarunk első része, kifejezetten jól sikerült. Jól van, mosolyog, jókedvű, és kommunikatív, és kedves volt. Ez volt az egyik témánk. És másik pedig, hogy egy szlovák vendégmunkás megmérgezte a hip bébi ételét patkánymérreggel, hogy megzsarolja a vállalatot, 2 millió euróra. Teljesen lehetetlen a történet, de zseniális megtörtént.
1: Zseniális terv volt egyébként, tehát saját e-mail címről írni egy ilyet, amit meg se találtak.
23: Amit meg se talált a cég, így van. Próbáltuk kinyomozni és felgöngyölíteni a történetet, hogy hogy lehetett ez valójában.
16: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
23: Ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébiét. Azt nem mondták, hogy ennek a mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
2: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánygyerekből. Azt gondolom.
23: Nem feltétlen tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos,
2: hogy erős. Nem
23: biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól. Figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed? A hülye telenyomta a patkányméreggel a hipet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét már észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő, meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkányméreggel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keverke,

0: hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem a Hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem, tehát nem tettő.
1: És akkor ott ő kicsit csipetnyisóval.
2: Így egy kis kanállal mindegyikbe tesz bele.
1: Hát ezt gondolod, jön a gyártósor, az ittik, üveg rámegy.
0: Nem, de hát van mellette minőségellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja ezt szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
2: Itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda, kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami aha, egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kis kanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
1: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon, nagyon inog. Írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Igen, a főnök a céges autójában a pótkerékben tartja nagybani tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna a fejedben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és csütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleség kint udvarol a kukásoknak. Legyen csodás napot, csak okosan.
2: Ez egy csodás
1: zsaroló levél. Személyis jófor volt a május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom. Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek. Most nem tudjuk, hogy 2 héttel a választások után, hogy van a magyar.
2: Azt mondja már, hogy juhé!
1: Azt mondja már, hogy juhé. Igen, Bence már megírt a szarul. Megnézzük, hogy vagyunk. Csak hogy ezen a hullámon legyünk úgy, hogy ma még most senki nem veszi föl. 9-kor hazamegyünk, lekapcsoljuk a lámpát, és...
3: Igen.
1: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra? Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs. A másik oldalon. Élő adásban tetszik lenni a Rádió 1-en.
3: Igen.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni ma reggel, milyen a május, hogy áll a hangulat.
3: A május teljesen jó, májusban van a szülinapom.
1: Hoppá!
2: Na, nekem is.
1: Egy keresztnevet kaphatunk?
3: Kitty.
1: Kitty, hello Kitty, merre vagy, hol találtunk el? Merre vagy Kitty?
3: Tatabányán dolgozom, bíróságom.
1: Kitty bíróságon dolgozik.
0: Judge Kitty.
1: Igen. Balázsi, benn van már nálatok? Nem? Még nem mindegy, hagyjuk. Jól van, akkor jól... Igen, akkor jól vagy, jól érzed magad, ez a lényeg.
3: Így van.
1: Melyik nap van a szülinapod? Lehet, hogy egy nap van Ferivel.
3: 11.
2: Nekem is!
1: Ne csináld!
2: Istenem, na, májusiak, május 11.
1: Mind a kette május 11-e vagyunk. Hát akkor előre egy boldog születésnapot kívánunk neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Jól van, Kitty. Jó munkát akkor neked. Köszi,
3: köszönöm,
1: Kitty.
3: Köszönöm szépen.
1: Ciao.
2: Puszi.
1: Hello, hello, hello. Jó, egyelőre ő nem vette föl, jöhet a következőt elfoglalszám. Én érzem a május gyereket. Jó kedve lesz itt a magyarnak, itt nem lesz baj. Rátok nézek, ezt nem értem, de nem érdekes, majd kint a monitorát menedő elmarad, üveges tekintető, a gyerekek nem hiszitek el, majd én mibe ülök itt. Egy kicsak volt
2: eszterrel. Te pörgött túl.
1: Én nem, én próbálok titeket felhúzni.
0: Nem, látok, hogy csinálj felé, mindenki hibázott.
1: Két választásom van, vagy lemegyek a szintetekre, vagy ti jöttök az enyémre. Én nem vagyok hajlandó leugrani most oda, ahol vagytok, úgyhogy ti nektek kell oda felkapaszkodni, ahol én vagyok. Haló! Tessék, fog,
3: Erika!
1: Kezdj csokom, Erika! Ez a lendület, Erika! Kezdj csokom! Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs. Zavarhatjuk egy pillanatra, Erika?
3: De honnan van meg a telefonszámom?
1: Hát generáltunk telefonszámokat, Erika, képzeld el, mi generálunk számokat, teljesen véletlenszerűen felhívunk embereket egy rádióműsorban reggel, hogy van ma a magyar. Neked dobta ki a telefonszámodat a gép.
3: Hát én elnézést szeretnék kérni, mert dolgozom. Egyébként jól vagyok, de ne haragudjatok most.
1: Dehogy haragszunk, Erika.
2: Ez nekünk elég.
0: Csak azt mondom, hogy mit dolgozol.
1: Mit csinálsz?
0: És hogy jó kedved van, és utána békén hagyunk.

0: könyvtáros vagyok, és én jól érzem magam.
1: Ez az. Képes vagy minket könyvtárosként lerázni? Ne haragudjál meg. Azért, azt mondom, hogy orvosok vagy, érte, vagy sebész.
2: Az egy zenkert, hát az egy buddhista központ. Ott nyugalom van, békesség
1: és
2: van.
1: És te vagy ott a serif.
0: Az a helyzet, hogy várom egy kollégámat, mert igen? Kiállítási anyagot fogunk visszaszállítani egy vendégünknek.
2: Jól van, Erika, nekünk már ez is nagyon elég. Köszönöm, beszéltél velünk. Vigyázz
0: minden
2: magadra.
0: Minden jót nektek.
2: Sziasztok. Ciao. Hello.
1: Szerintem ugyanazt a számot hívjuk véletlenül. szerintem...
3: Igen,
2: jó reggelt kívánunk! Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, zavarhatunk egy pillanatra? Élőadásban vagy egy rádióműsorban?
3: Hát egy kicsikét meglettél.
2: Nem akartalak meglepni. Zavarhatunk egy pillanatra?
3: Csak egy pillanatra.
2: Hogy valami hívnak, hol értünk el, és milyen a kedved? Csak ezt szeretnénk tudni itt a bujavágyak.
3: Vételnek hívnak, és fantasztikus a kedvem. És telefonon keresztül értetek el.
2: Így van, telefonon keresztül. De hogy hol, jó, nem volt telefonon.
1: Egy kérdés például, most egy macsétel valász az ajtó mögött, mert kicsit olyan csendes a
3: egy
1: háttér.
3: Egy hatalmas nagy lándzsával, és van rajta egy fütyegő.
2: Igen, helyileg hol vagy, csak így ezt szeretném még tudni. Csak hogy hol. Melyik község, város, falu?
3: Kecskemét.
2: Kecskemét. Milyen a kedved, így érdeklődünk, random hívó.
3: Fantasztikus és nagyon jó a kedvem.
2: Igen?
3: Kirobbanó vagyok, igen.
2: Mibe vagy?
4: Kirobbanóban. Most formában van.
2: Tudhatjuk, hogy mit dolgozol, mit csinálsz, mi a foglalkozásod?
3: Céget vezetek, vagy cégtulajdonos vagyok. Most keltem fel. Süt a nap, hát most ennél jobbat nem igen. kell.
2: Nem, nagyon jó.
3: Ennél jobb nem kell. Okay. Most jó. Okay.
2: Jó kedved van.
3: Minden nap fölkedünk, jó kedvedünk, ez kész.
2: Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, örülünk, hogy jó a kedved, jó munkát ott Kecskeméten, vigyázz magadra.
3: Köszönöm szépen, kellemes napot nektek, és jó vagytok, sziasztok.
2: Köszi, ciao, hello. Gyerekek, kifejezetten jó. Jó hangulat, nem teszi le, kedves, beszél, kommunikál, nevet, jókedvű, mi van?
5: Balázsék a Rádió Egyen.
2: Itt vagyunk, gyerekek, és elköszönünk már csak. Holnap is vagy még?
4: Jön, hát igen. Tudod, hát az első hármas az övé. Hát egy hős. Rendes leszek holnap kicsit, jó?
1: Soha nem volt a rendes Feri, úgyhogy nincsenek ilyen elvárásaim. Ez
2: jó,
1: van.
2: És ígérd meg, hogy hülyékkel nem birkózol, disznókkal nem vívsz, és barmoknak nem irogatsz. Megtartod a mentális épségedet magunknak,
1: igen,
2: nekünk
1: azt
2: ide.
1: Azt fogod csinálni, igen? Most hazamegyek, összeverekedek a férjemmel.
2: Kisírod magad, sírsz egy nagyon délután.
1: Igen, nekem időpontom van a női napra a Lourdesba.
2: Jó, hát, te mit csinálsz, Feri?
4: Én nekem van egy csomó dolgom, már vásárolok a motortúránkra, pihenek egyet, és holnap én itt vagyok.
2: Nagyon jó.
1: Szóval, szuper lesz, holnap találkozunk. Szia Balázs!
2: Mutatjuk még, mit elnyerte a hallgatója, megmutatjuk, bár már nincs idő hívni.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
2: Na mondd, hogy kerülsz holnap jobb állapotba, holnapra?
1: Ma fürdőzések, testedzések lesznek, kis sírás, és aztán minden rendben lesz. Nem
4: hajnali kettőig géppel.
1: Nem, az lesz, vissza kell szerezni a gyereket, és addig kell ölelni, még van benne szusz, és utána minden rendben lesz.
2: Ez a beszéd. Jövünk akkor holnap 9-kor, mármint, hogy inkább 6-kor, 9-kor már megyünk lassan. Puszi mindenkinek, puszi. Sziasztok! Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo.
13: Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
16: Otthon start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő város részben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
17: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
18: familypark.at.
19: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
19: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
19: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
20: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
21: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Grill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachut óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
22: Lendítse fel vállalkozását a JPI Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek fóton a JPI Autónál, a Fehérkő út 4 per A-szám alatt, vagy a jpiauto.hu oldalon.
23: Május 24. Budapest Park. Rá!

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

egyet nyer a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Tessék, megmutatom a dalt, amit ebben az órában vadászni kell. Sam Feld és a Heart Like Mine. Amikor játszom, hívni kell.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, minden vonalunk csörög ezerrel. 23111111. Halló?
1: Szia!
0: Hello, szia! Szia
1: vagyok, hallottam, hogy telefonálni kell.
0: De jó vagy, mi az, amit hallottál?
1: Szemfeld, Art Like Mine.
0: A jó kis Szemfeld dal. Május 24-én pünkös vasárnap Szemfeld, az egyik világsztárunk fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Cyril, Accent, Swiss Disco mellett természetesen. Szabikám, te lettél a 10. telefonáló!
1: De jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Na, mi a Rádió egy szlogenje?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger vagy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Drága Rádió egyesek, egész nap bármikor lejátszunk egy dalt az egyik világsztárunktól, akik fellépnek a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Tessék ezerrel megcsörgetni minket, mert a 10. telefonáló megnyeri a páros belépőt.

0: Csak igazi mai slágermegy.
1: Szia, Alexa vagyok, csak szeretném elmondani, hogy a rádió egy legjobb rádió mai slágerekkel, ahol nagyon jók a műsorvezetők, és titeket hallgatlak itthon, illetve az autóban.

0: Az ország nagy részén napsütés a program. A déli-délnyugati részeken lesz egyre több felhő, és este a Dunántúlon már eshet is. Addig viszont lesz 26, 27, 28 fok is talán, majd meglátjuk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen, Lói és a Get Lucky az információk után ez is érkezik itt a Rádió 1-en.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: segíteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jó van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A Kikmeán mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik, több, mint gondolnád.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs már 19 nap, és mi, Rádió 1-esek, együtt tombolunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban, május 24, pünkös vasárnap, 4 világsztárt hozunk Budapestre, egyikük dala a következő zenei órában páros belépőjegyet hoz a 10. telefonálónak, úgyhogy hölgyeim és uraim, amikor lejátszok egy dalt, a Switch Disco-tól... Switch Disco, I found you. Ha meghallja bármelyik Rádió 1 hallgató, azonnal csörögjön a 20-as 311-111-en, mert a 10-nek adom a jegyeket a szülinapunkra. Úgyhogy füleket hegyezni, a következő zenei órát pedig Hypaton dalával indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Vonjon magába minél több virsit a Mestergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
9: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spa Trend Expo.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Erre nem lehet dolgozni!
10: Ezen a héten a 89.5

0: támogatásával. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi, ma is lágerben!
0: És már is öné a nap munkahelye,

0: Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Szia!
2: Hello!
1: Az intimflóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
3: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
1: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
0: Jön a 10. jubilómi Total Dance Cabrio.
5: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
0: Június 13-án a Budapest Parkban.
5: Captain Jack,
0: Beast Hunter,
5: Rocco,
0: Alice DJ,
5: Fun Factory,
0: Master Blaster
5: és az összes hazai kedvenced.
0: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
1: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
6: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Egy szép délelőtt ott mindenkinek, én Györke Attila vagyok, aki valamikor lejátszik majd egy dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Ha megszólal a Szemfeld, a Swish Disco, Accent vagy Szélén igazi mai slágere, az páros belépőjegyet ér a 10. telefonálónak, úgyhogy 0623-111-111 tessék elmenteni, és amikor jön, csörgetni. Most viszont...
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: Az egyik legfrissebb igazi mai slágerünk, alig 2 hónapos. A Rádió 1-es DJ-k viszont játsszák már egy ideje. Megjelenése óta, hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság következik Bibi Rexától és a Faithless-től. New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Keleten napsütés a program szinte egész nap. Délutánra, délre, nyugatra, délnyugatra érkeznek majd a felhők, de esni nem fog, este lehetnek majd futózáporok a Dunántúlon. Holnaptól jönnek a napos, gomoly felhős napok, 26-27 fok lesz szerdán is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Ebben az órában még biztosan játszok dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának négy világsztárja közül valakitől. Amikor érkezik, 10-ként kell hívni a 0623111111-et, és el lehet vinni a páros belépőket a születésnapunkra. A folytatásban pedig még ilyenek is jönnek, mint Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3...

0: fejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai sláger megy. Wait till you're announced.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most már csak hetek, napok kérdése, és itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja, a pünkös vasárnap nagyon-nagyon gyorsan eljön. Végre együtt tombolhatunk majd a kedvenc világsztárjainkkal, Cyrillel, Szemfelttel, Swiss Discoval, vagy éppen Accenttel, és természetesen az összes-összes Rádió Egyes lemezlovassal, ráadásul három színpadon is a Budapest parkon belül. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és bármikor zenél a nap folyamán az egyik világsztárunk, telefonálni kell. Halló?
1: Szia, Gyuri vagyok. A játékra jelentkeznék.
0: Honnan csörögtél?
1: A Szódról.
0: És mit hallottál a Szódon a műsoromban?
1: Beach Disco, I Found You.
0: Azt hallhattad, mert játszottam.

0: bulizni erre dalra is élőben. Gyurikám, mit csinálsz most éppen?
1: Hát én vizsgabázison ülök, várom a műszaki vizsgát.
0: Vizsgáztatjuk az autót. Az viszont biztos, hogy bulizni fogsz pünkös vasárnap, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Mert 10. lettél.
1: Köszönöm, szuper, nagyon jó.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm!
0: És természetesen a játék folytatódik tovább, nem csak ma, az elkövetkezendő napokban folyamatosan itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Szuper napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Hát ezekkel a jó zenékkel és a játékokkal pörög a munkaidő. A nap fele már el is ment. Megyünk ebédelni a kollégákkal. Indítjuk hozzá a Daily Mixet, ráadásul nem akármivel. Mindjárt jön Kamrad és a Be Mine. Be mine, you got me so high.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Kapuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tető

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
11: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-ig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Erre nem lehet dolgozni!
13: Ezen a héten a 89.

0: Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi ma is lágerben!
0: És már is öné a nap munkahelye, és meg...

0: Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Jön a 10. jubileumi Total Dance Club Rio.
6: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
5: Június 13-án a Budapest Parkban.
6: Captain Jack,
5: Peace Hunter,
6: Rocco,
5: Alice DJ,
6: Fun Factory,
5: Master Blaster
6: és az összes hazai kedvenced.
5: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
7: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

Kereskedjen! Ez a Daily Mix, én Györki Attila vagyok, pacsi mindenkinek, aki a munkahelyén velünk a Rádió 1-jel dolgozik. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kié lesz ma a nap munkahelyen, mert hogy ma is megetettem a legszerencsésebbeket. 50 ezer forintos ajándékutalványom van a Pattaya jóvoltából. Cserébe kérek sok-sok üzenetet, hogy hol, mely munkahelyeken szól a Rádió 1 egész nap. Kérem a cégek a munkahelyek nevét SMS-en 0620 311 111. Sorsolni fogok majd, és a nap munkahelye megnyeri. És ha már együtt dolgozunk, hát akkor bulizzunk együtt a Rádió 1 születésnapi fesztiválján is. A világ sztárjaink dalai ugye páros belépőjegyet jelentenek a 10. telefonálónak. Ebben

0: legyen, csak igazi ma is láger megy, a Daily Mixben pláne. Kevés a beszéd, sok a zene, csak hát volt valami adásban, amit észre kellett venni. Háló?
1: Szia, Dávid vagyok, a játékra szeretném.
0: Tobol a hurrikán, bárhol is jársz, Dávid. Merre felé vagy?
1: Hát, bából ne is tegyük ment közt igazából.
0: Na mi az, amit hallottál a műsoromban, Dávid?
1: Tóth Abigail Accent és Sugar Daddy.

0: Ők a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban ez a közös daluk. Ugye jön majd még Cyril, a Switch Disco, Sam Feld, az összes Rádió 1-es DJ. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. Dávid, tudod a Rádió 1 szlogenjét, ugye?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy felhívtál 10-ként.
1: Köszönöm szépen. Fú, hát ennek nagyon örülök most.
0: Nagyon úgy néz ki, hogy ebből buli lesz.
1: Fú, nagyszerű. Ez nagyszerű hír.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hú, nagyon örülök, ez nagyszerű lesz.
0: Régóta szerettél volna már jegyet?
1: Igen, szerettünk volna menni, és ugye nyilván hát párommal megyünk egy kicsit kikapcsolódni így a hétköznapokból.
0: Na hát ebben segítünk majd. Ott lesznek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és a nap folyamán bármikor zenél bármelyik világsztárunk a buliból. Tessék megcsörgetni a 20-as 311-111-et. Addig pedig ugyanerre a számra jöhetnek az SMS-ek, mert keressük továbbra is a nap munkahelyét itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni!
1: Ezen a héten a

0: 5 rádió egyet, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi ma is lágerben!
0: És már is öné a nap munkahelye, és meg...

0: No ne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger meg.

Ez a Rádió 1, ez a Daily Mix. A nap munkahelyét továbbra is keresem, a következő órában sorsolok majd, úgyhogy tessék üzenni. Egyébként már nagyon-nagyon sokan írtak, ezek ebben a pillanatban jöttek. Sziasztok, Bence vagyok, egy raktárból tolom targoncával driftelek a polcok között. Közben a Rádió 1 dübörög, ha nem ez a nap munkahelye, akkor semmi. És Bence elküldte a cég nevét is. Helyes. Hello, ott is nálunk a csapat már a harmadik kávénál talt, de az igazi pörgést a Rádió 1 adja. Küldjetek ránk egy kis ebédet, mi megadjuk nektek a hallgatottságot, írta Dani. Sziasztok, Peti vagyok, csomagolás közben megy a buli veletek, a Rádió 1-jel a kollégák táncolnak, miközben ragasztanak. Szerintem nap munkahelye gyanúsak vagyunk, és itt is itt van a cégnév. Várom tehát az üzeneteket SMS-ben, hol szól éppen a Rádió 1 munkaidőben, 20-as 311-111 ide kell írni, a következő órában sorsolok, és valaki

Itt a Rádió 1-en, ez a Daily Mix, ez a dal még biztosan belefér ebbe az órába. Ray Dalton, Blood Running, a felszabadulásról, a saját magunk újra felfedezéséről. Különösen ajánlom azok figyelmébe ezt a dalt, akik nemrég léptek ki egy mérgező kapcsolatból, és úgy érzik, hogy most újra élnek, újra beindult a vérkeringésük. Ray Dalton, Blood Running, a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy.

0: ez a Rádió 1, ez volt a Daily Mix, de a folytatásban is csak igazi mai sláger megy, és hamarosan kiderül, hogy kié lesz a nap munkahelye. A következő órában sorsolok majd. Lehet, hogy Bubué, aki azt írta SMS-en, hogy ők nem csak dolgoznak, ők buliznak munka közben, a főnök is imádja a Rádió 1-et, úgyhogy nekik jár a cím a nap munkahelye. Nem sokára mondom, sorsolni fogok, és kiderül majd. Ráadásul érkezik majd egy dal is a következő órában a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Elárulom, hogy Accent-től. Ez Accent és a Don't Leave, ha megszólal, a 10. telefonálónak páros belépőjegyet ér a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, úgyhogy tessék fülelni, Lady Gaga és az Abrakadabra indítja hamarosan az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
4: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és válasszatok együtt kínálatunkból. avikogroup.hu.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
9: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
8: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
9: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
8: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
9: www.citytaxi.hu.
10: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Award-ot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc. Bízhat bennünk.
11: Jön a 10. jubileumi Total Dance Club Rio.
12: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
11: Június 13-án a Budapest Parkban.
12: Captain Jack,
11: Beast Hunter,
12: Rocco,
11: Alice DJ,
12: Fun Factory,
11: Master Blaster
12: és az összes hazai kedvenced.
11: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most,
1: Rádió
11: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

egy ilyen csak igazi mai slágermegy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Tessék figyelni a műsoromat, mert bármikor zenélhet a rádió egy születésnapi fesztiváljának négy világsztárja. Amikor jön egy daluk, páros belépőjegyért indul a játék. Május 24-ére pünkös vasárnapra a szülinapunkra. Ugye Accentet, Cyrilt, Sam Feltet, Switch Discot hozzuk Budapestre, az ő zenéiket tessék figyelni. A nap munkahelye játékban pedig perceken belül sorsolok, nem sokára rácsörgök valakire, úgyhogy még gyorsan egy-két üzenet belefér a sorsolásig, aztán egy-két dal múlva hívok valakit. 50 000 forint értékű ajándék utalványa tét a Pattaya voltából, úgyhogy megéri a napunk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely tegnap megközelítettük, ma meghaladtuk az 500 üzenetet, mindenki szeretné a saját munkahelyének megnyerni a nap munkahelye nyereményét, és szeretne egy közöset ebédelni a kollégákkal. Az előző dal alatt megtörtént a sorsolás, és most valakinél kicsöng a telefon.
1: Halló.
0: Szia, Zsófi, Györke Attila vagyok a Rádió 1-től.
1: Szia.
0: Zsófi, írtál nekünk egy üzenetet, ugye?
1: Igen, igen. Mi vagyunk a legjobbak, várjuk a nyereményt.
0: És írtad, hogy hol dolgozol?
1: Egy papírírószerboltban.
0: Ez a Respekt 22?
1: Igen, így van, igen.
0: Hányan dolgoztok ott, drága Zsófi?
1: Négyen.
0: És nagyon ráférne mind a négyetekre egy finom ebéd?
1: Ez így van, igen, igen.
0: Hát de csak akkor, ha tudod a Rádió 1 szlogennyét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát akkor kijelenthetem. A Respekt 22 a nap munkahelye!
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök. Egy próbálkozásra ez egész jó arány.
0: Ma hallottad, hogy lehet jelentkezni, és egyből hát meg is próbáltad?
1: Hát hallottam, így van, igen.
0: Jaj, hát mekkora mázlista vagy.
1: Hát bizonyám, igen.
0: Én pedig mutatom, hogy mi a tiétek.
1: Igen.
2: Gratulálunk! A nyereménye egy 50 ezer forint értékű Pad Thai Bokbár ajándékutalvány.
1: Ura!
0: Jó étvágyat nektek a kollégákkal!
1: Köszönöm szépen!
0: A Respekt 22 tehát ma a nap munkahelye. Holnap is kisorsolunk egy céget, ahol mindig a Rádió 1 szól. Örülök, hogy ilyen sokan választják az igazi mai slágereket a munkahelyre.

egy csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, és a fellépők sorát az az úriember is színesíti, akinek a dalát most indítottam. Ő a meglepetés fellépőnk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, azonnal pörgünk tovább, hölgyeim és uraim, csak valaki most nagyon boldog lesz. Rádió 1, tessék!
1: Szia, Attila vagyok.
0: Attikám, játékot szia!
1: Játékot szeretnék keletkezni.
0: Mit hallottál a műsorban?
1: Kérlek szépen, Axen.
0: Szent jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és te hallottad a dalát a műsorban.
1: Ez így van.
0: Mondjad, légy szíves nekem, hogy kiket várunk még május 24-ére pünkös vasárnapra?
1: Hú, hát az összes DJ egy tározott lesz, ez biztos. Stemfeld, Twitch Disco, Cyril.
0: De jó vagy. Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Napi Fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát ezt nem hiszem el.
2: Most már elhiheted, és drága Rádió 1-esek, készülök még dalokkal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjára.

0: Itt a Rádió 1-en a következő zenei órát, ezzel kezdem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Fáj a fejem.
4: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
6: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Erre nem lehet dolgozni.
9: Ezen a héten a 89.5

0: hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi, ma is lágerben!
0: És már is öné a nap munkahelye, és

0: Nonne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: A Balázsék Rócsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
4: Hello, Dunaújváros! Nagyon várunk titeket!
5: Délután 5 és 8 között a Városháza téren.
0: Hogy a hang

0: hazatérre. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

hogy csak igaz, hogy sláger megy. 19 nap már csak. És mit csinál minden Rádió 1 fanatikus? Találkozunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban. Bizony, hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Fellép majd ugye Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ, és aki ebben az órában meghallja majd az egyik világsztárunk remixét.

0: Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Forradrót 20-as 311-111. Na de most!
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A New Religion, a vadi új dal BB Rexától és a Faithless-től a DJ-ink a megjelenése óta játsszák érthetően, hiszen ez az újragondolás megint szuper jó lett. Szerintem még DJ ott

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Folyamatosan játszunk, bármikor jöhet dal a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól. Halló!
1: Szia, Zsolt vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia, Zsolt! Autóban, ahogy hallom.
1: Igen.
0: Merre felé jársz?
1: Az M3-ason megyek Budapest felé. Miskolc.
0: Aha, minden rendben Miskolcnál? Az M3-ason nincs dugó?
1: Eddig minden jó.
0: Jól van. A zenék jók az autorádiódban?
1: Jók, igen.
0: És mit hallottál?
1: Cyril, Ed Sheeran, Kamran.
0: Cyril készítette a hivatalos remixet Ed Sheeran kamerájához, és Cyril jön a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Május 24-én pünkösd vasárnap, akár csak három másik világsztár, Samfeld, a Swish Disco, Accent, Zsoltikám, te pedig felhívtál 10-én!
1: Rádió egy, meg igazi mai slágerről!
0: És még a szlogen is kiválóan megy, nagyon jó van!
1: Szuper!
0: Úgyhogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát fiaj, egy csomószor próbálkoztam, szuper!
0: Hát most végre eljött a te időd és megnyerted. Na de ki lesz a következő nyertes? Kiderül, amikor ismét zenél egy születésnapi fesztivál világsztár fellépő itt a Rádió egyen. Az infók után viszont ő érkezik majd, Martin Garrix.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sophia, you just
6: Bella.
7: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ha már ajtó, bekopogtattak a felhők, megérkeztek nyugatra több felé, és holnaptól változatosan napos felhős idő lesz az országban. A hőmérséklet viszont még mindig marad 27-28 fok körül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója a szerelvénybolt.hu.
0: Rádió 1-es DJ zenéjét indítottam, jaj, vele is nagyot fogunk mulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a Dream.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Ezekkel a zenékkel kívánok kitartást mindenkinek az M0-áson is. Barbie küldött egy hangüzenetet onnan, közlekedési infóval.
1: Szia, sofőr Barbie vagyok, csak szeretném jelezni az autósoknak, hogy az M0-áson Diósd után az OMV kút magasságába egy kamion durdefektet kapott, aminek a következményeképpen két személy autó is összeütközött. Az Audinak durván ki is nyílt a légzsák, személyisérülés nem történt, úgyhogy biztos, hogy torlódás és dugó várható. Még egyszer az M0-áson Diósd után Biatorbágy irányába kifelé a városból.
0: Viberen érkezett ez a hangüzenet. Barbie, jó utat, köszönjük szépen, és bárki bármit lát, még szóljon. A Rádió egy forradrottja, 20-as, 311-111.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Matek érettségi volt, ugye, úgyhogy abszolút megértem, hogyha a dolgozó szülők közül most valaki koncentrálva hallgatja a műsoromat a munkahelyén. Két opció van, Excel táblákat néz, vagy még mindig másodfokú egyenleten gondolkozik. Azért tessék majd észrevenni a következő zenei órában ezt a dalt. Disco, és rajtuk kívül három világsztár fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. A világsztárjaink dalai páros belépőjegyet jelentenek a születésnapunkra, amikor ez a dal megszólal majd Swiss Disco React. Telefonálni kell 10-ként, a forradalottunk 20-as 311-111. Én Györke Attila vagyok, aki újabb zenei órát indít hamarosan, méghozzá ezzel a dallal.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert város belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: fejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
8: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
9: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
10: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
11: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
12: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
0: A Balázsék Rócsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
13: Hello Dunaújváros! Nagyon várunk titeket!
3: Délután 5 és 8 között a Városháza téren.
0: Hogy a hang

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Említettem az előbb, hogy a diákok ma matekból érettségiztek, a szüleik viszont idegeskedésből. És ahhoz még négy jegyű függvénytábla sem kellett, csak sok kávé. Hát akkor nyugodjon le mindenki, hölgyeim és uraim, a fiatalok is, a szüleik is. Én Györke Attila vagyok, ebben az órában is a legjobb zenéket hozom. Játékot is, mert zenél majd a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. És most itt a közös nagy kedvencünk Ray Dalton. Ugye mindenki kezénél ott van a hangerőgomb.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: jó egy, csak igazi mai slágermeccs. Komolyan mondom, a holnapi időjárás is olyan lesz, mint az érettségi utáni hangulat. Reggel még tiszta fej, napsütés, aztán délután jönnek a gomoly felhők, amikor mindenki próbálja megtudni a másiktól, hogy ki mit írt. 26-27 fok körül lesz szerdán a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen! Közben pedig tessék nagyon figyelni, hogy mikor zenél az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, mert amikor jön a dala, a 10. telefonálónak páros belépőjegyet jelent a születésnapunkra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mesterkut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tessék jönni bulizni igazi mai slágerekre és igazi mai dance zenékre a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Minden évben kihagyhatatlan rendezvény. Idén is pünkös vasárnap lesz a Budapest Parkban, május 20.

0: részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. A folytatásban pedig az egyik világsztárunk zenéje. Ők a Switch Disco!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: paradise with you.
1: Itt a Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy, mindenkit megdicsérek, nagyon ügyes volt mindenki, aki telefonált eddig, vagy éppen most telefonál, jelen pillanatban 10 vonalunkon 10 hallgató vár arra, hogy őt kapcsolja adásba. Na nézzük, Rádió Edge, tessék!
2: Szia, Katica vagyok! Jegyekért,
1: hogy tudjuk jelentkezni, kinyomok. Katicánál óriási izgalom, mert hallott egy dalt, mi volt az?
2: Rich Disco, React.
1: Igen, valaki segített neked.
2: Igen, a kislányom.
1: Őt hogy hívják?
2: Zsófi.
1: Nagyon ügyesek vagytok.

0: május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Katica vagy Zsófi szeretne nagyon jönni a szülinapunkra?
1: Én.
0: Katica, őt otthon hagyod?
1: Őt itthon hagyom, igen. Én szeretnék menni, én voltam 2 évvel ezelőtt.
0: És kivel mennél?
1: A kolléganőmmel.
0: Mert hogy felhívtál 10-én!
1: Köszönjük szépen, jó, hogy örülünk, köszi.
0: Mi a Rádió 1 szlogenje?
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon köszönjük, örülök!
0: Hölgyeim és uraim, lesz még itt dal a műsorunkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is figyelni!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Meg is mutatom gyorsan, hogy a következő zenei órában melyik dalt kell figyelni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Ez Samfeld dala, a Heart Like Mine, mert bizony Samfeld is jön május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ha ez a dal szól, a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a buliba.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florván S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jó van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán nőtt. Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
7: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
8: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
9: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
8: Irány az Osan! Spórolj okosan!

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

A Rádió Egyen 9 perccel 4 után közlekedési információk. Rollitól tudom, hogy kamionos baleset volt az M3-ason 60-nál Vásáros Namény felé. Útzár van, úgyhogy kerülni kell a 60-i csomópontnál. 5-6 kilométeres jelen pillanatban ott a dugó. Dodó pedig azt írta, hogy az M0-áson Gyálnál az M5-ös felé haladva is volt egy baleset a 35-ös kilométernél. Itt a külső sávot zárták, de emiatt is nagy a dugó. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Én Györke Attila vagyok, még zenélek ebben az órában, aztán 5-től Kismártival és Jaminával. Rádió 1 Live Mix.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Zenélek tovább érkezik Sam Feld a folytatásban. Brutál jó zenés, sikeres DJ, imádják az emberek. De Sam Feld nem csak a zenéhez ért, a technológiához is. Ő volt, aki megalapította a Fengés nevű platformot, amely segít az influencereknek és a művészeknek abban, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a rajongókkal, megkerülve a közösségi média algoritmusokat. Na, de ezt a céget aztán sikeresen értékesítette is Sam Feld, aki május 24-én vasárnap szintén eljön Budapestre a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: csak, igazi ma is láger megy, minden vonalunk csörög, mind a 10. Ki lesz most a mázlista? Rádió 1, tessék!
1: Szervusz, István vagyok!
0: Hallgatlak, szia! Ezek szerint kihallottál a műsorban egy dalt?
1: Nem fel, a megfejtés. Hát, like mine.
0: Bizony ez a dal volt az. Sam Felt az egyik világsztár. A Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban ő is fellép, és rá te pedig 10-ként értél el.
1: Nagyon szépen köszönöm. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Hát kérlek szépen, 10-ként elértél, tudtad a szlogen? Felismerted a dalt, az előadót, dalcímet, mindent tudtál, úgyhogy jogosan jár ez.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, ott leszek.
0: Most már biztos, na de kivel?
1: A kedves párommal.
0: Várunk titeket nagyon! Hölgyeim és uraim, a játék pedig folytatódik, a kívánság műsorban Kis Mártinál is lehet nyerni. Öttől ugye live mix, Jamira lesz a DJ, addig viszont én zenélek, és mindjárt érkezik Kemrettől a Be Mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szevasz, tavasz, hello, Front Row, Viszlát, Bolhák és Kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
15: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton, a JP Autónál, a Fehérkő út 4/A szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
16: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
10: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
17: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
10: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
17: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
10: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
17: www.citytaxi.hu.
18: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
19: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
20: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
19: Irány az Osan, spórolj okosan!
21: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözik.

itt a Rádió 1-en. 5 órától Kismártival és Jaminával Live Mix, most 16:45-kor közlekedési infók. M0-ás az M5-ös felé Nagy Tarcsánál baleset volt az 58-as kilométernél, torlódás van. Eszter küldte, és nagyon sokan írják, kiégett egy kamion az M3-ason 60-nál Vásárosnamény felé. Továbbra is útzár van, kerülni kell, már kerekharasznál érdemes levenni a pályáról. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Még egy-két dal belefér ebbe az órába. Ed Sheeran és az Azizam elindítva. Aztán, ahogy mondtam, 5

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Gyűjtsön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
5: Csendből csinálok pénzt.
6: Történik bármi?
7: Se pénz, se semmi.
4: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
10: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
11: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
10: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentist.
12: Mit olvassunk ma?
13: A láthatatlan kincset.
14: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
17: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Erre nem lehet dolgozni!
8: Ezen a héten a 89.5

0: Rádió 1-et, küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahely nevével, és ha dél és kettő között ott is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermely!

0: No ne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
2: Száz méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNG-val.
3: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
4: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
5: Kataláz. Keresd online, vagy a Katalázz weboldalán.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
7: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
8: familypark.at.
9: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választatok együtt kínálatunkból. avicogroup.hu.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
10: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
10: Rádió 1.
11: Tűpontosan, hajszál pontosan 5 óra van, ahogy Juhász Gergő szokta ilyenkor mondani. És már is elindult a Live Mix, a lemezjátszóknál pedig Jamina Estimmel, én Kismerti vagyok. Üdv mindenkinek, azoknak is, akik a TikTokon követnek minket, és már elkezdtünk beszélgetni, azoknak is, akik a YouTube élőt nézik, az, amit már egyébként elindítottam?
12: Reméljük, igen, ezt majd csekkoljátok akkor, hogy minden rendben van, és akkor a TikTokon is, meg a YouTube-on is.
11: Bizony, és képzeld el, Jamina, annyira jó lesz számom, hogy már megelőlegezték, hogy az vagy. 16 óra 50-kor jött a következő üzenet. Szuper a Live Mix.
12: Hánykor? 50-kor?
11: Már 16 óra 50-kor is nagyon jó voltál.
12: Igen, úgyhogy lehet, hogy valahol már előbb elindult. A húhogás viszont majd még megtanuljuk, Márti, ugyanis van ugye a kickoffba egy húhogás, amit a Gerivel már húhogni szoktunk.
11: Ó, igen.
12: Úgyhogy Mártinak majd megtanítjuk ezt a húhogást. Mit szóltok?
11: Tök jó ötlet. Gergő egyébként a héten Szabin van, befogadott egy kutyust, ezt már tegnap itt kibontottuk Begivel, de hát ezekről mennyiben ő beszélni fog jövő héten.
12: Így van, igen.
11: Na, mivel megyünk tovább?
12: Idei év legjobb sztoria szerintem, amit a Geri most csinált ezzel a kis kutyussal, úgyhogy tényleg innen is gratulálunk neki, és jó pihenést kívánunk. Mi pedig akkor Kismártival elindulunk még hozzá. Az egyik abszolút kedvencünkkel, a Purple Disco Machine és a Wonderful Life-val, a 2025-ös remixben. Ezzel kezdünk tehát itt a Rádió 1 Live Mixben.
11: Imádom ezt a bajuszos férfit.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixben pedig Jamina egészen este 6-ig az élő kívánság műsorig, és ez most egy ilyen feszültséglevezető live mix is, mert hogy érettségi hét van, és hát én akárhova bementem ma, pékség, üzletek, bank, mindenhol azt hallottam, hogy a szülők arról beszélnek, hogy a gyerekük érettségizik, és mindenki stresszbe volt.
1: Hát én valahogy megértem, én is azért, ugye most már 10 éve szerintem, hogy érettségiztem, hogy
0: mennyi? Én még csak 3. Mint a tegnap lett volna. Nem, picit régebben volt.
1: De jó neked, Márti.
0: De viccelek.
1: Igen, szóval szerintem már több is, mint 10. Jó, most jó hülyeséget mondtam, már 16.
0: Uh-huh. Ja, 16 nekem is pont annyi.
1: És azért ez tényleg, aki ugye így utólag azt mondjuk, hogy amúgy semmi az érettségi, de amikor ott vagy, benne vagy, az egy óriási druk, és azt érzed olyankor, hogy életed legnagyobb eseményére készülsz, úgyhogy, és az nyilván átrakódik ilyenkor a szülőkre is, úgyhogy én azt abszolút megértem, pedig utólag majd azt fogjátok mondani, hogy ez volt az érettségi.
0: Igen, de hát, én is nagyon izgultam, szóval csak visszagondolok arra, 3 évvel ezelőtt ilyesmi. Lever a víz, én nagyon-nagyon izgultam, és holnap a törihez is sok sikert mindenkinek, rádióegyesek és rádióegyes szülők, hogy ez mindenki kiord a lábon. Aztán menni vagyunk. És bulizunk hétvégén. Itt volt a New Religion, ugye ez egy Faithless klasszikus, és azt írja valaki, hogy nagyon szereti, Jami, az összes dalodat, a Holograms is nagy kedvenc, és az új dal.
1: Wow, igen,

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: Mix a lemez játszok, mert pedig egészen este 6-ig Jamina, és nagyon fontos info, hogy ma is lehet páros belépőt nyerni az élő kívánság műsorban a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ugye május 24-én lesz a buli a Budapest Parkban, és minden órában, hogyha felcsendül egy nemzetközi előadónk igazi mai slágeret, ez lehet egy Cyril, egy Szemfelt, egy Switch Disco, vagy egy Exendal, akkor kell hívni minket. Annyit segítek, hogy ez a következő órában a Sugar Daddy lesz, Exendtől és Tóth Abigailtől.
1: Így van, ők is ugye jönnek majd a parkba fellépni, ráadásul, ha minden igaz, az én

0: külföldi, két külföldi fellépő között kaptam most egy kis időt, úgyhogy elég nagy feladat ez valakitől átvenni, és valakinek majd átadni a pultot, úgyhogy tényleg játszatok, és találkozzunk a Budapest Parkban.
1: Sziasztok, csajok, ez egy üzenet, mivel a kisfiam nem akar még hazamenni, így a játszótéren csaphatjuk a mixre. Üdv a térdműtött Ádám Miskolcról.
0: Köszi, hogy ma is itt vagytok, Ádám, és puszíjuk a picurt.
1: Itt van Lacus 78, aztán hello, most már látlak titeket, nagyon jó a műsor, rádió egy, csak igazi ma is láger megy. Nagyon szeretlek titeket, ez Viber üzenetbe jött. Egyébként élőben megyünk a YouTube-on, aztán itt nagyon pörög a TikTok, azt nézem, nagyon szorgalmasan

a hangja az megvan, de hogy milyen képet társítsanak hozzá, az csak valaki például most látta az előbb. Na de akkor robogjunk is tovább, jön Rihanna, nem maradhatott ki a mai Live Mixből, jön a We Found Love Calvin Harris remixében, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Live Mix a lemezjátszóknál pedig Jamina! Csinálta meg a hangulatot, és hát a Feszkó levezető Live Mixet azt mondtuk, mert hogy érettségi hét van, és mindenki más miatt izgul, valaki azért, mert érintett, valaki meg azért, mert a gyereke miatt érintett. Hát mi még egyik kategória sem vagyunk. Én olyan 11 év múlva megtapasztalom majd, vagy 12 év múlva.
1: De közelebb vagy akkor, Márti, megnyugtatlak.
0: Hát igen. Gabi és Zsolti azt írta, hogy nagyon örültek a találkozásnak, Jamina, hogy a hétvégén összefutottak vele Kanizsán.
1: Ó, igen, nagyon durva volt a múlt hét, mert 5 helyszínen voltam fellépni, és tényleg tök sokan írtatok, hogy itt, meg ott, meg amott találkoztunk. Ez a nyár, ez ilyen lesz, rengeteg fesztiválra megyek, úgyhogy biztosan lesz hol összefutni.
0: Hol lesz a legközelebb?
1: Fú, legközelebb, nem tudom fejből, majd megmondom
0: itt a Verizben.
1: Az biztos, a Verizben Radio Show-ban, illetve majd megyek ugye például Balázsékkal hétfőn Győrbe a Roadshow-val, úgyhogy
0: az lesz.
1: Az biztosan lesz. A következő, a hétvégét most fejből sajnos. De tudom, Kondorosra megyek.
0: Na tessék.
1: Bárhol is van a térképe. Így van, Kondoroson találkozunk.
0: Mi pedig az élő kívánság műsorban 0623-111-111 indulunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620-3-111-111-es telefonszámot, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fül.

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi Autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
16: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
17: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
4: Még várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
19: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
20: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
22: Színész vagyok, nem bajnok.
23: Mi nem térdelünk le!
20: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
24: It's showtime.
20: Május 7-től a mozikban.
25: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
26: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
27: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
28: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Láng negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
29: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
30: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
31: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
32: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forint lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Fóton, a JP Autónál, a Fehérkő út 4/A szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
33: Jön a 10. jubileumi Total Dance Cabrio.
34: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
33: Június 13-án a Budapest Parkban.
34: Captain Jack,
33: Peace Hunter,
34: Rocco,
33: Alice DJ,
34: Fun Factory,
33: Master Blaster
34: és az összes hazai kedvenced.
33: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
35: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
36: Május 24. Budapest Park. Rádió

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Juhász Gergő pihen, én Kis Márti hozom helyette is a legmenőbb Rádió 1-es zenéket, hát azokat a dalokat, amiket a Rádió 1-esek kértek a 0620 311 111-es számon. Lesz játék is ebben az órában, páros belépőt lehet nyerni a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy, ez a nyerő dal. Panninak meg a Ray Dalton újdonsága, Blood Runningot ő is kérte, és várakozik valaki a vonalban, egy ifjú Rádió 1-es, ha minden igaz. Szia!
1: Hello, szeretnék dalt kérni, lehetséges ez?
0: A legjobb helyen jársz, mert hogy ez a két órás élő kívánság műsor. Mit kell tudni rólad?
1: Emma a nevem, és a legjobb barátnőmnek szeretném küldeni, hát hogy nagyon szeretem, és hogy remélem mindig a legjobb barátom lesz. Anyáiknak is üzenem, hogy nagyon szeretem.

0: közlekedési információk már is. A két órás élő kívánság műsorban Dóri írja, hogy erős a forgalom a Hegyalja úton, Budapesten mindkét irányban, és sajnos kigyulladt egy kamion az M3-ason, 60-nál Vásárosnamény felé. Ez az 55-ös kilométer, több kilométeres a torlódás, 0620-3-111-111, ez a hívható SMS és Viber számunk. Közlekedési infók után folytatódik a két órás élő kívánság műsor, nem akárkivel. Kinek szól jó Ray?
1: Krisztinek és Hanyinak szeretnék a Bátszalóki Földra. Kívánom nektek, hogy jó sok halat fogjatok.
0: Hát szerintem erre a zenére kidugják majd a pontyok a fejüket a víz alól. Ray jelenleg az egyik legizgalmasabb jelenség a popzenében, és a menősége nem csak a fülbe mászó dalokban rejlik. Egy igazi független nő, aki levált a kiadójától és a saját kezébe vette a sorsát. Pár év múlva meg is lett a gyümölcse, egy éjszaka alatt 6 díjat vihetett haza a Brit Awardsról. A Ray.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
9: Csendből csinálok pénzt.
10: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
8: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát meg volt az idei év első igazán meleg napja, nem tudom, hogy ki hogy viselte. Idén először mutattak 30 fokot a hőmérők, mégpedig Derekegyházán. És ahogy néztem, a következő napokban is kitart a meleg, záporok, zivatarok inkább csütörtökön jöhetnek majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Aminek viszont tudjuk már a dátumát, Rádió 1-esek, ez a születésnapi fesztiválunk, május 24, Budapest Park, az egyik nemzetközi sztárunk a folytatásban, Accent, és az a Sugar Daddy, amit Tóta Bigéllel közösen egészen biztosan előadnak majd. Érkezik még Cyril, a Swiss Disco, a Holland Star DJ Sam Felt, és persze a Rádió 1-es DJ-k is az After Partin. Ez a Sugar Daddy, Accent és Tóta Bigél dala.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a születésnapi fesztiválunk vendéglistájára. Legalábbis remélem.
1: Ja, Gábor vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Szia Gábor, honnan csörögtél?
1: Székesfehérvár.
0: Na hát ez egy nagyon szép város. Ott is élsz, vagy csak áthaladsz
1: rajta?
0: Igen,
1: igen, ott is élek.
0: Mi áradban? Játszom itt az Álnaívat.
1: Ja, hazafelé tartok.
0: De miért hívtál most?
1: Ja, a játékra jelentkezni.
0: Na hát azt mindjárt gondoltam. Na mi az a dal, ami szerinted szólni fog május 24-én, és ki az előadó?
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Tudsz belőle énekelni?
1: Nem.
0: Nem is kell. De te vagy a tizedik, képzeld el!
1: Nagyon komoly.
0: Na szerintem is. Mondod a szlogenünket?
1: Rádió 1, csak igazi mai slágernek.
0: Éjjel!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gábor, Gábor, kicsit kiabálok, aztán a maradék hangom is elmegy így a nap végére. Megcsináltad, ennyi, ügyes vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Szerintem a
0: hát, azt szerintem szót radírozhatjuk is ki. Írom a neveteket a vendéglistára, jó?
1: Rendben.
0: Játék a következő órában is lesz, akkor Sam Felt Memories dalát kell majd felismerni. Mutatok belőle egy kis ízelítőt, aztán folytatódik az élő kívánság műsor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: 1000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek peugeot.hu.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának, akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Otthonstart program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
16: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
17: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
18: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker restaurante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért. forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP-vásárlókestéje.
17: Irány az Osan! Spórolj okosan!
19: Jön a 10. jubileumi Total Dance Club Rio!
20: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai egyetlen este.
19: Június 13-án a Budapest Parkban
20: Captain Jack,
19: Breeze Hunter,
20: Rocco,
19: Alice DJ,
20: Fun Factory,
19: Master Blaster
20: és az összes hazai kedvenced.
19: Kedvezményes jegyek a budapestpark.hu és a tdf.hu oldalon.
21: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
19: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most
3: Rádió
19: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Szia Márti, primán autózható Budapesten a Villányút és a Budaörsi út. A jó hír is ír, nem igaz? Írt a Tamás. De abszolút, köszi az infót. És korábbi hír, és sajnos még aktuális, az M3-ason ugye Vásáros Namény felé 60-nál kigyulladt egy kamion, és ez még mindig akadályozza a forgalmat, ezért van a több kilométeres torlódás az 55-ös kilométernél, egészen konkrétan. A közlekedési infók után.
1: Sziasztok, egy picit arányból. A Good Life-tól kérnék egy számot, Szárumnak, Anikónak, ide Püspök arányba.
0: Hát a Good Life, ez maga a dal címe, de rájöttem, hogy a Fastboy dalát szeretnéd hallani. Ez egy ilyen közös kedvencetek?
1: Hát, szerintem neki is kedvence lesz.
0: Miket lehet csinálni ilyenkor kora este Püspök ladányban? Egy ilyen átlag.
1: Hát én most bicikit szerelek.
0: Az nem rossz.
1: Meg teszem rendbe a kerékpárt.
0: Na, nagyon rendes kerékpár felhasználó vagy. Ehhez szerintem tökéletes háttérzene lesz, úgyhogy indítom neked már is ezt a dalt.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: További szép estét! Szia!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, 19 óra 21 perckor, ez továbbra is a két órás élő kívánság műsor.
1: Szia, Márti!
0: Hello!
1: Tudok kívánság műsorban számot kérni, Tomi vagyok amúgy.
0: Nagyon vidám vagy, Tomi, és ezt örömmel hallom, jó napod volt?
1: Hát nem, mert fájt az arcom, meg húzatot kaptam a klímától, aztán...
0: Ó, az a vigyázni kell.
1: Aha. Hát tudom, valami nagyon jó bulis jön, amiben beindulok.
0: Hát szerintem erre mindenki beindul, a holland sztár DJ producer Kato, és egy úgynevezett... szúnyadós láger a folytatásban, Sleeping Heater az album elnevezés, mert ma már nem az a fő kérdés, hogy miből lesz nagy zene, nagy sláger, hanem hogy mikor lesz abból sláger. Ezt a dal 15 évvel korábban készítette el a holland DJ producer, és egy John Hammémnek köszönhetően, a klubban táncoló John Hammémnek köszönhetően óriás nagy sláger lett belőle. 15 évvel később ez a Turn the Lights Off.
2: Sőként a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este tíztől After Party három helyszínen.
1: Készülj!
0: Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A két órás élő kívánság műsorban is, és hozok egy olyan előadót, akivel találkoztatunk május 24-én személyesen a Budapest Parkban. Méghozzá egy nemzetközi sztárt, ő Sam Felt. Megvolt ma Rádió 1-esek az első 30 fokos csúcs, 2026 első nyárias napja. Hát csütörtökön végre jönnek már a záporok, zivatarok. Azt ígérik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szóval Dori írt nekem egy üzenetet, és azt mondta, hogy tanulnak még, és valami beindulós buli zene kéne nekik. Hát akkor jöjjön egy a születésnapi sztárjaink közül, a Rádió egy születésnapi fesztivál. Színpadán ott lesz május 24-én Sam Felt. Ez tőle most a Memories.
2: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: time.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
1: Mi a

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy 3:48 után járunk egy kicsivel, és Rádió 1-esek elérkeztük a nap utolsó játékához, mára 2 darab belépőn maradt a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, de holnaptól ismét játszunk óránként.
1: Kezdve itt csokkolom, egy hallgatójuk vagyok, el is veszem a hangot, és Szemfeldnek hallom a Memory című számát.
0: Kinek van ilyen beépített Shazam a szoftverében?
1: Árpád a keresztnevem.
0: Árpád, itt pedig Kismárti, örülök, hogy hát így bemutatkoztunk egymásnak virtuálisan. Igen, Szemfeld is a Memories, és a 10. vagy, azt képzeld el.
1: Yeah! Nagyon szépen köszönöm, fantasztikus. Problem esetleg.
0: Jöhet.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Voltál már korábban?
1: Még soha.
0: Na hát akkor ez nagyon izgalmas lesz. Van olyan előadó, akire én nagyon-nagyon kíváncsi vagy?
1: Az ausztrál...
0: Cyril.
1: Mesterre, Cyril.
0: Igen.
1: És igazándiból ez még egy ilyen nagyon ismerkedős hozzáállás.
0: Az a jó, nálam az abból szoktak lenni a legjobb bulik. Nincs elvárás, elmegyek és nagyon jól érzem magam. Ne tedd még le a telefont, jó? És felvesszük az adataidat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék tehát legközelebb holnap lesz, a menő mixek pedig még csak most indulnak. 8-tól diszkósít, 9 órától World is Mine Radio Show. Én Kismárti voltam, további szuper jó Rádió 1 hallgatást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florván S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosóporszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
12: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
14: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
13: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
14: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
13: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
14: www.citytaxi.hu.
15: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első WELL minősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990.000 forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
16: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
17: familypark.at.
18: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasúttörténeti Parkban.
19: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban!
20: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled! És ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
22: Diszkósít! A rádió egyen! DJ Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
23: Rádió egy csak igaz, ma is Láger megy diszkosít. Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hangvai PG-vel.
24: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Csatlakozom az előttem szólóhozzal és Hangvai PG-hez, én Bárány Attila vagyok, és innentől kezdve minden támogatást megadok majd ahhoz, hogy egészen este 9-ig mindenki jól érezze magát.
25: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én pedig DJ Junior vagyok, a harmadik diszkosi DJ. Hanvai PG-t én is támogatom, és FM-en, webben, applikáción. Tartsatok a diszkosítát!
23: A diszkóval történtek után nagyon-nagyon rám fér a támogatásotok, és ezután is mindenkinek köszönöm, aki aggódik a kiskutyámért. Már is kezdünk, és jön egy saját cover a háttérben, Robert Owen és jó magam, Hanvai PG, és egy olyan dal, amelyet biztos, hogy pénteken a soron következő diszkosít bulin játszani fogok. A következőkben Joel Corey, itt a Rádió Egyen, ahol csak igaz, ma is Láger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: az ismerőseim közül Bétót László DJ legenda és Bene József. Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Bétót Lászlót én is csokoltatom.
2: Igen, a legenda.
1: Egyébként ezt tudni kell, hogy Bétót Lászlótól még anno a Magyar Rádió épületében nyertem egy, talán egy bandét bakelitott egy telefonos játékba, tehát ott ismertem meg Bétót Lászlót, és akkor jártam először a Magyar Rádió épületében, utána pedig dolgoztam is, mint a Danubius Rádió DJ-je, úgyhogy ez nem ma volt.
0: Bandét bármit is jelentsen.
2: Ez mi?
1: Ez egy támogatói lemez volt. Egyébként szegény afrikaiak gyerekek megtámogatására és a világ legismertebb popsztárjai álltak össze, és ez egy albumon jelent meg, és ezt a bakelitet nyertem meg tőle.
3: Na tessék, most már ezt is tudjuk, illetve azt is, hogy a következőkben egy újabb cover a háttérben Roberto Vin és jómagam hamvaj PG. Taylor Swift érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínnölő diszkosít a Rádió 1-en. Hamvai PG Mixer, itt van Bárány Attila és én DJ Junior, és mind a hárman ott leszünk pénteken, mert hogy jön a soron következő diszkosít.
1: És hogy is játszunk?
2: Én 11-től, azt tudom, Junior előttem, és 9-től. Te pedig egy órától játszom. Valamennyien két-két órát fogunk hoppánélni.
1: 6 órás diszkosít.
2: 6 órás, előtte pedig a New Week melegít majd be. Délután 7-től indul a buli. Egyébként ez egy látogatható rendezvény. Minden információ fenn van a rajongói oldalunkon, a Facebookon.
1: És egyébként ugyebár mezőtúron várunk mindenkit most sok-sok szeretettel pénteken. Már is egy olyan dal, amely ott is fog tőlem forogni. A háttérben Roberto Vin és jó magam Hamvai PG. Egy újabb cover tőlünk jön Sam Feld itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy, diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúra, ahol a diszkosít Legends lesz. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel a Volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én állam a stimmel ugyanaz a Bárányjal, ami velem is, hogy pénteken együtt mezőtúra, másnap meg én is leszek Kiskualason ezen a városi nagyfesztiválon, én 4-től 1-ig fogok majd pörgetni. Én leszek az utolsó mezőtúron, és nagyon-nagyon fontos mezőtúra az a pénteki diszkosít bulival kapcsolatban, hogy van egy játék a diszkosít Facebookján, tessék felmenni, csekkolni, és hát lehet nyerni. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb olyan dallal, ami megint csak érkezni fog szerintem pénteken mezőtúron. Sebek mélyén, Roberto Vinicius, jó magam, Hanvai PG, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: 8-án.
1: Én annyit akartam mondani, hogy fölmentem és megnéztem egyébként az eseményt, illetve az oldalát ennek a bizonyos helyszínek, mert kíváncsi voltam, hogy micsoda. Egyébként tök szexi, jól néz ki az egész helyszín, és úgy tudom, hogy még ez elé kerül valami plusz dolog, ettől fog kiteljesedni ez a parti teljesen 100%-os, és sőt, ha kell, akkor 100% fölé. Hát meg a mi zenénktől várunk mindenkit oda most pénteken.
2: Jut eszembe, én szombaton egyébként a fővárosi rezidenciámban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, tetőtől tapig feketében és fehérben, és mind pénteken, mind szombaton szerintem a következő coverünket fogjuk játszani, illetve fogom játszani. A rendezvényeken a háttérben Robert Owen és jómagam hambai PG érkezik Sony Fodéra, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a 20 éves diszkós itt a Rádió 1-en, Bárány Attilával, Hanvai Pidzsivel, velem DJ Junior, és ebben az esztendőben is, hát mondhatjuk, hogy majdnem maximumot fogunk teljesíteni, mert megint bekerült úgy tudom a naptárba egy újabb eseményünk, ha minden igaz, akkor majd valamikor szeptember végén, igaz, ez megint magá jellegű buli lesz, de egyenlőtt a diszkós itt rendezvények száma, és egy csomó fesztiválon, klubban, nagy rendezvényen és privát partikon is ott vagyunk, úgyhogy magárendezvényekre is lehet hívni a csapatot.
1: És amiről még nem beszéltünk, csak a tegnapi nap folyamán, nagyon úgy néz ki, hogy elkészült az új diszkós dal végleges verziója, amelyet be fogunk mutatni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján két hét múlva vasárnap, ami ugye május 24-e, és ahol olyan világsztárok lépnek fel, mint a Switch Disco, Sam Felt, illetve Cyril, a diszkosi pedig a nagy színpadon, és ugye ott lesz majd az AI videoklip premierje is.
2: Én nagyon-nagyon várom ezt a premiért, mert én már játszanám ezerrel a dalt, kifejezetten nagyon extrán tetszik ez a verzió, amit csináltunk ebből a dalból, legalább annyira, mint a következő saját coverünk, a háttérben Roberto Vinicius, jó magam, Hanvai PG, Hypaton, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai srágán megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom

0: Széchenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Hogy álltok, gyerekek? Most, hogy kellene egy ilyen gyors kvartilis számolást csinálni, Eszter, hova? Ha melyik nyomon indulnál el a kvartilis számolásban?
9: Nem, van stratégiám egy ilyen helyzetben.
8: Tessék, hogy a kvartilis számolásban. Hogy az első két sort vezes le nekem, légy szíves.
10: Ott üzd bent a harmadik padban bal oldalon.
8: Egy ilyen kvartilis számítás. Hogy indítod el?
9: Ugye, akkor be lehet vinni magaddal egy Balaton szeletet.
8: Egy hotdogot, két hamburger.
10: Igen, azt elmajszol, nem is hazamennék.
8: És egy nógrádió pit.
9: Nem, rohadtul nem fog, nem is. Próbálnám nagyon hegyesre faragni a Balaton szeletet.
8: Torkon szúrna szomszédot, ha nem sugjele nekem a kort.
9: Az előttem ülőnek oda tartanám a gigájához. És azt mondanám, hogy most vagy cserélünk.
8: Igen, vagy megöllek.
9: Vagy meg...
8: A torkon
9: szúrna. Ha ez nem működik, akkor befejegni a talált, nem akkor végeznék magammal.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Balázsék Rúcsú május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
1: Hello, Dunaújváros! Nagyon várunk titeket!
2: Délután 5 és 8 között a Városháza téren.
0: Hogy a hang

0: hatérre.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Dance, house, melodic techno, jó sok mindenre számíthatok. Jauri már berendezkedett a lemezjátszók mögött. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: Én Győr Széchenyi tér, Jaminával leszünk majd ott Balázsék előtt 4 és 5 között, és várjuk a nagy Jamina rajongói csoportokat, az igazi nagy Jamina rajongókat, még az is lehet, hogy kiosztunk néhány belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, bővebb infók a rádió1.hu-n. Jauritól pedig jön most egy igazi különlegesség, ami nem szól sehol máshol.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnalig tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás B-Center óriási nagy-nagy slágerére, a Navi Orgánra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Ilyenkor keddenként.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg és magasabb tempóra kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio Show-ban.

0: ilyen kicsit keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Emberek, ígérem, tökéletes nap végi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri Remix szépen jön Ed Sheerantől a kamera, a World is Man Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Budapest Park, május 24.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

Sony Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét, akkor rendezünk

0: bulin, és a zenéi is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és ne felejtjétek, jövő héten indul Balázsék délutáni országjáró roadshowja. Találkozzunk hétfőn Győrben, kedden Sopronban, szerdán Szombathelyen, csütörtökön Dunaújvárosban, pénteken pedig Debrecenben. Balázsék minden nap 5-től 8-ig lesznek ott, előttük pedig 4-től 5-ig. Mi melegítjük elő a terepet a Rádió 1 Live Mix-el. Bővebb infók a Rádió 1.hu-n. Jauri?
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco.

0: igazi, pozitív, boldogság hangulatot árasztó zenéket. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszótnál, és jön Christopher.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
6: Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, Christopher is nagyon sok extra zenével készült nektek ma estére. Hello Christopher!
2: Így van, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri!
1: Óriási nagy ismert slágerek és újdonságok is lesznek természetesen, kezdjük el!
2: Így van, induljunk is el Robin Schulznak és Szivalának az újdonságával, az EM2PM-mel, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show!

0: Mellettem a lemezjátszóknál Christopher.
1: Ami alattunk szólt, a Side Piece-nek volt a Cry For You-ja, ez szeptembernek a feldolgozása volt. Egy 2026-os Tech House-os verzióban zseni kis dal, és még egy feldolgozást hozok még hozzá, Fedzónak a Kidzét, ami eredetileg egy MGMT dal volt 2007-ben, és szerintem nem kellett bemutatni senkinek, hogy az akkori érában hatalmasat ment a rádiókban. Így most egy kicsit újabb hangzásban, még egyszer Fedzó, Kidz, Rádió 1, World Is My Radio Show.

0: Szépen sorban egymás után.
1: Így van, hozom az újdonságokat szépen sorjában. Ilyen volt Lajton Jordánnak és Erkónak a közöse a She's a Devil. Ez egy zseniális kis dal, mostanában elég sokszor játszom a klubokban, és nagyon-nagyon szereti a közönség, hála Istennek. Ami pedig alattunk fog érkezni, az nem más, mint az új dalom, a One Night, amit a Dubstep-kal közösen készítettem, és most 10-én jelent meg, és épp hogy átléptük már a 200 ezer hallgatót Spotify-on, úgyhogy innen is szeretném megköszönni mindenkinek. Még egyszer, One Night, Dubs, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, Where is my radio show?

0: accent. Na, Christopher, nézzük, hogy mi jön most.
1: Egy olyan dallal megyünk tovább, ami a TikTokot az elmúlt egy hónapban szerintem letarolta. Goodfellának és Jitvemnek a Morning Café, a zseniális kis tech house dal. Szerintem nem kell bemutatni senkinek. Ezzel megyünk a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Christopher állt a lemezjátszói mögött. Az elmúlt egy órában ez megint bomba volt, tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Így van, én ma estére ennyi voltam, jövő héten ugyanitt ugyanekkor, addig is jó pihenés és mindenkinek, szevasztok!
0: Ciao Christopher, a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok!

0: Földíz Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, a nagy Forma 1 rajongó DJ producer Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj Zandvoort hivatalos záróakkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik, mert 2026-ban utoljára rendeznek itt futamot, még mielőtt lekerül a pálya a naptáról. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt hozom most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a popstar Ray a folytatásban, akinek az igazi neve Rachel Keane. Popstar, hát annál jóval több, énekesnő, dalszerző, lemezproducer, nagyon fiatal, 1997-es, és 2024-ig már olyan ügyfélköre volt, mint Beyoncé, a Little Mix, Charlie XCX, volt akinek produceri munkákat végzett, például Rihanna-nak, John Legend-nek, és csak a DJ kollaborációiból tudna házat venni magának, a David Guetta-val közös You Don't Know Me, és az ő dala, meg a Rihanna-dal közös Secrets, ez pedig egy saját dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és a Magyar Madártani Egyesületnek van egy aktuális felhívása, ne féljünk a tőrösdarazsaktól. Hát először is keressünk rá, hogy hogy néz ki a tőrösdarázs, mielőtt elkezdünk nem félni tőle. Azt mondják, hogy májustól számíthatunk a termetes tőrösdarazsak feltűnésére, a kertek parkok gyepén, korhadófák közelében, komposztnál keringenek nagy tömegben is, és félelmetesek, de teljesen ártalmatlanok. Sőt, segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot. Úgyhogy ne csapjuk le a fél pár kerti papuccsal szegény tőrösdarazsat. Rendelkezik ő is fullánkkal, ezt azonban, hogyha csak nem fogjuk meg őket, nem ellenünk használják. Szóval ne tévesszük őt össze a lódarázssal. A folytatásban is szólnak az igazi mai slágerek, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és egy tudományos fantasztikus tény, így a késői órákban, hogyha valaképpen elaludni készül, és azt tapasztalja, hogy mindig kilógatja az egyik lábát a takaró alól, teljesen exakt evolúciós okai vannak, illetve tudományos okai, gyorsabban elalszanak és jobban is alszanak azok, akik az egyik lábukat kint hagyják a takaró alatt. A tudományos ok pedig a következő, a lábfejünkben rengeteg ér található közvetlenül a bőr alatt, emiatt ezek a részek kiválóan alkalmasak a hőleadásra. Szóval amikor a lábunk nincs letakarva, az erek kitágulnak, így a test könnyebben tud lehűlni, ami segíti a belső test hőmérséklet csökkenését. Na tessék, ez a hőmérséklet visszaesés az egyik legfontosabb jelzés a szervezet számára, hogy ideje aludni. Persze ez a trükk nem válik be mindenkinél, de azoknak, akik izzadós alvók, vagyis könnyen kimelegednek éjszaka, többet segíthet a kilógatott lábfej, mint gondolnánk. Na micsoda tény ez?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is